Minden, minden szó, amit elhittem, neleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
1: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
0: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban, a Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 000 jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rád.

0: vizeket Portugáliában. A tűz csütörtökön pattant ki, és vasárnapra már kb. 12 ezer hektárt érintett. Spanyolország és Olaszország is erősítést küldött Portugáliába. Közben Görögországban, Tesszaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban pedig több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz. Mintegy 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
1: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
0: Vihar miatt szakadt félbe az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Baleset történt a 8-as főúton a 37-es kilométernél, mindkét oldalon csak egy sáv járható, olvasható az útinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Végül az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt, mindenki a brazilokról beszél. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, drága hallgatók, itt van Évi, a Gyuri.
2: Jó reggelt!
0: Hello, Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett, mi a francnak kell állandóan mondani, hogy hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek?
1: Hagyd
0: öntsem
1: már én el!
0: Jó!
2: És nagyon igaz.
0: Így van, Anett, ez az. Állj ki magadért.
1: Igen. A neveltetésed, hogy ki tud állni?
0: Így van. Na, büszke vagyok rád.
1: Köszönöm.
0: Ennyi. Jó, tényleg mindenki a brazilokkal foglalkozik amúgy. De még be sem fejeztem a mondatot. Miért, mekkorát lőtt vissza? Jó szerencsét, örült. Őrült akar lenni, mérkőzések mondjuk túl, ahol a norvég vikingek kiejtették a brazilokat, illetve az angolok a mexikóiakat. Érdekes meccsek lesznek még, CR7 eljut döntőig, süsü. Hát ma lesz a nagy meccs, ugye a portugál-spanyol. Hát érdekes lesz. Picit aggódom, hogy a portugálok nem, de hát amúgy meg a spanyolokat is nagyon szeretem.
2: De nagyon mennek a spanyolok, nem?
0: Egész jól.
1: Aha. Egész jól mennek, de egyébként nyilván a fogadóirodák is abszolút a spanyolokra adják, mégpedig azért, mert hogy nyilván ők a legesélyesebbek, és úgy is indultak a legelején, de azért lehet itt érdekesség, ugyanúgy, mint ez a norvég válogatott, aki most a csodával határos módon, és egyébként látjátok a szurkolókat? Az a csoda, hogy otthon is van ez az evezés.
0: Igen.
1: És hogy ez egész Norvégia csinálja. Tehát, hogy nem csak ott, amit a szurkolók látnak, hanem kimennek az emberek az utcára, a parlamentbe, a képviselők együtt, egységesen, csoda.
0: Mert az egész image filmük egyébként ez a vikingek érkezése volt. Láttátok azt a fotót, amikor az egész csapat gyakorlatilag egy viking szedbe kiöltözve, hajó, minden. És hogy gondolom, ez az egész viking feeling azon a nagy-nagy evezős gályákkal, mikkel. Gondolom, hogy ez jelenti az evezés. De tényleg nagyon-nagyon helyesek. És hát ugye Haaland, ahol ott van Haaland, ott vannak a gólok, szóval itt nincs mese, Neymar sértődött, hazament picsogni. Ennek én külön örülök. Mert most a tényleg élete végé PlayStation összet és gyerekeket nem szed.
2: Erre fordult vissza, erre a projektre, igen.
0: Abszolút, igen. Szép reggelt, Anita Calgaryból, azaz Peachlandről. Calgaryban tegnap 15 fok volt, és eső, de jó, hogy Szabin vagyunk, ide 32 fokot ígérnek. Élvezzük a jó időt, és hallgatunk titeket, vidám hétfőt, köszönjük szépen. Jó reggelt, Bocsi Haaland és a viking legénység átevezett Brazílián. Csak egy lábjegyzet, Neymar Junior, Senior az már.
1: Igen.
0: Kalimira Kirie Presvestis, ez a drága McLaren-es barátunk lesz. Opap, ez nem tudom mit jelent görögül. Így hívják Görögországban. A fogadóirodákat. Miknek egy svájci cég a tulajdonosa, a legnagyobb szerencsémre a kikötőben is üzemeltetnek egy kisebb egységet, úgyhogy elmondhatom, hogy a napi költségeimet a nyereményekből tudom finanszírozni, hála a remek megérzéseimnek és a görög isteneknek. Be is térek elég gyakran egy hálaadásra a helyi templomba, és bedobok mindig egy papír ötöst. Persze tegyük rögtön hozzá, hogy a szerencsejáték az ördögtől való függőséget okoz, és senkinek sem ajánlod, dicsértessék a McLaren-es. De a papírötöst azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy hova dobod? A templomba dobja be a kis persejbe, nem?
2: Gondolom én, aha. Hát,
0: tehát nem a fogadóirodába azt is.
2: Azt nem lenne
1: logikus. Az se biztos.
0: Na jó reggelt, Bocskorti, ma töltöm a 25. születésnapomat. Így az SZJA mentességnek búcsút intek. De legalább ti megmaradtok, nekem esetleg kaphatok egy háját. Nagyon köszönöm, ölelek benneteket, Bendegúz. Bendegúz háját nem lehet kapni ezért, de ölelés lehet. Tehát Gyuri, öleljük meg Bendegúzt.
2: Öleljük meg, Évi. Főleg ilyen SZJA bukás után, ez így mindenképpen.
0: Igen, a mi időnkben nem volt ilyen, hogy SZJA mentességet kaptunk egyáltalán.
2: Igen.
0: Na mindegy is, szól, hogy nagyon sajnálom. Bendegúz, írd már meg, hogy ez nagy érvágás. Mert Magyarországon az SZIA azért nem olyan magas attól függetlenül.
1: Szerintem nagy érvágás. Igen. Tehát azért számolnak ezzel a kis pénzzel.
2: Igen, valószínűleg arra jó, hogy beárnyékolja ezt a 25. születésnapot. Tehát arra
1: igen, azért
2: jó.
1: Az ember számolja, hogy kevesebbet kap, azért az nem esik túl jól.
0: Igen, akkor lehet gondolkozni offshore cégeken, adóelkerülésnek a különböző módozatai. Új, tehát azért vannak még a palettán játékszerek.
1: Nem hiszem el.
0: Mi?
1: Hát jó tanácsokat adsz tényleg.
0: Panamai állampolgárság.
2: Igen, 25. éves szülinapja egy jó panamai állampolgárság.
1: Ott eszélyelmentes lesz, igen.
0: Na mindegy, Bendegúz, de ölelünk. Jó reggelt, Gábor, azt reméltem, látlak szombaton, Tiszacsegén, remélem majd máskor, Darusati. Meg voltam hívva, persze, Tiszacsegére, folyamatosan meg vagyok hívva, és nagyon nehéz egyeztetni családdal, mert ugye többen mennénk, meg még talán a fejessel is, és ezt próbáljuk valahogy koordinálni, szóval ez nem most lesz ez a Tiszacsege, vagy lesz egy spontán júliusi, vagy inkább augusztus vége felé. a mi részünkről. Jó, időjárás Anettől. Azt mondja, szeszélyes időnk lesz a héten, ma a napsütést sokszor zavarhatják meg felhők, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél mellett 25-32 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csaba névnap van.
1: Ó, igen. Boldog névnapot a tesómnak.
3: Így van.
0: Meg még?
3: Az én Csabimnak, igen.
1: Ja,
3: igen.
1: Ezt nem is vettem észre.
3: Igen, nem van.
2: Tehát akkor ez a hivatalos Csaba nap.
3: Ez csak egy van. Jó. Egy van. Azt hiszem, hogy a Csabából egy van. És azt, de igen, boldog névnapot neki.
0: És ma van a csók világnapja, ezt összekötöd?
3: Én összekötöttem.
0: De akkor nem veszel ajándékot ezek szerint.
3: Dehogy is, nem az ajándékod a hétvégén megkapta.
0: Mit?
2: Egy nagy csókot.
3: Nem.
0: Egy pohár mosókészletet?
3: Dehogy is. Képzeljétek el, hogy a Szegedi Szabadtérén voltunk ugye pénteken, és ez az én ajándékom volt a Csabinak, mert ő még soha nem volt, és nagyon, nagyon tetszett neki.
0: Tehát és amíg ő megtekerteti a farizmodat, addig te meg kultúrát adsz neki cserébe.
3: De miért?
0: És mi volt a Szegedi Szabadtérén?
3: A Csárdás királynőt néztük.
2: De helyes. Hát de figyelj, ez így korrekt. Tehát a Csabi Anett születésnapjára általában foci meccset vesz.
0: Igen.
2: Anett is most olyan programot vett a Csabi születésnapjára, amit ő szeret.
0: Igen.
3: Én valóban nagyon szeretem a Szegedi Szabadtérit, és nagyon jó volt otthon. Igen.
0: Milyen ez otthon? Volt az én. Hát, Székutáson van Szabadtéri?
3: Nem, Szegeden, de az nekem már az otthon, az már Csongrád megye, és ja, én azt már otthonnak tekintem.
0: Okay.
3: Az a föld, ahol születtem.
0: De meddig tart az a föld? Hát komolyan, meddig? Tehát a Székutas, az nem Szeged.
3: Nem,
0: a legjobb, nem?
1: Nem, jól mondod.
0: A geográfusok
1: nem
0: szerint sem.
1: 50 kilométer van a kettő között.
0: Hát ez nem az ő földje.
2: Ez nem az a lebringázó.
3: Hát azt akartam mondani, a szegedi nyerteseknek is, amikor beszélünk, akkor ők is azt mondják meg én is, hogy mi földik vagyunk. És hát az...
0: De meddig tart ez a föld? Ezt kérem, hát Jugoszláviáig?
3: Nem, a megye határig.
0: A megye határig az a te földed? Az a földim?
3: Igen.
1: Csongrád megye.
3: Igen.
1: Segítek, és ő ott mindenkit úgy érez, igen, hogy a családja is együtt vannak.
3: Igen, és én szeretem őket.
0: Jó, oké. Hát akkor sok földet nektek.
3: Bárcsak a mi.
0: Jó, tehát a csók világnapja ma van, 75 éves ma Végvári Ádám. 80 éves Sylvester Stallone. 51 éves ma 50 Cent. Amerikai rapper. 79 éve kezdték el gyártani az AK-47-es gépkarabélyt. Milyen szépen írja, hanem gépkarabé. Szóval, igen, ez a Kalasnyikov. Hát a klasszikus ősi. De tényleg ez egy esztétikus darab.
2: Egy álló csillag a fegyverek között.
0: Így van. Állítólag 69 éve találkozott egymással először John Lennon és Paul McCartney ezen a napon?
3: Igen, egy fesztiválon mutatták be egymást.
0: És voltak akkor fesztiválok?
3: De, voltak.
0: Milyen ilyen Csárdás királynős fesztiválok?
3: Liverpool külvárosában.
0: De hát miután a Beatles alapította meg a popzenét, hát hogy lettek volna előtte fesztiválok?
3: Hát azért biztos, hogy volt. Jó, én akkor azt mondom, hogy egy ilyen falusi rendezvény.
0: Falusi rendezvény. Bucsú.
2: Jó, falunapon összefutottak.
0: Oké. Itt írja, igen, Anett, hogy Vultommal Liverpool külvárosában. Aztán 141 éve Louis Pasteur sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcináját. Egy szegény kisfiú életét mentette meg, akit megharapott egy veszett kutya.
3: Igen.
0: Nagyon jó.
3: És máskülönben nem érte volna túl.
0: 119 éve született Frida Kahlo, mexikói festőművész, ezt még, aki azt sokáig azt... állította magára, hogy magyar származáshoz, nem is hallottam.
3: Igen, hogy az édesapja erdélyi magyar zsidó családból származott.
0: És ez igaz, vagy nem? Tehát nem. Sokáig állított, és kiderült, hogy nem.
3: De
0: mi sajnáltatni akarta magát?
3: Az
0: én apám erdélyi zsidó.
3: De hogy később kiderült, hogy ez kamu, tehát...
0: De miért csinálta a Frida?
3: Nem tudom, de voltak neki, ő írt egy magyar, volt neki egy magyar szerelme is, egy fotós, aki New Yorkban élt, és magyarul is írt, pont tegnap néztem meg ezeket a leveleket, tehát kicsit...
0: Magyarul írt?
3: Igen.
0: Úgyhogy az apja nem volt magyar?
3: Igen, ő nagyon...
0: Honnan tanult magyarul Mexikóban?
3: Hát gondolom ettől a szerelmétől, ettől a fotóstól. Mert volt neki egy szerelme.
0: Fiú, teljesen új dolgokat mondasz, de én elhiszem neked.
3: Igen, én tegnap olvastam is, nekem ez tetszett. Hogyha nem igaz, akkor sajnálom.
0: Ne sajnáld, a sztori jó.
1: Igen. Ma is tanultam valamit.
0: Igen. Frida Kahlo egy ikon. Hát bármikor spanyol nyelvterületre mész, de tényleg spanyoloknál is pedig túl sok közük nincs hozzá, mexikói. Mindenhol vannak Frida Kahlo sálak, képek, izé, mindent, a pólók.
1: Igen.
0: Ja, az a szemöldök, az megigéz.
2: Van, ahol csak az a szemöldök, akinek tudod, hogy róla van
0: igen,
2: szó.
0: Igen. Jó, időjárás a Gyurinktól. Azt mondja, 18 fokos most Tapolca, 25 lesz max és nap. Pécs 18-28 lesz ott is napsütés. Calgary 6 fokos, 21 lesz ott már. És ott is napsütés újra. Miskolc 17 fokos, 26 lesz majd napsütéssel. Budapesten is napsütés, 18 fok most is 27. Nem tudom, hogy láttátok-e. Beállt a Hegyalja út.
2: Igen, mindkét irányba.
0: És... Na mi van, cumisztál?
4: Nem, hanem megszondáztattam.
0: Igen, téged?
4: Igen, de kétszer a rakparton is, meg itt fönt is.
0: De tényleg, ez miért? De miért ma ilyenkor? Reggel? Ma reggel. Ami nem délután, vagy este. Hát reggel senki nem iszik, de tényleg senki.
2: Hát gondolom, azt nézték meg az esti maradványosat.
0: De hát azt meg miért bántják a maradványosokat?
3: Azért, mert ott lehet sok pénzt beszerezni.
0: Hát egyébként tényleg, most mit megiszik egy tisztes magyar dolgozó állampolgár este a meccs, közben 3 sört és 3 unikumot, és még egy nagyon mini van benne. Ezt kell leszedni reggel?
3: Igen.
0: Nem már?
1: Hát mindenhol figyelnek, mindent.
0: Én értem, de miért nem este? Érted? Amikor tényleg be van nyomva.
2: Hát mert akkor még már számít rá, és úgy megy haza, igen, hogy nem vezet. Itt meg nem számít rá.
0: De hát nem az a lényeg, hogy nem vezet, mert be van nyomva. Az, hogy van benne a kis unikumból, meg a sörből egy kis maradvány, mert brazil meccset nézett, azért nehogy már elvegyek az életét.
1: Pénzt kell szerezni. Szerintem az egészről erről szól.
2: A maradvány befolyásolja a reflexet, meg a vezetői képességet. Ez
0: annyi minden egy algoritmus is befolyásolja.
1: Most hogyha süt a nap, vagy fáj a fejem, ugyanúgy nem látok semmit.
2: Ez tényleg így van.
0: Ezt tényleg nem tartom igazságosnak, mert tényleg ne csináljunk már hülyét magunkból. Hát nagyon-nagyon sok országban van az a minimális alkoholszint, amivel lehet vezetni. És nem rosszabb a statisztikájuk, mint nekünk, sőt, tehát, hogy jobbak, tehát tudom, ilyenkor mindig az a válasz, hogy a magyar az nem tudja tartani, nem azért lehet, hogy nem tudja tartani, akkor kapják el. De abban van egy kis maradék, úristen, miért bántják?
2: De láttam, mindkét irányban brutálisan áll a forgalom, és megy 3-4 rendőr megy folyamatosan a szondákra.
1: És azért az jó, nem? Mert reggel úgy számolod ki, hogy pont odaérje. Tehát erre most így nincsen, hogy a tájra még dugóba.
0: Ez tényleg nem értem. Na jó, mindegy, nézzük a témáinkat. Gyerekek, nincs mit szépíteni ezen. Esküszöm, nekem egy évben kevés nehéz feladatom van, ez az egyik legnehezebb, újra beszélni a dinnyéről. És szerintem ezt be is fejezzük. Idén lesz utoljára. Ez most komolyan.
3: Igen.
0: Nem, mert látod, Gyuri, a felkészülésünk nagyon nagy fejtörést okozott. Tehát nem fogok én még egyszer kérdéseket gyártani Milánnak, hogy a dinnyét hogy kell megnézni, hogy édese vagy sem, meg hogy most jó-e a dinnye idén. Tehát ilyen barom kérdéseket nem akarok újra, és tényleg legalább 10-szer feltettük.
2: Lehet, hogy több mint 10 éve dolgozunk együtt, de igen, ennyire tanástanul még nem néztünk egymásra témánál valószínűleg.
0: Igen, az Anett begörgette ezt a dinnye témát, de végre itt a magyar dinnye, most már beszéljünk róla, beszéljünk Milánnal, mert Milánt nagyon szeretjük, tehát Milánnal bármikor, bármi másról szívesen.
2: Igen, de hallod, Anett hetek óta üldöz. Én már két hete felhívtam a Milánt, és mondtam, Milán, hogy lenne még itt? Hát július elején van itt, és Anett, de itt van. Mondom, azt mondta a dinnyés, nincs itt. Úgyhogy ez a harc megy két hete.
1: És nézd azt a témát, hogy én még nem hallottam a dinnyéről semmit, tehát nekem ez a beszélgetés teljesen úgy lesz, és úgy csináld.
2: Neki minden új.
0: Szívesen átadom arra a 20 percre a mikrofont bármelyikőtöknek, hogy Milánnal értelmes beszélgetés folytassatok a dinnyéről, ami mentes a sztereotípiától.
2: Igen, de most az Évi tőled várná, hogy megmutasd neki a dinnyét, mint olyat. Ez most neki, igen, új lesz.
1: És még lehet, hogy vagyunk páran, akik ezt a témát
0: ma
1: nem
0: utoljára. Tudják. Tehát ezt jövőre befejezzük, Anett hiába, görgetszére bármilyen gyümölcsöt. Ma utoljára beszélünk a magyar dinnyéről, hogy ez a megérkezett a dinnye, és most milyen a dinnye helyzete. Gyerekek, az egyik legunalmasabb sztori lesz ma ez. De
2: a Milán meg annyira jó, és
0: a Milán jó, karakter. Igen, a Milán tehát, jó.
2: Ő
0: de kérdezzek
2: jó
0: a Milántól, van-e más hobbija? Jó, és akkor bármikor tudunk másról beszélni vele.
2: Mit csinált élen,
0: megkérdezem. Így mit csinált élen, de a dinnyét befejezzük, ma utoljára csináljuk a dinnyét. Jó, ez az egyik. A másik, meg itt szintén nincs riportalanyunk, illetve Milán van, tehát Milán van, mint riportalany, de kicsekkolt az utolsó pillanatban Görög Zita.
2: Igen, tegnap este 10 óra körül írt egy SMS-t, hogy a gyermeke megbetegedett, és nem fog tudni velünk beszélgetni.
0: Nem fog tudni velünk beszélgetni arról, hogy a foci VB az milyen a feleségeknek, akiket annyira nem érdekel. És hát ugye tudjuk, hogy az ő, azt hiszem, nem férje, de élettársa, párja, gyermekeinek apja, ugye volt válogatott, játékos is volt, meg a válogatott másodedzője volt.
1: Így van.
0: És jelenleg a Szeged edzője, tehát gyakorlatilag a futballból él a görög család.
1: Jól fogalmaztál, így van.
0: Így van. És ennek ellenére ő mégiscsak egy nő, akinek ezt el kell viselni.
1: És minden hétvégén, ha belegondolsz, egész életében meccseken van, vagy néz.
2: Hát
1: vagy
2: ez a VB meg nyilván hatványozottan igaz erre, és csak egy címet láttunk, és onnan indult meg ez az egész, hogy mit hoz felszínre a foci VB egy párkapcsolatban.
0: Na, ez a lényeg. És Zita nagyon szívesen mesélt volna, csak beteg a gyerek, és most nem tud, és ezt megértjük, viszont kellene nekünk akkor a hallgatóink közül olyan feleség, olyan női társ, vagy pár, vagy élettárs, vagy olyan, aki elszenvedi minden alkalom ezt a foci VB-t, vagy foci EB-t, tehát hogy milyen a sorsa egy foci VB-t néző pasinak a feleségének. Jó? Tehát, hogy mik vannak? Tehát annyi minden tud ott lenni. Tehát, hogy ugye átváltozik egy hónapra az a férfi.
2: Persze, az a férfi onnantól kicsekkol, és csak az a legfontosabb, hogy ő lássa a meccset. Az úgy, mint egy ilyen instant szabadság.
0: A férfiakat nagyjából úgy képzeljétek el, aki nem tudja, hogy ez például milyen, mint amiről beszéltük egyszer, az a Rexona reklám. Tehát szőrös, guztustalan emberek magasba tartják a kezüket, és most túl az, hogy hónajszak van, teljesen állatmód viselkednek. Repül a popcorn, a mogyoró, a fröcsköl, a sör, örülnek, egymás nyakába vannak, ölelkeznek, szitkozódnak.
1: Beszélnek a tévéhez.
2: És általában valamelyikőjük nappaliában, és ezt nézi annak a párja, akinek a nappaliában vannak.
0: Annak a párjának el kell viselni, hogy átjönnek azok a haverok, akik hál' Istennek ritkán jönnek, de most ott vannak minden este.
1: Igen, hosszú ez a VB.
0: Hosszú ez a VB. A tálca sörbe van állandóan készítő. Tehát, hogy teljesen nem lehet hozzászólni. Tehát gyakorlatilag nem létező személy az a nő, aki átsuhan a nappalin.
2: Igen. Hát a focit néző férfi meg kicsekkol a házi munkákból, meg minden nemű ügyből, ami rá lenne bízva.
0: Igen, és ezért szeretnénk most a nőket megszólítani, akik ezt elszenvedik, de az is lehet, hogy olyan is jelentkezik, aki azt mondja, én ilyenkor imádom a férjem, én ilyenkor kiszolgálom őket, csinálok neki apró kis falatkákat, szendvicseket, főzök virslit, mi van, már forgatod a szemed.
1: Hát azért figyelj, sok meccs van. Tehát, hogyha erre minden nap előkészülsz, azért ez egy komoly meló. És úgy, hogy nincs társad mellé az elkövetkezendő időszakban.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy sokat kéne dolgoznod azért, hogy boldog legyen a párod, de ez most ezt írtad körül?
1: Igen, igen. Aha. Abszolút. Én azért mondom, hogy engem olyan keresenek.
0: Szerintem tud lenni olyan tündérnő, aki mindig és hidegen tartja a sört, és mindig nem csak neked, a férjének, hanem Hugónak is, Gusztávnak is, mindenkinek tölti a sört, ne legyen túl sok haba tetején, mert ugye nem nézi a poharat, csak a képernyőt, és amikor összeizélték már a mogyoros tálat, akkor kicseréli hoz újat.
2: Én szeretném hinni, hogy van.
0: Hogy van ilyen
2: hogy
0: nő.
2: Jelentkezik.
1: Ja, persze. Hát persze.
0: Mit hát persze?
1: Reméljük van.
0: Te milyen nő vagy?
3: Én most már csendes. Már
2: aki olyan... meccs helyett a Csalán királynőt nézeti a Csabival, vagy micsoda.
3: Az jutott eszembe, hogy például pont tegnap este mondja nekem Csabi, hogy álljak már el a tévé elől.
0: Na, mesélj már!
3: És először nem...
0: Nem értetted.
3: Mert hogy magyaráztam neki, és mondta, hogy nézném a meccset. De mondom, jó, hát majd megnézed, de ez nem fontosabb. És hogy igazából megkért arra, hogy kicsit helyezzem át a
0: széket. Mint hogy én szoktalak kiküldeni a szobából, amikor ilyen búcsúbeszédet tartasz.
3: Igen, igen. Kb. Ezt éreztem este 10-kor, vagy mikor kezdődött ez a meccs, amikor én fontos dolgokról akartam neki beszélni, és ő így leküldött a pályáról.
0: És akkor nőként hogy érezted magad?
3: Rosszul. Csak gondoltam, hogy elszámolok 100-ig, mert így tanítottál.
0: Igen, és működött?
3: Igen, számoltam.
0: Na jó, szóval jelentkezzen nálunk, mert miután Zita nincs, egy másik magyar házi asszonnyal szeretnénk beszélni, akinek van esetleg családja, de hát a párja így viselkedik, hogy a VB alatt kicsekkol, hogy te, mint nő, ezt hogy viseled? Esetleg te, mint nő és a barátnőit hogy viselik? Hogy csináljátok? Ki, hogy lehet, hogy többötöket is megszólítanánk, mert van az, aki abszolút nem bírja ezt elviselni, és van, aki meg tényleg kiszolgálja őket.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a magyar valóság.
0: És hogy viselkednek a pasik? Ez érdekel a leginkább. Mennyit isznak? Milyen hangokat adnak ki egy gól, vagy egy csalódás esetén? Tehát, hogy tényleg drága futball VB feleségek, jelentkezzetek nálunk, SMS-ben is visszahívunk, jó, és akkor valamelyikötökkel fogunk beszélni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy megy, mert azt mondják, hogy igen, tehát, hogy nem a foci VB feltétlenül a hibás abban, hogy a kapcsolatotok rossz.
2: De próbára teszi.
1: De kihívás!
0: Igen, az csak mindent felerősít. Jó, na, ez lesz. Aztán a Vokci, 9 óra után, ez miért érdekes, azt mondja, hogy A párkapcsolati döntésképtelenség, ez ismerős valamelyikőtök számára? Mert én nagyon ismerem.
2: Igen, egyébként persze.
0: Te nem, oké, nyilván.
1: Nincs is senki.
0: Az a döntésképtelenség, nem tudom, hogy te mire gondolsz, amikor a párodtól kérdezel valamit, és nem, tehát sose foglal állást.
2: Ez is benne lesz egy picit, de a János inkább az elköteleződési nehézségekre gondol.
0: Oh, bocsánat,
2: amikor,
0: igen.
2: Amikor valaki így nagyon leteszi a voksát a másik mellett, ez az, amiből azt mondja a János, hogy így egyre-egyre kevesebb van. És egy picit szeretnék.
0: Tehát nem az, amit iszol. Hát nem tudom.
2: Nem, ez a nem tudom.
0: Ó, én ezt ismerem. Mondjál már valamit, hogy itt állok a hűtőlet. Hát nem tudom.
2: Igen. Ja, amit gondolsz.
0: Amit gondolsz. Nem gondolok semmit. Nekem, ne már.
3: Nekem jó az, amit te iszol.
2: Ó,
3: nekem.
1: Na, ezt, amiről most beszélsz, ezt én se bírom. Igen. Igen. Én se bírom, hogyha valaki
0: nem tudja. A párom ilyen meg a fejes. Ők ketten ilyenek.
1: És akkor te döntöd el?
0: A végén igen.
1: Ja, jó. Hát akkor...
2: Mind a ketten ugyanazt kapják.
1: És örülnek neki.
0: Hát igen, többször gondolkozom, hogy kiszúrok, és akkor mit tudom, direkt nyomok egy rumot jég nélkül, és akkor... De azzal sem tudok nagyon bántani senkit.
2: Kifognak rajtad, mi? Megisszák.
1: Megisszák.
0: Kifognak rajtam is, megisszák. Csak még visszaküldnek, hogy hoznék egy jeget. Na jó, mindegy, szóval akkor nem ez a döntés különbség. Akkor az, amit te mondasz, Gyuri.
2: Így van, és akkor itt ennek az előnyeit, hátrányait firtatja majd a János. Picit belenéz a mi múltunkba is, majd
0: ilyeneket. Nyugodtan, jó. A pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
1: A német labdarúgó válogatott kudarcáról beszélgettünk, mert Lothar Matthäus azt nyilatkozta, hogy szerinte azért sikerült ilyen csúnyán ez a világbajnokság, mert a családtagjaik és szerelmeiket elvitték, olyan volt, mint egy nyaralás. Úgyhogy mi ezen gondolkodtunk, hogy a család jó vagy sem.
0: Gyerekek, a labdarúgó világbajnokság zajlik, vannak jó meccsek, kevésbé jó meccsek, de egy csomó meglepetés van. Többek között ugye az is, hogy olyan csapatok hullanak ki, akikről egyébként úgy gondoltuk, hogy simán lehetnek döntősök.
1: Így van. Német válogatott például itt van.
0: Holland.
1: Hollandok is kikaptak, ráadásul Marokkó ellen, tehát...
0: Így van, és Németországban nagyon nagy a dráma. Óriási a gyász, óriási az értetlenség, mindenki Julian Nagelsmann fejét követeli, ő egyelőre még nem követeli a saját fejét. A német kancellár is megszólalt. Hát, valami szerencsétlen, nem tudom, mit mondott. A lényeg az, hogy ez az egy nagyon-nagyon nagy téma.
2: Hogyne, persze. Nálunk ugye az lett volna nemzeti csoda, hogyha kijutunk a VB-re. Őket úgy várják, hogy azért valahol az első háromban általában, pontosan. Vagy még az optimisták azt is mondani, hogy megnyerjük. Most megnyerjük.
0: Pontosan. És aztán megszólalt Lothar Matthäus, őt nyilván ismerhetjük a budapesti éjszakákból, mint egy ilyen helyes német tébolyt. És itt a kudarcokat latolgatva, azt mondja Matthäus, hogy nem értem, miért kellett már a kezdetektől fogva bevonni az összes családot. Aztán ott voltak az utazások, a hotelszoba foglalások, ez mind téma volt a csapaton belül. Volt ilyen is egyébként, csak azért, mert konfliktusokról beszéltünk, hogy volt például egy játékos, nem neveztem meg, hogy melyik, egy német játékos, akinek az édesanyja nem repülhetett a csapattal, nyilván tele volt a gép, és az a csapattag dühös volt a másik csapattagra, mert annak meg a felesége, meg a gyerekei ott ültek a válogatottal a gépen.
2: Hű.
0: Tehát
2: szervezésileg is el lett ez rontva, hogy már biztos, hogy legyen balhé, már az már az utazáskor.
0: Hát gondolj bele, hogy te egy válogatott tag vagy, ott ülsz a repülőgépen, a te kollégád, a balhátvéd a feleségével és a két gyerekével ott randalizó föl alá rohangál a folyosón a gépen, ami utazik most éppen igen. Dallasba a meccsre, és akkor kapsz anyádtól egy fotót, hogy ő ott áll a reptéren a United Airlines checking pultjánál 272-ként, és hogy fotózza, hogy ő meg most szállítják be lassan, még egy másfél órát kell itt sorba állnia, hogy ő is eljusson Dallasba.
2: Olyan dühös lennék már abban a pillanatban, tele lennék düvel.
0: Sztifi. Na, akkor most játsszál jól, és akkor adjál neki majd gólpaszt annak a csávónak, akinek a gyereke ott ugrál térdeden.
2: Ha túrót, majd vegyél, ha tudja a labdát.
0: Csak... vegyél, ha tudja. Igen, csak azért ezzel tudjuk talán érzékeltetni, hogy ez nem olyan bájos, hogy viszed a családodat.
2: Igen, és képzeld el, hogy most simán megtudna, most leszálltok a gépről, mondjuk ott vagy a gépen, és neked ott van a családod minden, de ez akinek sérelme van, már jön oda, és akkor beleüvölt az arcodba, hogy veled mindig kivételeznek, elegem van belőled, és még a szállodába se értetek el, most utána simán tudnál vele haverkodni az öltözőbe, meg minden?
0: Meg összetartás, meg mit hát tudom, meg kéz összerakás, és rakétaként felemelem a kezem, és azt mondom, hogy Deutschland! Nem tudnék, Gyuri.
2: Ugye?
0: Nem. Hát innen ki nem jön a számon?
2: Meg van mérgezve, teljesen.
0: Van benne valami, sőt, hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a szexuális kielégítettség is valamilyen irányba befolyásol. Hát én is mosolygósabb vagyok, nem? Hogyha izé, ha túl, ha, hát hogyha
1: de, látjuk.
0: Előző ér volt.
1: Látjuk,
2: igen,
1: mindig
2: ma mosolygós vagy például. Igen. Igen.
0: Aha, oké. Na mindegy. Szóval...
2: Most voltatok ilyen helyzetben, hogy ez dilemma volt? Hogy mit tudom én, mondjuk egy ilyen munkahelyi útra menjen valakinek a párja? Ez?
3: Én voltam olyan helyzetben, amikor kilettem kosarazva a munkahelyi útról. És ez nem is, ez februárban, amikor ti Marokkóba mentetek. Én ugye megbeszéltem a pároddal, hogy mi is ki tudunk menni veletek vagy utánatok.
0: Az.
3: És te
0: ő megbeszélte.
1: Ő meg Anett megbeszélte.
0: És na, ez egy nagyon jó példa, mondd tovább.
3: És hát mekkora hisztit levágtál itt? És
0: mekkora? Utasd meg.
3: Hát óriásit. És megfúrtad
2: úgy,
3: ezt
2: ahogy
3: a
2: nekem
3: tervünket.
2: Játszottad el utána, úgy mutasd meg.
3: Megfúrtad ezt a tervünket, hogy oda ti dolgozni mentek. Mondtam, emlékszem, mondtam neked, ott álltam előtted, hogy nem fogunk zavarni.
0: Ez hihetetlen. És ez egy pont jó példa. És mennyire jól tettük. Mennyire jól tettük, itt tényleg az volt, hogy ugye Anett és a párom, hogy ők akkor kiutaznak velünk Marokkóba, ez milyen jó buli. Igen. Ott a tankcsapdával, a Marokkó, meg mit tudom én, az milyen jó buli. És mondtam, hogy szóba nem jöhet.
1: Ez volt az első mondatod?
0: Azt hiszem, vagy a szó nem. Sem lehet róla.
2: Nem is volt több mondatom.
0: De még talán ez a mit képzeltek. Tehát, hogy talán ez is volt. És teljesen egyszerűen, mert én pontosan ezt éreztem, amit Mateusz is átérzett a német válogatottal kapcsolatban, hogy itt mi dolgozni megyünk. Itt feladatok vannak, és rengeteg váratlan helyzet. Azokat meg kell oldani, és ott van két csaj, akiknek mit tudom én, nem jó, meg ők még a városba bemennek, meg nem jönnek be, meg jaj, most a sivatagban fáznak, melegük van, jaj, a por nincsen, jön a skorpió, ez a fürdő, nem folyik a víz a fürdőszoba. Tehát, hogy ezt a nyavajgást, hogy ezzel is még kelljen foglalkozni, ezt biztos, hogy nem. Elég problémánk lesz, és lett is. Tehát, hogy gondolj bele, Gyuri, hogy mind mentünk végig ezen az egész marokkói trippen.
2: Igen, egy csomó mindent meg kellett oldani, de egyébként is órára be voltunk osztva 4-5 napon keresztül. Tehát, hogy nem volt az, hogy akkor várjátok, még felfújom a matracot, meg még bekrémezem magam, meg ilyesmi. Tényleg?
3: De igazságtalan volt akkor az az indok, de oké. Okay,
0: de okay. Miért? Ott vagyunk. Skorpió volt a szobában, és nem volt víz.
3: Igen.
0: És indulni kell.
3: Jó. Hát lehet, hogy kicsit késtünk volna. Ti elindulhattatok volna.
0: És mivel jössz utána? Már elnézést. Tehát nekünk volt autónk, mert nem volt autótok.
3: Visszajön a Lacika értünk.
0: Aha. De nem humorizálsz, az a baj, vagy tényleg így gondolod, és ez nem, egy ilyen nagyon-nagyon tipikus női gondolkodás.
3: Nem.
0: Majd visszajön a Lacika értünk, dolgozunk, nem érted? Alig tudtunk autót szerezni, egy rohadt agregátort nem tudtunk szerezni órákon át, hogy a tankcsal be tudja dugni a gitárját.
2: És tudod, okay, hogy a Lacika nem saját autóval ment Marokkóba.
3: Tudom. A végé az lett, hogy ugye itthon maradtunk, de
0: nem most erre válaszolj, mi lett volna, ha?
3: Nyilván megpróbáltunk volna segíteni, hát nem hergeltünk.
0: Miben?
3: Nem hergeltünk volna
0: tovább. De miben
3: tovább.
0: Segíteni? Mondd már meg.
3: Hogy csendben alkalmazkodunk, mert te azt gondolod, hogy nem vagyunk erre képesek.
0: Nincs igaz a mély, most legyen már mellé.
1: Nem, én abszolút, én is azt mondtam, hogy nem jöttök. Hát nem gondolom.
0: Hát tudom, hát Kaszablankában Sephora boltot kerestetek volna, hogy szemspirált vegyetek.
2: Kerestünk volna mi nekik, ez lett volna.
1: Igen.
0: Igen, egyébként te például sokszor kíséred Csabit ilyen borkóstolókra, nem? Ami neki egy szakmai és társadalmi tevékenység.
3: Igen, ez is mindig tetszik.
0: Miért?
3: Azért, mert sokszor nyilván meg kellett tanulnom azt, hogy alkalmazkodnom kell, hiszen, ahogy te is mondod, neki ez a munkája.
0: Hát te is tudod, hogy a Csabi nem csak a borát árulja, hanem a testét is. Tehát, hogy
3: azt nem tudtam.
2: A marketing eszköz.
0: Nem, hát a marketing eszköz az ő jó megjelenése. Ő jó megjelenésű csávó.
3: Igen.
0: És nyilván látod azt, ahogy oda mennek hozzá, és szőlő rajongó nők, érted, és szőlőfürtöket tartanak föl, és így alulról nyalogatják a szőlőszemeket, és kérdezik a Csabitól, hogy ez Chardonnay-e, vagy Sauvignon Blanc. És a Csabi meg tudod, a 27. kóstoló után egy picit benyomva, akkor mosolyog nagyon helyesen, akkor és ő cseveg, és te ott hátul meg mosogatod a poharakat, mert ugye arra lettél beosztva.
3: Igen, hogy legyen a következőnek is tiszta.
0: Hogy érzed magad?
3: Már tényleg megtanultam alkalmazkodni, és én csendben asszisztálok ehhez, vagy legtöbbször el sem
2: tehát
3: megyek.
2: Tehát rezzenéstelen arccal tudod fogadni, mikor hallod, hogy mondják neki, de szép a fürtöd, Csabi, meg ilyeneket.
3: Igen, mert kopasz. Vicceltem.
0: Sajnos. Le legyen itt vége a témának?
1: Igen.
0: Kiölte meg, mindenki utasson rá.
1: Én.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Plus-t?
5: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Plus-t mondtál?
4: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen!
10: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Az extrém hőség és az aszály hetekkel előrehozta az aratást. Tisztult a kontinens levegője. Szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az idén is az időjárás írta át a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál hamarabb indult meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadékhiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így ennél a növénynél kedvező több termés eredményekre számítanak a gazdálkodók. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
14: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
13: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Tovább tisztul Európa levegője. Egy friss jelentés szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Kifejezetten enyhe a reggel, a hőmérők 20 fok körüli értékeket mutatnak, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az útinformtól tudjuk, hogy az egyes főúton Biatorbáj térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Közben az 5-ös főúton Lajos Mizsa átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszosan burkolatot javítanak, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható, irányunként váltakozva. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 7 óra lesz 8 perc múlva, és segítségre van szükségünk, miután az egyik témánkhoz, hogy milyen szegény futball VB néző férjek feleségének lenni itt a VB időszaka alatt, és ez bizony a kapcsolatra is ányolja a bélyeget. Erről szeretünk volna Görög Zitával beszélni, lemondtam, mert a kisgyermekem megbetegedett. Viszont a hallgatók közül szívesen várunk bárkit, aki hölgy, igen, és aki megszenvedi ezt valamelyest, ezt a foci VB-t a férjével. Csak annyit mondjál, hogy milyen a férjed közben a foci VB alatt másfél hónapig, mivé változik, milyenek a haverok, akik átjönnek, ki kell őket szolgálni, vagy semmibe vesznek.
2: Mikben hagynak egyedül téged, hogy ez a temelőd egy hónapon keresztül, és nem segítenek.
1: Jelentkezni léci SMS-ben, hogy tudjunk veled beszélni erről a témáról.
2: Biztos, na jó, hogy egy csomóan vannak, tuti.
1: Szerintem is, de most egyelőre a férjek ne írjanak. Zottya, ne írjál.
2: Ébredsz fel a feleséged, Zottya, majd
1: így van, a feleséged, az kell nekünk.
3: Az dob be.
1: Az dob be, így van. Na, Évi, nálad van a... Mit találtál?
3: Így van. Ugye ma van a csókvilágnapja. Mm. És gondoltam, utána megyek egy kicsit pár érdekességgel, hogy ki mit tud a csókról. Utána néztem, senki nem tudja, hogy ki találta ki, hogy ma legyen a csókvilágnapja. Ez egy tény. Tehát, hogy ezt valaki egyszer odaírt, hogy ezen a napon nem történik semmi.
1: Szerintem a legtöbb világnapra érvényes ez. Nem lehet tudni, hogy ki találta ki. Miért? Egyszer csak itt van. Nem volt ilyen régen.
3: Nem. Így van. De úgy, hogy erről nem tudok sokat. Viszont képzeljétek el, kezdjük azzal, hogy a kutatások alapján a férfiak 60% azt gondolja, hogy ők jól csókolnak.
1: Hát nyilván a nők 60% is azt gondolja, hogy jól csókolnak.
3: Nem, a nőknek nincs ilyen kutatások, a nők így nem foglalkoznak ezzel.
1: Igen, csak az a baj, hogy a nők azzal sem foglalkoznak, hogy milyenek az ágyban. Tehát mindig az van, hogy mi férfiak milyenek vagyunk az ágyban. Mint hogyha ez egyrészt egy teljesítmény lenne, kettő, csak rajtunk mérik.
2: Igen.
1: Tehát ti azt hiszitek, hogy azért, mert nektek ott van a terpesz, érted, innentől ti a dolgotokat elvégeztétek.
2: Mi vagyunk a versenyzők, ők meg a zsűri.
1: Így van. Hát hogy? Na most akkor ezt a csókra is? Köszönöm szépen.
3: A csókra is ez van. De azért ne haragudj, hagyj álljak meg itt ennél a témánál. Miért gondolod azt, hogy mi nem teszünk ebbe a dologba bele többet? Csak széttesszük?
1: Nem azt mondom, hogy nem tesztek bele, mert azért én is ismerem egész jól a palettát. De tehát, hogy
3: szóval hagyj álljak ki azért magunkért.
1: Nem. Én nem. Én azt mondom, hogy mi vagyunk mérve. Mi vagyunk mindig megítélve. Sose hallottuk még azt, hogy mit tudom én, a nők milyenek. Tehát jó az ágyban, nem jó az ágyban. Nem, a nő az teljesen természetesnek veszi, hogy jó az ágyban.
3: De ti mértek minket?
1: Nem igaz, hogy mérünk benneteket.
3: Ti nem beszéltek.
1: Mi csak azt nézzük, hogy azt szoktuk megbeszélni, mire vagytok hajlandóak.
3: És az a mérőeszközötök.
1: Hát ez valakinek az. Valakinek...
2: Sokkal finomabbak vagyunk, mint a nők egyébként.
1: Igen, sokkal.
2: Tehát pontosan tudom, hogy ti magatok között minden mocskos dolgot kitárgyaltok. Mi ennél sokkal finomabbak vagyunk.
3: Jó, de azért, mert ezzel segítünk, hogy változzatok egy
1: nem
3: kicsit.
1: Nem nekünk mondjátok el, a barátnőiteknek.
4: De hát az előbb-utóbb visszakerül.
3: Hát azért beszélünk róla, hogy
1: nem biztos, hogy visszakerül. Nem biztos, hogy visszakerül. Ez nem igazságos, tényleg így van. Mi úgy érezzük, ugye, hogy nekünk teljesítenünk kell, nekünk ott kell lenni a szeren, nekünk nem tudom, mit kell produkálni.
2: Ezt a mellót is vinnünk kell a hátunkon, a így másik van. Megélvezi az utazást. Igen,
1: mert abszolút. A férfinak persze, hogy jó, mert nektek könnyű.
3: Igen. Uh-huh. Hát ez így van, de miért mi is beleteszünk, ne haragudj, előkészülünk, ott vagyunk, befejezzük, hát teljesen normális.
1: Előkészülünk, ott vagyunk, befejezzük?
3: Na. Hát jelen vagyunk az
2: valóban.
3: Egészben.
2: Nem biztos, hogy ugyanarról a sportról beszélünk.
3: Igen, próbálom körülírni, úgyhogy nem mondjak olyat, amivel nagyon mellélőünk. Na jó, van, menjünk tovább, tehát képzeljétek el, hogy például a csókolózás, ugye beszéltünk a héten, vagy múlt héten az edzésről, hogy 2 és 6 kalóriát éget, ha 1 percig csókolózol. Tehát edzésnek minősül.
1: Olvastam ezt én is régebben is, de ezt úgy nem tudom elképzelni. Hát milyen...
3: Miért? Nem érzed azt, hogy egyrészt mozognak
1: az izmai? Fizikai megterhelésnek nem érzem.
4: Hát egy arcjóga.
1: Na mesélj.
4: De nem, mert most elképzeltem.
2: Utasd, melyik izmok mozognak?
3: Nem, de jól mondja az Anett.
4: Tehát, hogy úgy szerintem úgy funkcionál ez a csókolozás, mint amikor az a...
1: Hogy lehet az, hogy én futok 10 percet, és nem megy le 6 kiló, hogy mi ez a kalória, de csókolozok 1 percet, lemegy. Hogy?
4: Hát nem tudom, rosszul futsz.
3: Igen, mert intenzív azért a csókolózás, nem?
1: Tehát
3: nem...
1: Te így nyomod? Mint egy ilyen légkalapács.
2: Én... A temperamentumából ismerve Évi valószínűleg élethalál harc van csók címen.
3: Jó, hát akkor te nem úgy csókolozol. De mindegy, Anett, egyébként Anettnek igaza van, 34 izmunk mozog egyébként csókolózás közben. Mondjuk te egy bicepsnél csak 2.
1: Uh-huh.
3: tricepsnél ugyanúgy csak kettő.
1: Hát de a elvégzett fizikai munka, annak van valamilyen jele, az a lényeg, nem? Ja. Attól ég a kalória, igen, és nem attól, hogy hány izmot mozgatsz meg.
2: Csókba még nem izzad bele senki valószínűleg.
4: De, hogyha nem mentek.
1: Jó, hogy csókolsz a net?
4: Nem, én meg vagyok róla győződve, hogy jól, de nem, tehát nem ért még soha.
1: Csókoloznál magaddal?
4: Nem.
1: Miért? Ez nem lehet a világ legjobb csókja kell, hogy legyen.
4: Nem, de, tehát, hogy bármint, hogy szerintem, nem tudom, nem.
1: Én csókoloznék magammal.
4: Tényleg? De jó.
1: Évi, te hogy csókolsz?
3: Én nagyon jó. Én is csókolozom.
1: De onnan, de szenvedélyesen vagy ilyen izé, ilyen pengeszájjal?
4: Az milyen az a pengeszáj?
1: Hát az... Ez
2: esünk túl rajta.
3: Nem, én szenvedélyesen. Én úgy csókolozom, ahogy eszem. Szenvedélyesen. Egyébként képzeljétek el, hogy az étkezésből meg lehet állapítani, hogy ki milyen az ágyban. Ezt is olvastam.
1: Na, akkor erről is mesélj nekem.
3: Hát most erről nem mesélnék neked, de egyébként csapaton belül már
1: na,
3: megnéztem.
1: Bocs. Igen, félbeszakítottak. Ott volt a statisztika, hogy a férfiak 60%-a azt hiszi, hogy jól csókol, igen.
3: Na, és akkor hagyd mondjak egy nagyon érdekeset, amin én viszont meglepődtem, hogy 80 millió baktérium cserél gazdát egy csókolozás közben. Tehát igen, egy csomó fertőzés átmegy.
2: Tök jó edzeni az immunrendszert ezzel. Mi így látjuk.
1: Meg így látják az orvosok is, igen, egyébként, igen.
3: És azt mondjátok, hogy ez szükséges?
1: Nem én szükséges, hanem meg... hogy az immunrendszert erősíti.
3: Jó, és egyébként pedig azt is mondják, hogy az emberek kétharmada minden, tehát jobbra fordítja a fejét. Amikor az emberek két... Igen. Hát te is.
4: És én is.
3: Azt én is megnéztem, igen, és erre a mondatra én is ugyanéztem, hogy én is jobbra fordítom. De nyilván ugye, ha te jobbra fordítod, a másik is. Viszont hoztam egy másik érdekességet, hogy vannak olyan törzsek, és vannak olyan kultúrák, ahol például képzeljétek el, hogy elítélik a csókolózást, mert ízléstelennek találják, hogy a nyálukat egymás szájába teszik. Ez például az Amazonason, és ott az annak a kultúrája nem szereti a csókolózást.
2: Addig keresled őket, mert megnyugtatásul, mint nem találtál egy ilyen furcsa törzset?
3: Nem, de nagyon sok van. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy minden kultúrában ez a csók, ez egy ilyen normális dolog. El se fogadott. El is ítélik.
1: Ezek a kultúrák, bocsánat, ezek egész országok, vagy csak kis törzsek valami furcsa erdőben? Bocsánat, mit értünk kultúra alatt?
3: Vannak népcsoportok, törzsek, meg
1: a... Mint a csángók? Kik?
3: Hát például...
1: Kik nem csókolóznak?
3: Most mondok egyet a...
1: Mi?
2: Csángók csókolóznak.
1: Nem biztos.
3: A mehinakú törzs például, a mehinakú törzs, úgy írják. Ők például a nyálukat.
1: És ők hol vannak?
3: A tonga népcsoport pedig... elítéli a fehérek csókolózást, mert szerinte egy ilyen kannibalizmusnak nézi, hogy minek kell megenni a másikat.
2: De akkor téged láttak ezek csókolózni, nem?
1: Nem. Na jó. Köszönjük szépen a Csók világnapján ezt a körül tekintést, vagy hogy mondjam.
3: Érdemes utána nézni.
1: Érdemes. Jó, gyerekek, beszélünk ma, mert a dinnyéről, mert megérkezett a magyar dinnye, mindenhol a zöldségesekhez, és erre vár mindenki, mert a marokkóit vagy sokalják, vagy a nemzeti öntudat bugyog, és azt mondja, én nem eszek marokkó, én arab dinnyét nem eszek.
2: Persze,
1: én muszlim dinnyét nem eszek. Én magyar keresztény dinnyét eszek.
2: Mindig azt mondjuk, hogy a miénk, a sajátunk a legjobb, és most ez eljött.
1: Igen, eljött, és a magyar dinnye tényleg jó, de hát ugye sokat kell várni rá, most itt van.

0: Hallgassák meg, milyen, amikor elfogynak a kérdéseid?
1: Igen. A magyar dinnyével kapcsolatban is hát egy pár jó tanáccsal nyilván ellátunk benneteket, ezért hívjuk Megyes Milán dinnyetermelőt mindjárt.
2: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, ismét aktív az Etna. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelni, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Mintegy 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
15: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen.

0: van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Tovább tisztul Európa levegője. Egy friss jelentés szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulástorlódást tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán és Bak térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az M0-as autóút csomópontjánál, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, illetve a Csepel-sziget útjain is. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Közben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc, jó reggelt újra, jó reggelt kedves hallgatók, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, a csókolózásra nagyon sok mindent írtak, ezt az egyet felolvasom. Barátnőm csak úgy csókolózik velem, ha előtte szájvizezünk. Hála a fogorvosnak, aki mondta, azt mondta neki, a szájban több baktérium van, mint az ánuszban, üzeni Krisz. Igen, csak a fogorvos azt is elmondhatta volna, hogy ezek többnyire jóindulatúak, tehát nem okoznak ebolát, meg itt, ami ilyesmi. De hát szegény, sajnálok, hogy mindig nálad kell, legyen egy kis liszterin.
2: Boldog új közös életet.
0: Ja. Hadd döntsem már én el, kicsi lány, ennyi. Egy ütős hétfő reggeli indítás, szép hetet nektek. Köszönöm, hogy veletek indítottam. Ez neked, tudod, akkor a reggelire.
3: Igen.
0: Jó, akkor sziasztok Istennek, Anettől szeretem kérdezni, hogy amíg 100-ig számolt, azt a tévé előtt tette, vagy arrébb állt előtte? Tipcsi a szállító.
3: Szívesen tettem volna a tévé előtt, de nem arrébb álltam.
0: És szeretnék kérni egy háját az Újszászi Minibolt és az UFO Élelmiszerbolt hölgy dolgozóinak. Megtértek és áttekertek, és így már csak is benneteket hallgatnak. Na, hát akkor nekik egy...
4: Hájjá...
0: Ez a nagy ütőzlés, ez a beavatás.
3: Igen, igen, igen.
0: Igen. Na, gyerekek, az a helyzet, hogy... Hát, hogy is kezdjem? Tehát minden évben jön a dinnye téma, szó se róla. A dinnye ugye az egy nyári gyümölcs, és nálunk ugye akkor van erről komoly hír, te is ugye hírszerkesztőként bontogatott szárnyaidat, amikor a magyar dinnye megjelenik a piacon. Igen. És te már hetek óta bennünket így tehát tényleg idegesítesz.
3: Na, dehogy is.
0: Azzal,
3: hogy
0: beszéljünk már a magyar dinnyéről. És akkor a Gyuri felhívta a mi dinnyetermelő barátunkat, Milánt, aki azt mondta, hogy nincs még magyar dinnye. Ugye?
2: Két hete beszéltünk, és mondta, hogy dehogy, hát a július elején van hol. És emlékszel, ott beszéltünk, Anett nem akarta elhinni nekem. Azt hitte, hogy nem hívtam fel, csak kamuzok. Hát annyira hihetetlen volt neki, hogy még nincs dinnye.
3: Mert előfordult már ilyen, hogy csak rávágtad, hogy szabaduljál tőlem, de nem is baj. De ugye minden, de lehet, hogy a Milán ezt mondta, de a hírekben, meg különböző portálokon ezt lehetett olvasni, hogy megint...
0: Na de Milán van kint a földeken, azok a hírszerkesztők meg egy számítógép előtt ülnek, egyébként csúnya emberek, nagyon rondák a hírszerkesztők amúgy, nem tudom, láttad őket. De tényleg, eszméletlen, most láttam, hogy mentek ki az épületből, amikor elbocsátották őket, nagyon csúnyák.
3: Istenem, szegények. Na, de visszatérve...
0: Amúgy nem látni őket, csak mondom.
3: Nem, tényleg nem. Szóval, hogy én ugye, én nem vettem...
0: Te szép vagy.
3: Köszönöm szépen. Ezt akartam kihozni. De hogy én innen vettem az infóimat, hogy a dinnye, már pedig a magyar dinnye úton van, és hamarosan megérkezik. És a Gyuri megállította, hogy ez csak július eleje lesz.
2: Az úton van, az tényleg tény. Az igaz volt.
0: De az úton van, az nem azt jelenti, hogy már fenn van a teherautón is jön, csak nagy a távolság, hanem ez azt jelenti, hogy még érik. Tehát, hogy még ott van a kis kocsányon, vagy mind lóg az, kocsány?
1: Szerintem kocsány.
0: Igen, kocsányon igen. Lóg. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy Anett ezt valahogy nagyon be akarta ideje korán tolni ezt a dolgot, és aztán végre megérkezett, és Gyuri összecsapta a két tenyerét, és azt mondta, hogy megjött a magyar dinnye, ő beszélt Milánnal, most már itt van. És ilyenkor ugye ők nagyon-nagyon boldogok, mert nem kell 12-ig együtt ülnünk a szerkesztőségben, hiszen ha a dinnye téma megvan, akkor már egy témánk megvan másnapra.
2: És az egy óra mínusz.
3: Igen.
0: Az egy óra mínusz, így van.
3: De mintán küzdöttünk pénteken, ezért
0: egy... Ott sem voltál, te már lementél a parkolóba.
3: Igen.
2: És nevettél rajta.
0: Én most csak a realitást akarom elmondani, a valóságot és az igazságot, hogy a háttérben hogy zajlik a munka. És akkor mondtam, hogy jó, akkor legyen dinnye, ha már itt a dinnye, és bár nem tudom, hogy mi ebben a hír. Mondd már el, mi ebben a hír? Hát minden évben jön a dinnye, nem olyan nagy dolog. Igen. Ez mint, hogy jön a napsütés.
3: Persze, nagyon fontos az, hogy milyen lesz az idei termés, akkor, hogy honnan, az ország melyik részénben termesztik a legtöbbet.
0: Békestetőn.
3: Nem, Békésten.
2: Békésten. A sípályán.
3: És nyilván az ár is nagyon fontos, meg az, hogy tehát, hogy mire lehet készülni. Tehát zamatos lesz, édes lesz.
0: Zamattalan.
3: Igen, hát volt jó pár év, amikor ilyen íztelen volt a dinnye, uh-huh. És nyilván ez is hozzájárul most ahhoz, hogy
0: hát ezért érdemes beszélni a dinnyéről.
3: Ezért érdemes, igen.
0: Jó, mi minden évben beszélünk a dinnyéről, én bevallom őszintén, engem a dinnye egy picit sem érdekel.
1: Ezt érezzük már egy pár perce.
0: Remélem. De viszont nagyon bírom a Milánt, a dinnye termelő barátunkat, mert ő egy jó arc. Tehát én nagyon remélem, hogy miután ma van az utolsó alkalom, hogy hajlandó vagyok dinnyéről beszélni rádióban. És ez Milánnak is szomorú, nekünk is szomorú, de Milán megtartanánk, tehát ki kell fogadnom Milánt, hogy milyen más hobbija van, amiről tudunk vele rendszeresen beszélni.
2: Csak az év többi részében csinál valami mást, igen.
0: Így van. Ma jön az utolsó, mert baromi nehéz új kérdéseket feltenni a Dinyéről, amit nem tettél föl tavaly előtt.
2: Nem is biztos, hogy sikerült ilyet találnunk, igen.
0: Hát mert elővetted a tavalyi papírt, és azt nem a tavaly előtt itt vetted el, és azt mondtad, hogy figyú, legyen az, az már arra már úgy sem emlékezik.
2: Rutinos voltam, nem a tavalyira ugrottam egy-egy elé.
0: Nagyon nehéz ez egy búcsú interjú. Ha nem is Milánnal, de a Dinyéről.
2: Ó, már most fáj a szívem.
0: Ez... A vonalban Medgyes Milán, Dinnye termelő.
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia Milán!
4: Jó reggelt!
0: Na, itt nagyon vagyunk. Nehéz kérdéseket megfogalmazni, elcsuklik a hangom, könny a szememben, de utolsó Dinnye interjúnk ez Milán.
4: Hát szomorú, de nem, ez van, ilyen az élet. Majd, hát ha változik még.
0: Persze. Jó, de az a baj, hogy nem tudok már érdekeset kérdezni a Dinnyéről. Tehát lehet, hogy...
4: Hát így van. Így van. Ez benne van. Hát nem is lehet, azért ez nem lehet ezt annyira túl kérdezni, de...
0: De egy pár dolgot azért kitaláltunk.
4: Na, hallgatom.
0: Milán, szóval a helyzet az, hogy például ugye idén folyamatosan szóltak a hírek arról, hogy alig volt tavasszal csapadék, nyáron alig volt csapadék, és a Dinnye, amelynek ugye csak magyarul a neve görög, németül Wasser, angolul water,
4: így van.
0: Hogy ez most a Dinnyének jó vagy rossz?
4: Na, hiába water meg Wasser, a Dinnye azért nem hínár. Tehát nem is igényli a sok vizet.
0: Oh.
4: Tehát
0: ezt a...
4: Tehát ennyire tudom egyszerűen megfogalmazni. Nyilván akkor kell esni neki, amikor kell egyszer tavasszal, egyszer júniusban, meg egyszer júliusban. Aztán mi megvagyunk ám, a többit megoldjuk egy kis öntözéssel, csepegtető szalagon, de nem, azért annyira nem vízigényes a Dinnye, mint amennyien ezt sokan gondolják.
0: Tehát akkor igazából ez nem is befolyásolta annyira az idei termést, hogy
4: nem könnyítette meg, nyilván nem lesz rekordtermés, azért ha több a csapadék, akkor nagyobb a mennyiség is. Egy jó erős átlag feletti termés lesz, egy 4-5-6 tonna hektáronként, 60 tonna hektáronként, tehát ha többről beszélünk, akkor az már 80-100 tonna, az a nagyon magas terméshozam. Itt a csapadék hiány véget azért nem lesz ekkora nagy, öntözni annyira nem lehet, ne legyen, tehát kell egy kis eső, de azért nem kell erre, hogy állandóan a víz folyjon.
0: Tudod, hogy az édes Dinnye az a mániánk, tehát, hogy minden évben meg, vagy arra is rákérdezünk, de most azt mondd meg, mert én például egy csomó olyan gyümölcs van, amelyet ha megveszek nem teljesen éretten, és otthon hagyom érlelni, mint a banánt, vagy a szilvát, akkor az még becukrosodik, az még beérik. Tehát, hogyha veszek egy relatíve szar Dinnyét, akkor azt, hogyha érlelem még 2 hétig, akkor az beédesedik, vagy a Dinnye az másképp működik?
4: Na, hát nagyon jó kérdés tettél fel.
0: Köszönöm, ez utolsó interjú.
4: Ez tényleg oda vágjuk. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert ezt sokan nem tudják, hogy a Dinnye az csak pirosodik, színesedik. Nem lesz már élesebb. Tehát ha nem megfelelően van leszedve, megfelelő érettségi fokba, ami mondjuk egy 95-100%, sőt, az mostani oltott Dinnyéknél inkább 110%, olyan nincs, de mégis van, és akkora jó. Tehát ezt tudni kell, berakod, és érlelő otthon, tehát csak színe lesz, pirosabb lesz. De nem lesz édesebb. Az biztos, hogy nem. Ennyit lehet róla tudni.
0: Akkor mitől kásás a Dinnye? Mert ugye...
4: Az már túlérett.
0: Az már túlérett.
4: Bizonyos fok, akkor már én úgy szedtem le a Dinnyét, vagy én, vagy aki leszette, teljesen nyilván én úgy nem szedem le, de aki leszette, az úgy szedte le a Dinnyét, hogy az már túl volt érve, az már a földön is kásás volt. Ikrás, kásás, úgy mondjuk. Az egy dolog, hogy annak még romlik az állag, amíg hazaviszed, meg annak van még 1-2 nap, mire kikerül, elkerül hozzád, de az már akkor túlélet volt.
0: Mert ugye beszéltünk már többször, hát többször beszéltünk nyilván, hogy a Dinnyét ütögetni hülyeség. Ezt én tőled tanultam.
4: Hát, lehet, de igen.
0: Hogy viszont a kásásságot azt nem tudjuk megállapítani? Tehát, hogyha...
4: Na például a ütögetésnél pontosan azt tudod csak megállapítani.
0: Na, tehát ha kong, mint a konga...
4: Akkor jó.
0: Nem.
4: Ha meg csak úgy, ha kong, akkor jó. Nem tudom, hogy kong a konga. De rámondtam, igen, de nem. Ha olyan pengős, jó hangja van, tehát nem buhog, vagy hogy mondjam, nem ilyen, nem ilyen az a kásás dinnye, amivel nem, mintha nem jönne vissza a hang belülről, nem tudom jobban elmondani.
0: Tehát értem, tehát beleütöm a hangot, és ha nagyon gyorsan visszajön, bing, az egy jó dinnye, belefullad a hang,
4: igen,
0: akkor az a kásás dinnye.
4: Na pontosan, megfogalmaztam, ezt szerettem volna én is mondani. Pontosan.
0: Na jó, mi összerakjuk, hát te vagy a szakember, én meg a szavak embere, ilyen.
4: Így van, ez túl pontos megfogalmazás volt.
0: Köszönöm. Akkor a kásás dinnye az ugye attól kásás, nem azért, mert túl kevés a csapadék és nem ment bele elég víz, hanem attól nem, kásás, hogy túl sokat volt a földeken.
4: Így van, túl érett. Így van, nem lett időben leszedve. Túlérett. Ennyi a titka. Nem tudtuk eladni, vagy olyan nem úgy volt a piac, vagy nem kellett, nem értünk oda, túlérett.
0: Értem. Figyú, most az a helyzet, mikor van a dinnye, a magyar dinnye, mióta van a piacon?
4: Kb. Hát ez most a hétvégétől indult, amit az Anett is mondott, hogy olvasott hírekben, ő azt olvasta, hogy vannak nagy fóliás dinnyés házak, az körülbelül van az országban 100 hektár, meg 2000 hektár sípa, tehát földes dinnye. És az a 100 hektár fólia ház, most nyilván ez vagy kevesebb, vagy egy picivel több, abból már csipegettek le, de az olyan minimális mennyiség volt, tehát hogy az mindenhova mindig sehova nem kerülhet. Tehát arról itt, amit fölmész két konténerrel, most meg fölmegyünk 25 konténerrel a piacra, csak hogy érzékeltessen, vagy 125 konténerrel, tehát ennyi. Igen,
0: és azért kérdezem,
4: most indultunk a hétvégétől.
0: Azért kérdezem, mert ugye én például egész évben veszek dinnyét, de én sose tudom, hogy az milyen dinnye, mert én nem tudom, hogy a dinnye szezon mikor kezdődik, és a zöldségesen meg adja a kezembe, hogy itt a dinnye vigyed. Hát, és ez van. Többnyire marokkói. De mi van akkor, hogyha most ti elkezdtétek a dinnyét bevinni ugye a piacra, viszont még nem adták el a marokkóit? Meg tudom-e különböztetni a magyar dinnyét a külföldi dinnyétől?
4: Meg tudod különböztetni, a színe más. A magyar dinnyé általában valahogy sötét tónusú az egész dinnye. A külföldi, akár legyen marokkói. Marokkói már nagyon nincsen, szerintem olasz van már fönn csak. Az olasz, vagy a görög, vagy mit tudom, de legyen marokkó is, az ugyanazzal a fajtával, de mégis valahogy világosabb tónusú, nem tudom jobban elmondani. Tehát a zöld világos zöld. A magyar dinnyének általában meg inkább ilyen egész más színű zöld, sötétebb zöld színe.
0: Ez a fajtája miatt van, vagy azért, mert az időjárás, meg a földi viszonyok, éghajlat?
4: Így van, föld, éghajlat. Ugyanazzal a fajtákkal dolgozunk helyek közben mindenhol.
0: Milán, biztos láttál te is olyat, hogy Japánban bármiféle gyümölcs az aranyára, tényleg aranyára. Én láttam olyat, hogy egy eper 300 angol fontba került. Egy szem nagy eper, amik akkora volt nagyjából, mint egy alma,
4: igen,
0: de az 300 font volt. És azt becsomagolják, mint egy ilyen kártyé ékszert, ilyen dobozba, és azt adják ajándékba, amikor vendégségbe mennek. És a dinnyét is láttam, hogy azt formára növesztik. Tehát, igen, hogy van szív alakú, meg kocka alakú, igen, meg ilyesmi.
4: Igen.
0: Ami, mennyibe kerül most egy kiló dinnye?
4: Hát most a boltban, nem tudom, 300 és 500 forint körül van.
0: Na, és mit szólnál, hogyha kockában növesztenéd, és akkor 3000 lenne, vagy 5000?
4: Hát ez nagyon jó volna, ez nagyon-nagyon jó volna, de hát az azért nem ilyen egyszerű ám azt véshez kivitelezni, ha 3000-es dinnyét akarnánk eladni. Nem nagyon sikeredett ez még itt azért erre Európában.
0: Hát formába kell tenni, csak az a kérdésem, hogy mikor?
4: Jaj, nem tudom, ezt még át kell, hogy gondoljam, mert azért nem olyan egyszerű.
0: Hát nézek neked ilyen YouTube videókat, hát biztos van szív alakú dinnye, úgy vinnék Valentin napkor, hogy azt el se iszed, bár az február.
4: Az februárban van. Azzal megnyugtatlak, a februárban volna dinnyém, azt is vinnék.
0: De kocka dinnye, szív dinnye szerintem nagyon menne. Ki kell próbálni? Hány dinnyéd van úgy egy soron?
4: Hát 250 darab tövem van, amin mondjuk van kettő. 500 darab dinnye van egy soron, mondjuk.
0: Azt a rohadt. Na, nem érdemes megpróbálni négyen?
4: Na de hát az nagyon kicsi, de érdemes, de hát azért ez nem így működik, hát azért...
0: Hát küldök neked, én legyártatok négy darab ilyen kockát plexiből, és a kis dinnyét, amikor elkezd már nőni, az bele rárakod a kockát. És akkor egyszerűen abba fog...
4: Ja. De hát hogy nő az a műanyag kocka majd a dinnyére?
0: Nem nő a dinnyére, amikor a dinnye kicsi, akkor rárakod a kockát, és belenő.
4: Kerek lesz. fele tudja.
0: Nem, kerek lesz, amíg, a kockánál kisebb. De amikor eléri a kocka méretét, akkor már kénytelen kocka alakúvá.
4: Jó, akkor elfogadom, gyártassál 4 darab ilyet, és én megcsinálom neked. Jövőre erről beszélünk.
0: Sajnos. Akkor lesz jövőre témánk.
2: Sajnos kénytelenek leszünk hívni.
4: Bedobjuk az új témát, jövőre megvan az új téma, erről beszélünk. Elég, ha kettő gyártatsz, a másik kettőt én mellé gyártatom. Tehát és akkor... meg lesz a kocka.
0: De megcsináltatom én a Gyulát meg tudok kérni arra, hogy szerez ilyen plexi kockákat?
2: Simán, simán jövő nyárig meg lesz az.
0: Mikor kell elküldenem hozzád?
4: Május, április vége.
0: Május, így meg lesz. Milán meg lesz a kocka.
4: Tényleg megcsinálom.
0: Én már is most, megcsinálom. Már ennyire, hogy hát de nézd meg, hogy mennyire tudjuk eladni majd.
4: Jó.
0: Hát vagy nem. Vagy nem.
4: De lesz kockadinnyénk.
0: Lesz kockadinnyénk, így van.
4: Hát helyet nem foglal sokat, mert egymásra tudjuk rakni.
0: Fia, van 500 dinnyél egy soron, akkor most ne hülyéskedjünk már.
1: Az a 4 darab nem számít.
4: Hát nem, ja, de hogy számít? Nem.
0: Na, Milán, utolsó kérdés. Ugye nem? Minden évben megkérdezzük, hogy tudja a zöldségesnél az ember, miután már nem lehet félbevágni a dinnyét sok, vagy nem vág, valahol igen, valahol nem, nem lékelnek, az biztos. Tehát, hogy tudjuk megállapítani, hogy édes a dinnye is. Te nagyon helyes vagy, mert minden évben mást mondasz. Tehát volt már, hogy mondtad, hogy száraz a kocsány, sárga a segge a dinnyének, ezekre kopogta, minden volt már. Idén mit mondasz?
4: Én azt mondom, hogy figyelj, ez a hőkupola megoldott mindent, idén édes lesz a dinnye. Édes dinnyét kell venni. De hát miben, hogy állapítjátok meg, ugyanazt tudom, mint eddig mondani, sárga legyen, meg lehet azt látni, megfelelő helyről vegyünk. Biztos vagyok benne, hogy azért mindenki odafigyel már, hogy az főleg a zöldségeségnél mindenkinek termelője van, figyelnek erre a zöldségesek, figyelnek a termelők, biztos vagyok benne, hogy rozdinnyét már most senki, tehát ez már nem megy, hogy rozdinnyéket szedjünk lefelé, meg adjunk elfelé, az nem azt a világot éljük már. És a meleg az sokat segített ebbe, hogy édes legyen az idei dinnye. Tehát itt azért a nagy mellélődés.
0: Én egyébként most magyar dinnyét ettem a minap, és tényleg fantasztikusan édes volt, tehát meglepően édes volt.
4: Igen, hát ez a hőkupola azért sokat dobott. Amit dobott, annyit el is vett, mert sokat meg is tüskézett, meg is megszúrt, de viszont a cukor fokot biztos, hogy szúzta fölfelé. Átalakította, azban biztos vagyok.
0: Jó van, Milán, a kockadínyét elindítjuk, de hát az jövő május. Jó. Milyen más hobbid van, csak hogy ne veszítsük el a kapcsolatot?
4: Hát nem nagyon van nekem ilyen más hobbim.
0: Kimondottam. Én foci, járok. Nők, biliárd, ivás.
4: Ivás, foci, nők. Valad mind, tényleg, szavamba adtad mind a hárman, minden. Igen.
0: Jó, akkor úgyis keresünk, hívunk még. Jó. Téged nem engedünk el, de a dinnye témát itt szóról lezárjuk, ha csak a kocka dinnyéből nem lesz valami. Jó?
4: Figyelj ide, ha megcsináltatod, én partner vagyok benne.
0: Helyes. Oké. Okay. Köszi, akkor jelentkezünk mindenképpen. Milán, köszönjük szépen. Szia, szia.
4: Köszönöm, sziasztok.
0: Meggyes Milán dinnyetermelő.
1: Csodálatos.
0: Ugye milyen arc? Nem szabad elengedni őt.
1: Nem szabad
0: elengedni. De nem lehet még egyszer, dinnye interjú nem lesz több.
2: Hát pedig most díjlelted le a dinnye interjút jövőre. Ezt
0: ha lesz kocka dinnye, akkor oké.
2: Okay, ennyire előre még sosem egyeztettünk interjút vele, mint most. Annyira abba akartad.
0: Jó, de most dicsérjetek meg, mert ez a legzseniálisabb dinnye interjú volt ever.
1: Nagyon jó volt.
2: Közben is azon gondolkodtam, hogy ez annyira jó, mint hogyha az elsőt csinálnád vele, hogy majd a végén meg akarom kérdezni, hogy ez tényleg komolyan gondolod ennek a befejezését. Aztán jött a nagy kocka projekt, úgyhogy nem aktuális ez a kérdés.
1: Rendelünk majd. Én is láttam ezt a videót. Nagyon egyszerű, nem egy bonyolult a dinnyének, amikor elindul a termés, összeteszed így ezt a kockát, ezt a műanyag kockát, és ő benne marad.
0: Így van.
1: Igen, tehát ez ne bonyolítsuk, viszont óriási áréssel lehetne dolgozni.
0: Igen, a kocka dinnye.
2: Annyira abba akartad hagyni ezt a dinnye bizniszt, hogy csinálta egy új projektet.
1: Saját belőle. Magadnak.
0: Na jó, gyerekek, a japánok tényleg elképesztő pénzt fizetnek ilyenekért, és a gyümölcsök, tényleg a hibátlan gyümölcsöket becsomagoltatják, selyempapír, doboz, ékszer szintű, és masni rajta is azt adják ajándékba, úristen, vagyonokat, de komolyan mondom, vagyonokat fizetnek ki. És most ezért csak, hogy a kérdés felé tereljelek benneteket. Azt akarnánk a hallgatóktól megkérdezni, hogy mi volt az a legértelmetlenebb összeg, amit kifizettél élelmiszerért? Tehát, és ez lehet akár gyümölcs, lehet hús, lehet édesség, lehet bármi, ital, bármi, élelmiszerért a legértelmetlenebb összeget, és miért vetted meg? Biztos nagyon sokan írják a terhes feleséget, ugye?
2: Ez egy olyan szituáció, amikor nem lehet állítólag nemet mondani, csak hallomásból tudom. Akkor el kell menni a világ végére is a dolgokért.
0: Én most vettem 2 darab sztéket, lefagyasztottam, le van vákozva, 32 ezerért.
2: És a terhességgel összefüggésben van?
0: Nem,
1: válaszolni akart a kérdést.
0: Nem, csak az, hogy értelmetlen összeget kifizetsz, majd meglátjuk, mert ha megsütöm, akkor kiderül, hogy értelmetlen vagy sem.
1: Nem lesz értelmetlen.
0: Nem lesz értelmetlen.
1: Nagyon jó lesz.
0: Aha, jó. Oké, remélem, de más is gondolhatja így, hogy tényleg vagy annyira megkívánt ő már nagyon rég nem evett, nem tudom, cseresznyét, és megvette 14 ezerért, nem tudom, kilóját. Tehát, hogy bármi lehet, amikor értelmetlen összeget fizettél ki élelmiszerért. És miért volt ez? 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A 2 gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a hatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
12: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Már megint egy hétfőkedd.
15: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
17: Elindult a jelölés a Gundel díjra. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Egy-egy szápor bárhol lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az idén is az időjárás írta át a mezőgazdasági munkák rendjét. Az ország nagy részén a megszokottnál hamarabb indult meg a betakarítás. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minőségével nincs gond, a mennyiség elmaradhat az átlagostól. A csapadékhiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így ennél a növénynél kedvező több termés eredményekre számítanak a gazdálkodók. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
18: Mint egy 20-25 éves szakmai múltak kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
17: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Lefokoztak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszítheti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytathatja pályafutását. A felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik majd. Az út ingyenes lesz, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h csökkentik. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható. Így például az M3-as autópálya bevezető szakaszán és Bak térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Közben a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 lesz 2 perc múlva, és szeretnénk megszólaltatni, hát körülbelül egy fél óra múlva bármelyik hölgyet a hallgatói táborából, aki érintve érzi magát itt a foci VB miatt, mint elszenvedő feleség. A témánk ugye az lenne, hogy nem a meccs a baj, hanem hogy mit hoz felszínre a foci VB egy párkapcsolatban, és hát nyilvánvalóan nagyon sokan vagytok hölgyek, akiknek a pasija vagy férje nézi a meccset, nem lehet hozzászólni, ki kell szolgálni, jönnek az idióta haverok, berúgnak, üvöltöznek, pedig a gyerek alszik. Tehát ha ilyen hölgy vagy, akkor léci, írj egy SMS-t, mert szeretnénk veled beszélni. Azért, mert egyébként nyilván nem benneteket zaklatnánk, Görög Zitával beszéltük meg ezt, csak neki megbetegedett a gyermeke, és ezért ő lemondta a ma reggeli beszélgetést tegnap este.
2: Igen, de biztos, hogy rengeteg hölgy van még hasonló cipőben, és akkor őket szeretném meghallgatni, hogy a gyakorlatban ezek a jelenségek tényleg ennyire küzdelmesek-e.
1: Szóval SMS-ben jelentkezettek, és akkor Gyuri visszahív. Oké, köszönjük szépen. Na, itt a kérdésünk az előző témával kapcsolatban, egyébként közben már nézegettük, lehet kapni ilyen dinnyeformáló alak izéket, műanyag valamiket, kocka meg szívecske, az AliExpressen.
2: Igen, tök jól le lehet csavarozni szépen körbe, meg mindent, tehát ugye spécinek tűnik. Ami
1: csak belenő a dinnye.
2: Így van, így van. Szívecske alakú is van, kocka alakú, mindenféle.
1: Jó, tehát meg lesz a dinnyénk. Uh-huh. Na, a kérdésünk ugye az volt, hogy mi volt a legértelmetlenebb összeg, amit kifizettél élelmiszerért, és mi volt az alkalom, és mi volt az. És hát itt sok minden van, gyerekek. Valaki üzeni Laca Biára, hogy ezúton búcsúzom a dinnye témától.
2: Ne búcsúzz, Laca, hát látod, hogy most készülünk éppen a jövő évire, úgyhogy ez még azért elhamarkodott lenne.
1: Aztán valaki írja, Ronaldós ásványvíz, 1600 forint per darab, mert a kisfiam szereti Ronaldót, én meg a fiamat. Na jó, Ronaldót is, Laca Biáról. Na ez igen. 1600 forintot kifizetsz egy vízért, mert Ronaldó hirdeti, vagy rajta van talán az arca is.
3: Igen, de és ráadásul a gyerekednek mindent.
1: Tehát, aki Ronaldót akar.
3: Aki Ronaldót akar, és pontosan tudod, hogy ennek mennyi lenne az eredeti ára. Ronaldó nélkül.
1: Focihoz nem tudok hozzászólni, de az élelmiszer, nos, 12 000 forint egy kávéért, amire aranypelyheket szórtak. Ez igen. Nagyon sok ilyen van, hát ugye nagyon sokszor ilyen élelmiszeret vannak, ezek a füst, aranyfüst, vagy micsoda, hogy hívják ezt, hogy ez a pelyhek.
3: Ja, pelyhek vannak,
1: ezek, persze. Ezek a mikrogram súlyúak, ami valódi arany, de olyan nagyon sok értéke igen. Nincsen.
2: Pezsgőt is lehet kapni ilyet, hogy úszkálnak benne ezek.
1: Igen. Igen. 12 000 forintért adnak egy kávét.
3: Hát ki kell próbálni, én is kipróbáltam egyszer egy ilyen aranyozott kávét, és csak azért, hogy milyen lehet egy aranyat meginni.
1: És fancy, tehát az, hogy fancy, jaj, de nem ér annyit.
3: De hát semmi nem ér ugyanannyiba ér, mint egy kocsmában megállik egy kávére, és rászórnak egy aranyat.
1: Valaki üzenét, 100 000-et fizettem egy üveg vízért. Azért vettem meg, hogy kipróbáljam, és nem volt jó. Nem valaki utána
3: fel.
1: Nézett? Nem vette
3: én
1: fel a telefon?
3: Néztem, igen. Utána néztem. Képzeljétek el, valóban van, még itthon is lehet venni. 98 900-ért lehet egy vizet venni. Chilei Patagóniában található jeges víz forrásból van, és ez a patak a csendes óceánba áramlik, tehát leírják, hogy honnan van ez a víz.
2: De
3: 98 és 070-es.
2: Ne is írják, mekkora biznisz ez valakinek, képzeld el, oda megy Patagóniába, ahhoz a jeges forráshoz, és ott tök ingyen elkezdi csapolgatni, és aztán 98 000-75-öt elad.
1: Hát ez a marketing, ezért zseniális. Sziasztok, barátnőmmel évfordulóztunk, és én főztem a vacsit. Mireli tenger gyümölcsei keveréket is felhasználtam a kaja elkészítéséhez. Baromi drága volt, és az ízhatás elmaradt attól, amit elvártam. Műíze volt, az évfordulós vacsi pizza rendeléssel folytatódott ezután. Sokat vártok ezektől a tengergyümölcsei mix zacskóktól, amiket lehet kapni, nem tudom. De olyan sok íz valóban nincsen, az egy ilyen kis dísz.
3: Sose mennék. Egyrészt nem szerettem, másrészt meg szerintem az ott jó, ahol kifogják.
2: Van a tengerben.
3: Igen, tehát ahol van tenger.
1: Én szoktam menni tenger, jó, te amúgy sem szereted, de én szoktam menni tenger gyümölcseit itthon is, és tudom, távol van a tenger egyszer, mert annyira szeretem, hogy bár szarabb a minősége, mint amikor ott frissen veszed, de azért még élvezhető. Rákok, mit tudom, ilyesmi.
3: Jó, de te azért a gasztronómiában otthon vagy, és azért te megpróbálod ugyanazt az ízt létrehozni, tehát azért ma is tapasztaltuk, hogy olyat hoztál, ezt a majonézes...
1: Ja, kis aliolit, igen, azt tegnap csináltam. Na, lányos szülés után nagyon kívánta a gyümölcsöt. Szereti az áfonyát, vettem neki, 17 000 forint volt kilója. Nálunk Hollandiában 8 000. 2008-ban Balatonfüreden az akkor még létező minibárban a szép lányoknak vettem egy 300 forintos fehér címkés BB pezsgőt 12 000-ért. Persze a cél nem a pesgőivás volt, meg se kóstoltam a lányokat, annál inkább Miki Veszprémből. Hú, de macsó Miki.
2: Ez az Miki.
1: 300 forintos fehér címkés BB pesgőt vett 12 ezerért. Milyen túlárazások voltak akkor? Teljesen a mostani korszakra emlékeztet.
2: Most is megy ez, igen, ezt akartam mondani.
1: Azt a mindenit. Hajdúszoboszló, nagyon kívántam a zöld borsólevest. A tányérban volt 5 szem borsó, 3 darab hüvely, 2 darab kacs, és öntöttek rá kb. 1 deciliter sűrű levet. Mindez 4000 forintért, azóta nem eszek étteremben borsólevest. A durián, a legkisebb a Dunapandában 25 ezer volt, csak már meg akartam kóstolni, nem bántam meg, szerintem finom, az árát igen. Ez a büdös gyümölcs, ugye?
2: Igen, igen.
1: Jó. Itt van valaki, aki szintén egy úr, és nem olyan, mint a balatonfüredi, aki ugye 300 forintos BB pesgőt vett 12 ezerért, ő egy picit többet költött pesgőre, itt van velünk a Gyula. Szia Gyula, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Hello Gyula! Na, ez egy randi volt, amint leírtad, ez mikor volt?
4: Képzeld, ez egy dekadens randevú volt, tehát nem egy ösztönző randevú volt, hanem egy szakítás utáni randevú volt, és gyakorlatilag elakadt a szavam, igazából szó sem jutottam, csak a festői szépséget merengve néztem, kikértem a kaviárt, kikértem a pesgőt, és udvariasan távoztam.
1: Várj, nagyon nem értek semmit. A festői szépség, amit néztél, az maga a hölgy volt, akivel szakítottál?
4: Igen, tehát ő elhagyott, és azt gondoltam...
1: És elmentetek még egyet pesgőzni?
4: Próbáltam, de ráébredtem, hogy esélyem sincs. Ugyanakkor azt mondtam, hogy úriember módjára viselkedek.
1: És hova vitted? Kértem. Bocsánat, hol lehet kapni? Mert ugye kaviár és Dom Perignon, ugye ez volt a menü?
4: Hát most nem akarom mondani, a második kerület szegmensén, ott a Pasaréti út alapján.
1: Pasaréti út környéken, világos. Igen, jó, nem csak azért, mert azért ezt nem lehet minden csárdában kapni.
4: Igen, gyakorlatilag véleményem szerint te is ismered ezt az éttermet, gyakorlatilag kikértem udvariasan, és úgy távoztam, mint gyakorlatilag van ez a francia nyomozó, aki mindig ilyen ballépéseket csinál, tehát a Pink Panther, tehát
1: ja,
4: úgy
1: igen.
4: Távoztam. Egy igazi sore loser voltam.
1: De még mindig érdekel egy pillanat. Tehát kaviárt kértél, a hölgy választott, vagy te?
4: Természetesen én választottam.
1: Te kértél kaviárt és egy üveg Dom Perignont.
4: Hát azt hiszem kettőt.
1: Két üveg Dom Perignont, oké. Okay.
4: Igen, mert akkor már kicsit szomorúbb lettem.
1: És így eközben konstatáltad, hogy ezt a hölgyet már nem tudod visszahódítani, ugye?
4: Semmiképp, mert akkor már egy olyan bevételt termelő képességű barátja volt, azt átéreztem, hogy gyakorlatilag nem tudok labdába rúgni, még a Dom Perignon mellett sem.
1: Oké, és akkor beszélgettetek, a pesgőből te is ittál, ugye, nem csak ő itta meg?
4: Gyakorlatilag, hát én azt mondom, hogy háromnegyed részben, tehát nem egyharmad, igen, tehát többnyire én ittam, azt gondolom.
1: Többnyire te ittad, és a kaviárt is nyakaltátok.
4: Nem is ízlett egyébként, nem, sem a kaviár nem ízlett, sem a pesgő. Tehát ez a dekadencia, én úgy fogalmaznék, ez a dekadencia.
1: Hát ha ízlett volna, akkor is dekadens lett volna, de oké. És akkor te kifizetted a számlát, és leléptél, vagy hogy csináltad?
4: Nem, hát természetesen kifizettem a számlát, és elköszöntem, és aztán hívtam egy taxit, és hazamentem.
1: És ott hagytad a csajt?
4: Hát miután nem volt esélyem, tehát ráébredtem arra, hogy már az elején ráébredtem arra, hogy nincs esélyem, csak egy picit túltoltam magam részéről.
1: Túl, az biztos. Fió, és mennyi volt a számla?
4: Hát 3 kiló. Akkor ott egy 100-as volt a Don, az 2... Két Don, meg a... Hát, bocsánat, a hármat, azt túlmondtam, kettő, de jattot adtam 3. Tehát adtam egy 50 rongyattot, 3.
1: 50 rongyattot, jó. A kaviár akkor az is gondolom, hogy vagy orosz volt, vagy iráni, ugye?
4: Nem. Moloszol az nagyon finom, ott jó kaviár van.
1: Azt nem ismerem. Tehát az egy komoly kaviár.
4: Hát azt gondolom, hogy az nem a vörös, hanem a fekete kiszemű, és akkor azt szépen szervírozzák. Akkor még ott egy híres sép volt.
1: Eddig elmérem, hogy kaviárban nem vagyok otthon. Azt tudom, hogy van a beluga, és akkor a mindenféle várfaja van, és az irániak meg az oroszok a legjobb.
4: Igen, tehát a moloszol az beluga. A beluga az moloszol. Igen, ennyi csak. Tehát ennyi.
1: Gyula, mi van azzal a hölgyel ma?
4: Gyakorlatilag hát televíziósztár.
1: Ó, ismerjük.
4: Hát, SS.
1: Persze, ismerjük. Oké, nem kell kimondanod a nevét, nem azért kérdezem.
4: Ismered. Oké, most már ismered.
1: Nem, én nem tudom ki ő.
4: Még egyszer mondom. Vezeték és keresztnév. SS.
1: Most elkezdek gondolkodni gyorsan. Na mindegy, addig elbúcsúzunk, Gyula.
4: Egyébként van egy erdélyi település Szalonta.
5: Mindenki gondolkodik.
3: Nekem.
1: De most SS? Nem, F, vagy F, FF? F. Tehát Feri, vagy...
4: S,
1: mint...
4: Szilva.
1: Mint Szilva, jó. Oké, Gyula, én kitaláltam.
3: Nekem is megvan.
1: Én kitaláltam, búcsúzzunk. Köszönjük szépen van. A sztoridat.
4: Köszönöm. Szia. Napot, hallgatlak titeket.
1: Köszönjük, hello, szia.
2: Puszpusz neked is, Gyula, puszpusz.
5: Nekem nincs meg.
3: Még? Majd én elárulom.
1: Jó. De eláruljuk adáson kívül, nyilván nem fogunk nevet mondani itt. Köszönjük szépen. Belefér még? Nem fér bele, ugye?
2: Nem. Gyula elkaviározta az időt.
1: Nem, hát én kaviároztam el vele. Nézem, hogy jelentkezettek közben. Együtt nézzük a páromra a VB-t, sőt, engem jobban érdekel üzeni Marian, ilyen is van. Olyan kéne nekünk, akit annyira nem érdekel, és elszenvedi, de hát nyilván a párja érdekében azért kibírja ezt a VB-s időszakot.
2: Ki van a férje dolgaitól, ami a VB alatt van. Tehát ez.
1: Igen, ilyen hölgy jelentkezzen 0620 22 22 22, és jövünk ezzel a témával, hogy mit csinál a párkapcsolatokkal a világbajnokság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.

0: frissesség minden nap.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő, újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Egy időre elfelejthetjük a tikkasztó meleget. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem tér vissza a sivatagi hőség, és a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hidegfront alakítja az időjárást, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik, egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé. Részletek híreink végén. Akár veszélyes is lehet, ha a gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője rádiónak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tablettek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
5: A kiadványjal azt a cél tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
4: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamufelhőt látni. Óriási drogfogás Mexikó partjainál, mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le a csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedélzetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becslések szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél, fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint már erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon. Lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, az M31-es autópályán Nagytarcsa térségében a hídjavítási munkálatok miatt, illetve a 11-es főúton Budakalász térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra elmúlt 10 perccel, jó reggelt, szevasztok, jó reggelt, drága hallgatók, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, nem is, hogy hol kezdjem, hát igen, mindenki a tankcsapdad arra, de egyébként tényleg ez mit vált ki ez a dal, egyszer-egyszer lejátszunk, pár héten belül mindig egyszer, basszus kér a nép, imádom, tankcsapda a legjobb, sziasztok drágáim, hidegrázós ez a tankcsapda dal, köszönöm, imádom Tátrai Tibusz gitár, szóló gitárját, neki hasonlít a Dire Straits-re, és az új tankcsapda szám, egyszerűen zseniális, fantasztikus, imádom. Köszönjük szépen! Na, nagyon-nagyon jó. Gyerekek, a VB-t nézzük, ugye megy a VB. Az a baj ezzel a VB-vel, hogy ugye egy olyan helyszínen rendezik, az amerikai kontinensen, ahol az időeltolódás eléggé nagy, és bár igyekeznek szerintem, azért tudják azt, hogy az európai tévénéző közönség, amely ugye nagy részét képezi most itt a TV közvetítések nézőszámát, illetően, hogy azok ...nak azért kell mutatni meccset olyan időben, amikor ébren vannak. Tehát ezért vannak néha este 7-kor kezdődnek nálunk meccsek, vagy 9-kor.
2: Igen, de egyébként az igazán elszántakat ez nem fogja vissza, tehát hogy hajnalban is meccset néznek simán. Nem összegyűlnek ugyanúgy, mint nappal, aztán nyomják.
0: Biztos, hogy vannak ilyeneket csomóan, nyilvánvalóan. Egyre érdekesebbek a meccsek. Egyébként Évi, te?
1: Én egyébként nézem ezeket a 9 órás meccsekbe, így néha-néha belenézek, de hát ezeket a hajnalikat nem. Vagy így nagyon tetszett ez az 5 órás meccs, mert ilyen 4-6-kor beérek ide, és akkor elkezdem nézni.
0: Ja, hát, itt már bent.
1: Igen, itt már bent.
0: Igen. Nem tudom, hogy kinek mennyire játszott szerepet vala a családjában a futballnézés, főleg, hogyha van egy bajnokság, egy Európa vagy egy világbajnokság, Gyuri,
2: Anett. De apukám nézte mindig, meg most is nézi egyébként, tehát ő nagy focis, úgyhogy nagyjából szerintem én onnan hoztam azt, hogy...
0: Semmit, mert ugye te semmit nem nézel.
2: Én a magyar válogatott meccseket nézem, én az, amit mindig...
0: Egyébként miért?
2: Mert az, nem tudom, azt nyilván tudom magamhoz kötni. Az nekem egy érdekes dolog, hiszen...
0: Ez a földed, mint a netnek
2: csak rá legyen. Így van, az hozzánk tartozik. Tehát az a miénk. Az, hogy most a brazilok mit játszanak, az annyira nem érint meg, bevallom őszintén.
0: Igen, csak én érzem, mert ugye a futball az egy érzelmi dolog is, nagyon is.
2: Igen.
0: És ez az, amit te egy állampolgár vagy a másik 11-el, akik
2: pontosan,
0: a pályán vannak.
2: Engem csak
0: kivéve Vili Orbánt, meg a Harry Kane-t.
2: Őket is elfogadtam már.
0: Vagy az a Harry Styles.
2: Már őket is befogadtam.
0: Igen, meg a Rózi. De nem, ő kapott.
2: Igen.
0: Kapott útlevelet. Hanem, és a másik, ugye, maga a sport teljesítmény. Ott ugye már kevésbé érdemes a magyart nézni.
2: Igen, igen, de tudod, hogy én érzelmes típus vagyok.
0: Igen, nagyon érzelmes típus vagy, tesó.
2: Engem ez érdekel.
0: Igen. Szóval, de látjuk is egyébként, hogy még az amerikai kontinensre is rengeteg európai szurkoló elindult, és szurkoló táborok, ott vannak a norvégok azzal az evezős bemutatójukkal, elképesztően.
1: Igen, és amennyire azt gondolták, hogy ez a világbajnokság nem izgalmas, tényleg elmentek az európaiak, és úgy tervezték az életüket, hogy ott vannak a saját országuk meccsein. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy nem mennek utánuk.
2: Norvégoknak ezt az evezését esküszöm, irigylem. Tehát, hogy picit így szerettem volna Norvég lenni, de jó lenne, hogy...
0: Milyen lenne, a magyar csapat kijutott volna, és te ott lennél egy magyar táborral, mi lenne a magyar mozdulat?
2: Hát ezt mi már megmutattuk 2016-ban, amikor a villamost megállítottuk a körúton, nekünk az volt a mozdulatunk, de álljunk meg a forgalom.
0: Mi ez a terpezbe állsz, és a kezedet csőre tartod, és így a nadrágod előtt húzod előre hátra?
2: Ez egy másik dolog. Mi megállítottuk a körúton.
0: Nem ezzel állítottak meg a villamos?
2: Nem ezzel.
0: Vagy amikor a rendőrök jöttek, akkor mutattátok ezt? Melyik volt a magyar mozdulatod?
2: Nem tudom, mire gondolsz, melyik mozdulatod. Tudod mutatni?
0: Nem tudom megmutatni a webkamerán. Leveszed a webkamerát, megmutatom.
2: Hát akkor eszembe jutna, mindegy.
0: Csőre fogod a kezed így,
2: igen.
0: Elő.
2: Nem, az összekeversz valakivel, az valami ilyen ízléstelen kapus volt, aki ezt csinálta valami díjátadón. Már tudom, mire gondolsz.
0: Na jó, gyerekek, mázlista az az európai feleség, akinek elment a férje szurkolni Amerikába, vagy Mexikóba, vagy Kanadába. De a legtöbben itthon vannak, ahogy mondtuk, időeltolódás ide vagy oda, nézik a meccset, és onnan jutott ez az egész eszünkbe, mert látunk egy cikket, és az volt a címe, hogy nem a meccs a baj. Mit hoz felszínre a foci VB a párkapcsolatban? Na, ez egy érdekes kérdés. Gyakorlatilag itt néhány hétről beszélünk, és a párkapcsolatban itt minden megváltozik. Tehát egyik félnek ez egy óriási próbatétel, ugye ő az, aki nem szereti nézni, nem, és a férje teljesen el, főleg a férjek, ugye, teljesen elveszítik őket. És ez egy abszolút rendkívüli helyzet, szakemberek viszont azt mondják, hogy nem a meccsek okozzák itt a legnagyobb kihívást, hanem az, ami ilyenkor történik otthon.
1: Hát nyilván, mert teljesen más élethelyzet alakul ki. A meccs körül forog minden a férfinek. Persze. A nőnek meg még ki is kell szolgálni ezt a helyzetet.
2: De ez teljesen érthető, és szerintem valahol megbocsátható. Jó, van egy ilyen hónap, ő ezt az érdekli, hónapig. Szereti, és akkor és nyilván én meg őt szeretem, gondolnám, én naívan mondja ezt az ember párja, és akkor nézze.
0: Egy baj van, csak közben ugye zajlanak a hétköznapok. Azért sok esetben van gyerek, dolgozni kell menni, esetleg nyaralnak együtt valahol, vagy a Balaton partján, vagy a Tiszató partján, vagy akár külföldön, és csak fenn van a szobában a tévével a fater. Na mindegy is. Szóval azt mondják, itt a következők vannak. Megváltozik a partner viselkedése, és mindenül fontosabb lesz a meccs.
3: Hát élő példa az én tegnapi esetem.
0: Na mesélj.
3: Hát ez az, amikor autáltam a tévé előtt, és arrébb lettem.
0: Mi volt rajtad? Nem csak azért kérdezem, hogy tudsz-e érdekesebb lenni, mint Erling Haaland?
3: Most nem tudtam, hiába volt rajtam csak egy fürdőköppen.
0: Szőke-szőke? Uh-huh, kezdjük
3: igen.
0: Itt.
3: Igen, de ő magas, én nem, és ő tud focizni, és én nem. És most itt fontosabb volt a meccs a Csabinak.
0: Mit akartál volna? Csabi kikapcsolja a telefont, és? Vagy a tévét, bocsánat, és?
3: Hát gondoltam, hogy menjünk most már feküdni, mert én reggel korán kelek, tehát, hogy...
0: És ő is korán kell?
3: Nem, ő 7-kor kelt, de hogy én azt de gondoltam...
2: A tévé elé álltál, és azt mondtad, na Csabi, most már nyomás lefeküdni.
3: Nem azt mondtam, hogy nyomás, hanem így mondtam neki, hogy na én akkor...
0: De próbáltál csábítani? Tehát nem hívni persze. Csabit, vagy parancsolgatni, nem, hanem csábítani?
3: Nem, hát kedveskedtem, csak...
0: Meg is fordultál a tévé előtt? Volt rajtad valami is? És hogy megkapaszkodtál a Samsung keretébe,
1: és... Lehet, ez volt a baj.
0: De ezt így kell csinálni, nem, Évi?
1: De, Gábor, én is így csinálnám, ha lenne tévém, tekeregnék rajta, persze.
0: De hogy próbáltad becsábítani az ágyba Erling Haaland elől a pasidat?
3: Hát én nem gondoltam, hogy ő rá ennyire hatással van ez a labdarúgóm, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ha én azt mondom, hogy na menjünk most már feküdni, akkor ez elég lesz.
2: Ilyen érdekes, mindig tudják, hogy működünk, de ilyenkor nem. Ilyenkor valahogy nem tudják.
0: Mi volt a válasz?
3: Hogy menjek a tévé elől.
0: Úgy érzed el, hogy megváltozott a viselkedése a párodnak?
3: Abszolút. Igen.
0: Máskor működött volna, tehát hogyha Magnumot néz, vagy Kalambót, vagy
3: igen.
0: The Floor-t, akkor ez ment volna.
3: Igen, úgy képzelem, hogy akkor hatással lettem volna rá. Most ebben a másfél hónapban nem igazán foglalkozik azzal, hogy én mit szeretnék nézni, hogy váratlan utazást nem nézzünk már 3 hete.
0: Te nézted a váratlan utazást?
3: Én nézem, igen. Sajnálom.
0: Jézus Mária, sajnálom én is. Azt a rohadt élet.
3: Ezért vasárnap kell bepótolnom minden.
0: Bármilyen kihatással van-e a szexuális életetekre a VB?
3: Nem, egyelőre nincs.
0: Volt olyan, hogy csináltátok, és közben ment a meccs.
2: Jó, Janett, kezdődik a meccs, hagyjál béke.
0: Nem hagyjál béke, nem ment. Hát én tudtam, hogy helyezkedni nézzem. Csabi is, nem?
3: Volt olyan meccs, vagy ő ment a tévén. De nem zavarja ezt az ember.
0: Ez semmilyen ember ezt nem zavarja.
2: Nem. Ez semmilyen ember meg nem tudja zavarni.
3: De hozzáteszem, hogy én tényleg nagyon, nagyon odaadó vagyok, tehát ha kér valamit, akkor én odaviszem.
0: Odaadod.
3: Odaadom neki a pohár bort, tehát én kiszolgálom, hogyha ő meccset néz.
0: Tök jó. Gyuri, neked volt olyan, hogy nővel aktusban voltál, és közben láttad Szoboszlait?
2: Lehet. Most, hogy mondod, lehet.
0: Na jó, következő.
2: Ötbe kiabáltam.
0: Következő érzelmi hullámvasútba kerül a szurkoló, amit a párjának el kell tűrnie.
1: Biztos, hogy van ilyen.
2: Hát hogyha
1: nyer a csapat, vagy nem nyer a csapat, vagy egy olyan ítélet, amit nem a saját csapatodnak adnak meg. Szóval nagyon sok ilyen helyzet van. És az kihat kihat a napjaidra, meg a párkapcsolatodra.
2: Nem tudsz halkan szurkolni szerintem. Tehát kizár dolog, hogy valakinek menjen ez, hogyha tényleg elkötelezett lelkileg, hogy az megállja azt, hogy csendben csinálja.
0: És közben ugye ott vannak a gyerekek is esetleg, és alszanak már. És őrjöng a pasi, nyilvánvalóan kontroll nélkül, hiszen benne van egy pár jéger, és...
1: Én nem bírnám. Én nem bírnám ezt a pillanatot.
2: De hát szereted.
0: Ez egy hónap, másfél hónap. Azért. Szereted, de ez 4 évente van, meg az EB.
1: Persze, meg a Bajnokok Ligája, tehát sorolhatnám, nagyon sok olyan dolog. Nem bírnám. Én nem adnék neki inni.
0: Nem adnál neki inni?
1: Nem. Akkor hát ha kultúráltan marad.
0: De miért gondolják a feleségek azt, hogy ebből, hogy vissza kell fogniuk a pasiukat ilyen esetben? Miért nem lehet az, hogy oké, ez legyen az övé? Miért nem lehet ennyire
1: azért,
0: toleránsnak lenni?
1: Én toleráns vagyok, de másfél hónapon keresztül nem biztos, hogy egy ilyen állati viselkedéssel szeretnék együtt élni.
0: Mint a Rexona reklámon, a szőrös izzadt pasik fölrántják a karjukat, és a két hónai kutya az így virít bele a szobába, és közben a másik mellette átöleldik egymást csatakosan, magyarosan, égeresen, sör szaggal.
2: De jó is ez.
3: Nagyon gáz.
0: Ez pasis.
1: Ragadós izzadság, nem
0: igen.
1: Tudom.
0: És úgy mellé bújik az ágyba, tehát, hogy hajnal fél egykor lett vége a norvég meccsnek, és ilyen égeresen, sörösen mellé bújik az ágyba csatakosan, Rexonásan.
1: Én rosszul lennék. Kint alszik a kutya.
0: Lehánynád?
1: Le. Abban a pillanatban.
0: Na jó. A focin kívül nem lehet velem másról dumálni. Ez
1: teljesen normális, okay. ez egy munkahelyen is teljesen normális, ha nem élsz valakivel együtt egész nap nálunk, az úszodában mindenki a labdarúgásról beszél.
0: Komolyan.
1: Tényleg, és hogy ki mit nyert, ki hogy fogadott, nálunk van külön játék is, tehát ez mind, csak erről beszélünk, munkáról nincs szó.
0: Várjál, ez fontos, előkerülnek a nem kívánt haverok is.
2: Hát már kinek nem kívántak, mert nyilván...
0: Hát főleg a nő félnek nem kívántak, de amikor újra előkerül az a rohadék, érted, akivel a férjed 4 évvel ezelőtt elment egy horgásztúrára, és kiderült, hogy egy striptease bárban voltak 3 napig,
3: az
0: a botond.
3: Azonnal leszébe jut az embernek.
2: Hát biztos, hogy Anett napra pontosan feleleveníti botonddal.
0: És megjelenik botond a házatokban. És együtt nézi a meccset a pasiddal.
3: Azért figyelnék botondra.
0: De. Hát nem az, de hát, hogy ez nem, tehát, hogy nem, egyet, nem. Azt hitted, hogy már nem is tartják a kapcsolatot, hiszen akkor leszetted a fejét.
3: Igen, na, nagy csalódás lenne, de biztos, hogy ha nem is akkor, másnap szóvá tenném.
1: Én miért akkor? Mit keresel itt? Ez igen, nem egy striptiz.
2: Te ki is dobnád egyből.
1: Én biztos, nem, én nem bírnám ezt az egész helyzetet úgy, hogy minden akörül forogja, meg lehet nézni egy meccset, de ne adjon már többet, mint az élet. Érted? Nem kell ide hozni az idióta haverjaidat. Mindenki nézze otthon, és más is szenvedjen, ne csak én.
0: Mm-hmm. Eszébe jutna bármelyikőtöknek az, hogy ha jönnek a haverok, akkor viszont tudod, hogy jó, te ma felszolgáló vagy.
3: Hát a Csabinak megcsinálom, de a többieknek biztos, hogy nem.
2: De Botonnak nem viszel egy hideg sört?
3: Nem.
1: Ott a hűtő.
3: Biztos, hogy nem. Miért szólnál?
0: Csabinak, jó. Csabinak viszel, Botonnak
3: van,
0: nem viszel.
3: Igen, ha egyedül van. Ha már ott vannak a haverjai, akkor szolgálja ki Csabi, az ő barátai.
0: Mm-hmm. Jó, oké. Na, gyerekek, itt van velünk egy hölgy, és ő, Ágika, azt mondja, hogy nem ő, de ő végig kísérte még az 1986-os VB-n anyukájának a viselkedését.
1: Oh.
0: A családban. Itt van velünk Ágika. Szia, Ágika, jó reggelt!
4: Szia, sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, na hallottad itt a történetet, egyikünk sincs teljesen benne így, ilyen módon, de valamelyest azért érintve vagyunk, Anett, én, Gyuri, hogy azt mondtad, hogy anyukádnak volt ez, te akkor kislány voltál?
4: De hogy voltam kislány, már felnőtt nő voltam, a nyaralomban voltunk, és ott volt az összes férfi, az öcsé, meg az összes barátai, meg apukám, még nem volt egy nagy foci rajongó, de a VB-ket nézte, és akkor történt az, amit így megírtam, hogy hát anyukám mindenkit kiszolgált,
0: édesem.
4: Nagyon aranyosan vitte nekik, amit tudom én, a szendvicseket, meg a meggyes piskótát, meg a limonádét, meg a mit tudom én, és egyszer csak azt mondja, megáll a tévé, ez a 80-as évek közepe, ugye ez a papados színes tévé, akkor olyan gombokkal kellett vacakolni, nem volt, miénkhez legalábbis nem volt távirányító. És akkor ezt csak így oda pillant anyukával a tévére, azt mondja, hát mi van? Hát sárga a fű. Hát mi van? Nem locsolják? a gombbal beállítani zöldre a stadion zöld fűvét. Mondanom se kell, hogy a férfi társadalom teljesen ordítva követelt, hogy távozzon.
0: Ágika, de várjál, igen, én emlékszem arra, hogy akkor a színeket szinte külön lehetett állítani ilyen potméterekkel a tévén.
4: Igen,
0: tehát
4: igen,
0: nem az volt,
4: igen.
0: Hogy színterítettség és vissza, hanem tudtál rá plusz pirosat adni, plusz zöldet tudtál tenni rá, plusz nem tudom, kéket, vagy a fene tudja. Tehát, hogy anyukád megtolta a zöld gombot?
4: Megtolta, locsolta a stadionnak a füvét, hogy elérje ezt a szintet. Kim már locsolt, ez úgy döntött, hogy a stadion is, hát hogy néz ki? Hát akkor ez itt a tűrhetetlen.
0: Édesem. De cuki. Igen, és közben kiszolgálta a férfiakat, és neked itt teljesen oké. És te közben, te is ott voltál, és akkor a nők visszavonulnak, vagy hogy?
4: Hát elvonultuk, hát annyira nem érdekelt a foci, hogy a, nem tudom, nem tudok jelzőket erre, az öcsém az egy nagy ilyen foci rajongó volt, és itt a Gyurival itt beszéltünk, hogy még van ilyen foci sztorim, mert az öcsém meg iszonyatos nagy foci rajongó, nagy bánata volt, hogy a 15. kerületben laktunk, és ő fradista lévén megalázónak tartotta, hogy ő, de hát szerette a focit, hogy az újpesti Dózsába járt focizni. És képzeljétek el, hogy egyszer a vagy ellopták tőle, vagy elhagyta, szerintem inkább elhagyta ezt a foci felszerelését, és hát iszonyatos drága lett volna kifizetni. És képzeljétek el, hogy anyukám írt egy szerelmes levelet a Grosicsnak, mert akkor ő volt a
0: Grosicsnak?
4: Igen, a Grosicsnak, hogy aztán leírta, hogy kik voltak a nagy csapatban, és hogy gyerekkorában vagy fiatalkorában szerelmes volt a Grosicsban, vagy ő belé, és akkor az, na, hogy a nagynéném mondaná, kurcungút, nem kellett kifizetni a nem kellett kifizetni az iszonyatos drága főszer. Gondolom, a Grosics nem vetett rajta egyet a levélen, és hát ennyi volt.
0: De mi anyukád megírta, hogy kedves Grosics, én nagyon szerelmes voltam magám, a fiam elhagyta a szerelést, igen, és hát nincs pénzünk kifizetni, és akkor igen, elengedték.
4: Kb. Ennyi valami. Hát én utána azt hittem, hogy én nekem úgy slágvortokban elmondta, hogy mit írt a levélben, én azt hittem, hogy ott maradok a kanapén, mert nem tudok felegyenesedni a röhögéstől, és akkor leírta, hogy milyen szerelmes volt belé, és ugyan engedje már el a...
0: De
4: gondolom, a Grosicra is hasonló hatást tett a levél, úgyhogy nem kellett ki. És akkor még rólam is van egy sztori, képzeljétek, hogy annyira foci rajongó vagyok, hogy Budafokon a rendelőben dolgoztam, és szegény Töröcsik András akkor már beteg volt, és hát járt oda a vénázásra, tehát hogy vérvételre, és akkor feldolgoztuk, megnéztük, hogy mi van a vérében, meg mi nincs. És hát ő már többször volt nálam, nekem a neve ismerős volt, de nekem úgy nem mondott semmi.
0: Nem tudtad, hát hogy ki a Törő?
4: Nem tudtam.
0: De te vetél vért tőle, vagy
4: igen,
0: hogy?
4: Igen, többször, igen. Hozzám járt, mert azt mondta, hogy én nem fájott a vérvétel, hogyha én veszem le a vérét. És képzeljétek el, hogy egyszer mondja, hogy most annyira rosszul volt az utóbbi időben, hogy még az öreg fiúk meccsére se tudott elmenni. És akkor én azt mondom neki, hogy na mi van, mondom, focizgattunk. és akkor meg elmondta, akkor derült ki számomra, volt, hogy hát igen, kivel focizgat, én azt hittem, hogy a társuk egy gödröt és beletemettem magam.
0: Hát ez nem hiszem el. Hát gyönyörű, hát egy igazi foci családban nőttél fel.
4: Igen.
0: Azt a mindenit.
4: Az amikor meghallott, kitért a hitéből, szóval és hirtelen Dózsás lett a front, és azt mondta, ilyen nincs, ilyet csak én tudok elkövetni.
0: Ágika, hát te csodálatos vagy, most komolyan mondom. Figyelj, mi a helyzet gyorsan egy mondatban a mostani VB-vel? Nem tudom, van-e családod, nézitek-e, nem nézitek, te nézed-e egyáltalán, vagy ez a foci, ez teljesen most már elmúlt az életedből?
4: Hát nem múlt el, mert időnként így nézem, inkább így a hangulat kedvéért, tehát hogy valahogy azért annyit azért megfertőzöttem az öcsém révén, vagy meg így a barátaim révén, hogy magával ragadt, hogy időnként azért úgy oda nézek, hogy mit tudom én, egész meglepően képbe vagyok, hogy a brazilok tegnap a norvégokkal játszottak, na hát ezt is tudom.
0: Na még ezt is tudod. Ki lesz a VB, vagy hogy hívják ezt, világbajnok szerinted?
4: Hát szerintem hát talán az argentinok, nem tudom.
0: Jó, nem rossz tép. Nem rossz tép, igen. Oké, okay. Ágika, imádunk, nagyon szépen köszönjük a sztorikat.
4: Köszönöm.
0: Köszi, szia.
4: Szia.
0: Ez milyen cuki volt?
1: Zseniális.
0: Három mekkora sztori volt itt, gyerekek.
3: Focizgatunk.
0: Vagy a Törőnek. Azt a mindenit. Na jól van, gyerekek. Akkor a hallgatóktól kérdezzünk valamit. Ő is egy hallgatónk volt egyébként. Igen. Hogy itt most tényleg női hallgatót szeretnénk megszólítani ebben, vagy csak egy SMS-t olvasni tőle, hogy mi volt a legkiábrándítóbb a férjedben a foci VB ideje alatt. Ez lehet sok minden. Hát nyilván a haverok, botond. Ugye? Olyanok jöttek át, akiket nem kívántál a lakásodban. Lehetett a hangja, ahogy üvöltözik. Azért...
2: Mikor gólt lő a csapata, vagy mikor gólt kap a csapata. Bármelyik.
0: Az két különböző hang. Az két különböző hang, de az tud olyan nagyon bántó lenni. Vagy nem tudom, a külseje elhanyagolta magát, vagy egy szál trikóban ült ott csatakos hónajjal, mint a Rexor reklámban.
1: Igen, vagy abban a csúnya mezben, tudod, amiben beleízzanak sörszagúan.
0: Tényleg, igen, ez a műanyag mez is ott vannak egész hónapon keresztül abban.
1: Igen.
0: Szóval, mi a legkiábrándítóbb a férjedben a foci VB ideje alatt? 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
8: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
12: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik. Plássiófok.hu.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
17: Népszerűek a nyári Erzsébet táborok, erdőtüzek pusztítanak Európa szerte. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem tér vissza a sivatagi hőség, és a héten többször is készülhetünk frissítő záporokra. Ma is egy hidegfront alakítja az időjárást, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Közben már úgy tűnik, egy újabb hőkupola érkezik Európa fölé. Részletek híreink végén. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelni, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Mintegy 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
18: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
17: Tovább küzd a szárassággal Európa. Tűzoltók százai próbálták megfékezni a hétvégén az erdőtüzeket Portugáliában. A tűz csütörtökön pattant ki, és vasárnapra már kb. 12 ezer hektárt érintett. Közben Görögországban, Tesszaloniki külvárosában egy újrahasznosító üzem gyulladt ki. A mérgező füst miatt a környéken élőket arra kérték, zárják be az ablakaikat. Spanyolországban pedig több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Már erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon. Lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében, illetve a 11-es főúton Budakalász körzetében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd javítási munkálatait végzik, a belső sávba terelik a járműveket. Tudtuk meg az Úti Informtól.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 3904 perc múlva. Először is elmaradt a Hungary Machine, tény. Viszont ott volt a tankcsapda a Kéra néppel. És Lukács Laci írt, hogy na jó, ha nincs Hungary Machine, de lemegy helyette a Kéra nép, az is deal. Jó, gyerekek, ugye azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy mi a legkiábrándítóbb a férjedben a foci VB alatt, és hát jött mindenféle. Azt mondja, jó reggelt, én mit írhatok? Vagy én írhatok? Nálunk a feleségem a VB függő, én meg nézhettem a kis telefon kijelzőn az U18-as vízilabda VB-t. A kis telefon kijelzőn. Aztán jó szerencsét, a VB alatt sikerült beidomítani arra, hogy némán nézze a meccseket. Sörözés maradhatott, üzeni Ibolci.
2: Hát igen, egyébként az is egy megoldás, nem? Tehát, hogy legalább néma meccset nézzen.
1: De a férje legyen néma, vagy a tévé?
2: A tévé.
1: Hát a tévé? Hát de... Hogy? Kedves Bocsi, a legkiábrándítóbb a férjemben az, hogy teljesen elhanyagol minket. Rendben van, hogy nézi, hogy sörözik, de mert hetek óta alig van köztünk kommunikáció, max telefonon, munkába jövet menet. És a szexről ne is beszéljünk. Hát Úristen, őt próbáltuk elérni, nem vette fel a telefont. A másik sem veszi fel a telefont? Hasonló pedig a téma, azt mondja, sziasztok, Ági vagyok, a legkiábrándítóbb dolog a focival kapcsolatban, hát igen, egy nap arra jöttem haza, hogy a párom a naptárban besmájlizta a napokat. Ha volt meccs, szomorú smiley, ha nem volt meccs, boldog smiley. Kérdőn néztem rá, mire lazán közölte, ha mosolyog, van szex, ha nem mosolyog, nincs szex. Azon a héten egy boldog estén volt, puszi nektek. Tehát ha ő jelzett a feleségének a smiley-val, hogy akkor ő van. Mert ugye nem játszanak a norvégok, vagy mit tudom én. Azt a minden. Sziasztok, szép reggelt! Nekem a legkiábrándítóbb az, hogy cseppet sem érdekli. Küzdenem kell a távirányítóért, hogy nézhessem a meccseket. Egy tévénk van, képzelhetitek. Legyen vidám napotok, Kaballa Kata.
2: Nagyon komoly.
1: Tehát itt a nő szeretne meccset
2: nézni. Igen. Egyébként érdekes, hogy a nők is akarnak meccset nézni, nem? Itt az SMS-ből kiderült, hogy azért vannak, hogy nőket is érdekel ez a labdarúgás.
1: Már amelyiket, tehát, hogy egyre inkább, egyre többet, igen, ez egy családi szórakoztatás kéne, hogy legyen, de azért szerintem még többségében ez teljesen férfi.
2: Igen, de azért ez mennyire romboló, nem egy párkapcsolatban, hogyha ezt nem tudjátok megbeszélni, hogy van világbajnokság, van Európa-bajnokság, nézheted, de utána térjél vissza.
1: Nézd meg a stadionban mennyire kicserélődtek egyébként, tehát főleg egy ilyen világversenyeken vagy világbajnokságokon. A közönség, tehát régen láttál férfiakat, munkásosztályt köpködő szotyikkal.
2: Igen.
1: Illetve szotyit köpködve. És ma látod ezeket a modelleket, a cicis, csöcsös, az ország legjobbjai, úgy értem, modellkülsejű női látogatók is különböző mezekben, minden, tehát nagyon-nagyon izgi. Sokszor gyerekekkel, családok.
3: Igen, meg hát a legnagyobb focisztárok, ugye a világ legnagyobb tartalomgyártói is egyben, tehát hogy meg tudnak szólítani már olyan közönséget, akit lehet, hogy nem is érdekel a foci, de valamiért mégis szimpatikussá váltak nekik, és akkor megnézik, hogy mit csinálnak.
1: Többségében biztos nem érdekli a foci, hanem egyszerűen csak az esemény, maga az a happening, ami ott van, az nagyon érdekli. Hát nézd, Anett is, hát ugye hát hányszor volt már stadionban, pedig azt se tudja, merre van a kapu.
3: Minden születésnapját ott tölti már.
1: Igen. Így van.
4: És egyre jobban szeretem.
1: Na. A focit?
4: Hát pontosabban egyre jobban elviselem.
1: Ez is valami, hát a közeledés.
4: Igen.
1: Egyre jobban elviselem. Na jó, azt látom, hogy több nincsen. Köszönjük szépen ezzel. Ja nem, de van. Van azért, bocsánat. Ez nagyon szép. Nekem a nagybátyám volt kiábrándító, mikor odament a tévéhez, leköpte. Jézus. És még sörrel is lespriccelte. Háttér tévéztem, nem emlékszem, melyik meccs volt. Üdvözlettel, Anna.
3: Jézusom.
1: De Zotya is üzeni, egyik haverom leköpi a tévét, ha a csapata veszít, nem viccelek.
3: Azért ez nagyon kemény.
2: Nagyon komoly. Ezért ez.
3: Hát ha valamelyik haverom ilyet csinálja, valószínűleg abban a pillanatban, hogy csendben hazasonfordálnék.
2: Hát én nem lenne a haverom.
1: Hát ez a haverod, de gondolj bele, hogy Annának a nagybátyja oda megy és leköpi a tévét, és lespriccel is örömet, nem tetszik neki egy döntés, vagy a csapata kikapott, vagy feláborodott, hogy mennyire gyengék.
3: Atya úristen.
2: Micsoda indulat lehet benne.
1: Aztán. Nagyon durva. Jó van. Köszönjük szépen, hangcsapdázunk, jó?
3: Jó, nyomassuk.
1: Előre bocsátom, hogyha ez nehéz lenne kitalálni, hogy ő nem sztár a szó szoros értelmében, bár többször szerepelt tévében, bár volt egy nagyobb szerepe is tévében, de alapvetően nem tévés. Itt a hang.
5: Mirédel Akari Taptől, ő nagyon embereknek tapasztal, vidám. Szegényebbnek sokan állapot, ez sok olyan kell az, hogy egyszer a jobb az a kedélyvítés, sors pedig ember, de olyan viségbe ezt, hogy...
2: Így, hogy körülírtad és meghallottuk ezt a hangot, szerintem kitalálható.
1: Oké, okay, legyen így 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 10 perc múlva. Na, hát foci VB, az a kedves világbajnokság alatt elhanyagolt hölgyek, asszonyok, szívesen találkozom veletek. Szerintem a tavaly is volt ilyen.
3: Szerintem minden évben felajánlkozik ő.
2: Igen. Jó, sziasztok! Én haverom 4 éve a döntőt nézte, és kidobta a tévét az ablakon. Felesége fel van készülve, hogy idén is új tévé lesz. Üzeni Szirinyó.
3: Na, és milyen jó fej a feleség, hogy egyszerűen tudomásul veszi, és ennyi.
2: Ez hát, hogyha hozza az új tévét, akkor persze, igen. Miért ne, nem?
4: Dobálja csak nyugodtan.
2: Igen. Jó, Zsolti van velünk. Hello, Zsolti, szia!
5: Hello, sziasztok, szia Bocsi, szia Évi, szia Gyuri, sziasztok mindenki.
2: Hello, hello. Zsolti, honnan hívsz?
5: Jelenleg Dingolfingból, a BMW autógyárból rakodok, és közben hívnak titeket.
2: Zingelfing, mi?
5: Dingolfing, BMW gyár. Tehát nem is hogy ez, bocsi, mert a Merci is vagy velem együtt, itt csak alkatrész fordunk el. Dingolfing, ott van München és Landshut között.
3: Dingolfing, nem hallod?
2: Jó, most már rendben van.
6: Ez a Gyuri némete.
2: Gyuri a Dingolfingből.
5: De minket ez nem érint, bocsi, mert mi Mercisek vagyunk, nem kell tudni, hogy hol gyártják. Jó, mi Mercisek vagyunk.
2: Ez itt így van.
5: Csak a Stuttgarté, oké? Okay?
2: Csak a Stuttgarté, Zsoltikám. Jó, és akkor te szállítasz? Tehát, hogy az a munkád?
5: Igen, és most lerakodok, mert rakodok, megyek vissza Szlovákiába, Pozsony mellé, annak a városnak az neve, hogy Malacki, azaz Malacka, érted?
2: Malacki, arra emlékszem, igen.
5: Szóval Pozsony mellett, hónap reggel ott eszek.
2: Oké.
5: Hónap reggel ott eszek.
2: De mi ez a nagy zaj?
5: A targonca viszi az üres lerútokat, üres állványokat. Én dolgozok és közben is, mindig csak ideget hallgatok.
2: Jó van. Zsolti, akkor kezdjük a hanggal, mutatom újra, figyelj.
5: Oké, jó,
7: nagyon embereknek tapasztalom, vidám. Szegényebbnek sokan állapot, ez sok olyan kell azt, hogy egyszer jobb az a kedély, és sorsodik, mert egyébként olyan viségbe ezt, hogy...
2: Na, hallottad?
5: Szerintem neki sincs BMW-je, jó autói vannak és a járkózolim.
2: Igen, de jó vagy.
7: Érdekel az, hogy szegényebb sorsú ember mitől olyan vidám. Például a karibi térségben tapasztaltam ezt. Ez sokkal jobb az embereknek a kedélyállapota, pedig nagyon nagy szegénységben élnek sokan.
2: És a Zoli úgy gondolja, azt nem akarja kipróbálni. Ezt a kedélyjavító módszert. De és akkor elégesen. Zsolti drága, hát van egy bocsizacsid.
5: Köszönöm szépen.
2: És rakunk bele egy baseball sapkát, meg egy bögrét, jó?
5: Köszönöm szépen. Üzenhetnék Magyarországi kisfeleségemnek, Szabóni Ancsikának Félegyházára, Városi Kórházba, hogy szeretem?
2: Persze, szeretem. Akkor mondd el.
5: Szabóni Ancsikának Félegyházi Városi Kórház titkárság férje Dingolfingból nagyon szereti és siet haza.
2: De akkor te Szabó Zsolti vagy.
5: Én Szabó Zsolt vagyok, igen.
2: Jó, oké, csak azért, mert hogyha más lettél volna, akkor nem a te feleséged.
5: De ő Szabó Zsolt Imre vagyok, és Szabó Zsolt Imre, 32 éve, oké, tuti. Jó. Tudom igazolni is, jó?
2: Jó, oké. Innentől nekünk már mindegy. Zsolti, köszi szépen, okay. Anett majd keres, köszi. A címedért. Köszi.
5: Sziasztok, szép napot.
2: Neked
5: ciao,
2: is. Szia, szia, hello, hello.
6: De jó, milyen aranyos üzent.
2: Nagyon
6: milyen
2: aranyos.
6: Üzent haza.
2: Na Gyuri, hol gyártják a BMW alkatrészeket?
3: Dingolfingben. Lett egy új kedvenc német városom.
2: De mit mondod, München és Frankfurt között van?
6: Igen, valahol. Igen.
2: Ez egy nagy terület azért.
3: Igen, eddig Frankfurt volt a kedvencem, most már a másik.
2: Most már a másik, rendben, hogy jönk vissza. És Vokci arról fog velünk itt értekezni, hogy a párkapcsolati döntésképtelenség, ez is így nagyon bonyolultan hangzik, hogy ez hogyan jelenik meg manapság? Ez olyan döntésképtelenség, hogy a párom mellett vagy ellen nem tudok dönteni? Vagy?
3: Igen, ez egy ilyen elköteleződési képtelenség tulajdonképpen, és azt mondja János, hogy ez az évek alatt romlott, és egy picit össze fogja hasonlítani a régi szép időket meg a jelent. És
2: hogy... Tehát, hogy régen sokkal hamarabb elköteleződtünk, sokkal fiatalabban, vélhetően, nem?
3: Igen,
6: hát belegondolunk.
2: Kimondtuk azt, hogy na jó, te kell lesz, elveszlek, vagy én hozzád megyek, és ez örök.
3: Bármilyen rossz volt, az örökké tart, igen.
2: És ma meg finnyásak vagyunk, válogatunk.
3: Azt hiszük, hogy nekünk a legjobb jár, és mindenki azt hiszi.
6: Türelmetlenek vagyunk.
2: Igen, de és akkor be fog jönni majd a Vokci téma, a kompromisszum is?
3: Biztos vagyok benne, meg arról is fog beszélni, hogy hogyan változtatták meg ezek a párkapcsolati szokásokat.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
8: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
9: Igen. És a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
10: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő, elindult a jelölés a Gundel díjra. 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha a gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője rádiónak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tablettek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
16: A kiadványal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár

0: kérdést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke.
1: Itt egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: Vihar miatt szakadt félbe az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
2: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-os autópálya fővárosi szakaszán, az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében és az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon, Pécel és Vecsés között is. Nem jobb a helyzet a 11-es főúton Budakalász térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Adta hírül az Útinform.
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Óriási csatákat hozott a labdarúgó világbajnokság két újabb nyolcad döntője. Anglia 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót, így bejutott a legjobb nyolc közé. Bellingham 2 perc alatt 2 gólt szerzett az első félidőben, majd a 10 emberre fogyatkozó angolok Harry Kane büntetőjével növelték előnyüket. Mexikó a hajráig szorossá tette a meccset, de Anglia végül megőrizte a továbbjutást érő előnyét. A másik nyolcad döntőben Norvégia Erling Haaland duplájával 2-1-jel búcsúztatta az 5-szörös világbajnok Brazíliát. A Manchester City csatára már 7 gólos a tornán, ezzel utolérte Lionel Messit és Kylian Mbappét a góllövőlista élén. A negyed döntőben szombaton Anglia és Norvégia csap össze az elődöntőért. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország nyolcad döntőt rendeznek, éjszaka pedig jön az Egyesült Államok Belgium összecsapás. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 10 perc van, megint jó reggelt, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, még az előző témánkra írja valaki, sziasztok, én párom is szereti a sportot, focit is, csendben nézi. Nem őrjöngő, nem izzadt, kulturált és ápolt, alkoholt nem szereti, tehát nem is sörözik. Nincs haverokkal tévézés, a szomszéddal megbeszélik a történéseket, és kb. Ennyi. Szomszéd sörözik, de ő is kulturált, nőjét nem kergeti az őrületbe a focival. Lehet ezt kulturáltan is.
1: Vannak még ilyen rendesek.
0: De hát ez a uncsi lehet az ember. Nem?
1: Miért aki leköpi a tévét, az nem uncsi?
0: Nézd, ha a szórakoztató értékét nézed, igen, a köpős a szórakoztatóbb.
2: Vannak benne váratlansági faktorok, ez tény.
0: Mint aki kulturált a nézés, semmi, ez nem nyúl, és a szomszéd az átmegy, jó volt a meccs, szomszéd, jó, és visszamegy, és leül a felesége mellé. Ez nem nagy izgalom. Uh-huh. Te ilyet vágysz, nem? Magadnak?
1: Hát ilyet inkább, mint hogy köpdös össze-vissza.
0: Várjál, Hari, jók vagytok. Volt egy sógorom, aki a Super Mario miatt is leköpte a monitort.
2: Jézusom!
1: Hát ez igen.
0: Ezek szenvedélyes emberek.
1: Az milyen biztos. Szenvedélyesek? Hát én máshogy hívom őket.
0: Hogy?
1: Hát most nem mondom ki, nem akarom őket megbántani.
0: Jó, Dingolfing München és Landshut között van, Dingolfing München és Deggendorf között van, tehát ilyeneket. Jó, figyelj, Dingolfing akkor valószínűleg igazat mondott, hát akkor még lehet még Frankfurt északabbra van, lehet München és Frankfurt, Hamburg között is.
1: Bárhol lehet.
0: Na mindegy. Szia, bocsi, tündéri volt a hölgy, csak a hitelesség kedvéért Grosics Gyula bácsi, a Volán SC elnöke volt, az Újpestén nem. Szuperek vagytok, Buszos Laca. Lehet, hogy a csapatot összetévesztetett, ő se volt teljesen biztos benne, hogy a fia hol focizott.
1: Nem, ez volt a történet lényege.
0: Nem. Na jó van, várjuk a vokcit.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Bokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok mindenki!
0: Istenem! Fárasztó nap volt ez idáig. Most egy kis felfrissülés vagy, olyan vagy, mint egy ilyen zuhany a nyári kánikulában.
5: Hát, ha most megráznám a hónomolját, tudnád?
0: Ja, ne, tényleg?
5: Nem, csak butáskodok. Már megtöröltem. Szalvétot csomóban.
0: Nem akarom tudni a nyári bogát. A nyári bogát nem akarom. Nincs klímád, mindent el tudok képzelni.
5: Azt elhiszem. Na, gyerekek.
0: Pár kapcsolat.
5: A helyzet a következő. Igen, ez egy szintén egy friss felmérés, kutatás. A helyzet az, hogy egyre rosszabb irányba megy ez a dolog. A párkapcsolati döntésképtelenség eluralta a világot. A helyzet a következő, régen ez sokkal egyszerűbb volt, ugye, és ennek egy csomó történelmi oka volt, és tradicionális oka.
0: Amit a döntésképtelenség, hogy kit választok magamnak?
5: Maga a döntésképtelenség nem volt olyan nagy jelenség, ugyanis a következő történt, ugye, amíg az emancipáció nem alakult ilyen fényesen, addig a nőknek olyan nagyon nagy beleszólása a házasságban nem nagyon volt, mert odaadták az illetőnek, érted? Tehát,
0: de mindenhol, ez minden kultúrában így volt?
5: Hát a legrondább ugye az még ma is él, az elrendelt házasság. Tehát amikor,
0: a keleti ugye, kultúrákban ez van, igen.
5: Persze, ez mind a mai napig dívik egyébként.
0: De régen melyik társadalmi rétegben lehetél szerelmes és dönthetél szerelem alapján? A legalacsonyabb, nem?
5: Hát körülbelül igen. Tehát az,
0: mert királyi családoknál, meg nemeseknél ott odaajándékoztak téged, Évi.
5: Hát,
1: hol volt ez a hely? Oda megyek? Engem ajándékozott sok pénzért, bárhova ajándékozott.
0: De nem kapsz abból semmit, csak egy szép kastélyban lakhatsz, csak nem anyádéban, hanem a szeretődében.
1: Jó, az is.
5: Igen, az, hogy elajándékozták az illetőket, az a semmi baj nem volt. Azzal volt baj, amikor ugye hát a királyi családok ezért haltak ki, tulajdonképpen ezért degeneráltak, mert ugye azok ugye a rokoni körben ajándékozták egymásnak a feleségeket.
0: Hát ezért ment az angolokhoz ugye rengeteg német párosodni.
5: Hát ez az, igen. Aztán akkor rájöttek erre, hogy ez nem működik rendesen, és akkor ugye különböző más uralkodó házakból szereztek mindenféle illetőt. Na, de
0: igen,
5: de
0: viszont azért nem értették egymás nyelvét. Tehát azért nem jó egy estét eltölteni, hogyha te hanoveri vagy, te meg brisztoli.
5: Na de hát az nem volt akkor olyan nagyon fontos. Tehát az uralkodó az azért házasodott, hogy legyen örökös. Tehát jött az illető, tette a dolgát, és akkor utána ugye az uralkodónak egyéb más, hogy is mondjam, lehetősége is volt arra, hogy...
0: Évi most nagyokat bólogat, csak látnod kéne. Tehát ez mintha azt üzenné, hogy bárcsak velem is ezt tette volna valaki.
1: Nem, de hát az is egy jó párkapcsolat, most gondolj bele.
5: De miért? A csajoknak se volt semmi problémája, közé gondolj bele, szültek néhány gyereket, azt utána boldogság.
1: Boldogságban el voltunk, így van.
5: Persze, semmi gondja nem volt, nem zaklatta a férje hülyeségekkel.
0: Én igazad van, mert ők ugye nem egy nappaliban ülték le a délutánjaikat, hát, hanem a nőknek volt ez a fésülködő nőik, meg ruházkodó nőik, meg csecsemő gondozó nőik, meg mindent. Tehát ők megvoltak egy női társaságban a palota másik részében.
1: És egész nap beszélgettünk.
5: Vagy saját kastélyuk volt, és akkor ott a különböző rezidenciákban várták a különböző barátaikat, stb. Na, szóval én az eleve elrendelt házasságot nem tartom ám olyan nagyon, hogy is tudom, ördögtől valónak, ugyanis a helyzet a következő. Ha csak nincs valami rettenetes nagy kifogás, érted? Tehát van egy illető, akit hozzád raknak. És gyakorlatilag én szerintem egy igazi párkapcsolat nem az első látást a beleszeretésről szól, hanem az, hogy a kapcsolatot hogyan tudjátok alakítani, és hogyan csiszolottok, dörgölöttök egymáshoz, hogyan alakulnak ki azok a kompromisszumok, amelyekkel úgy teljesetek ki az életetek végéig, hogy a végén teljesen egyformává váltok, mind gondolatban, mind ízlésben, és egy csomó dologban.
0: Mint külső.
5: És egy igazi társad, a másik Fered lesz az illető. Érted?
0: Hát oké, de most egy picit ellentmondasz a saját sztoridnak, mert te ugye az óvodába beleszerettél Ildikóba, és nem engedted el. Aztán persze alakítgattad, meg gyúrtad, meg próbáltad, hogy olyan legyen, mint te.
5: De mi azért, és nem sikerült, mert egyre inkább én lettem olyan, mint ő. Igen. Például egész jó melleim vannak. Szóval a helyzet az, hogy sajnos, igen, nem, de ezzel nincsen semmi baj egyébként, mert végül is mi ennek a lényege? Az, hogy mi emiatt maradtunk együtt, érted? Pontosan azért, mert semmi kifogásom nincs a másik ellen, nincsen amit utáljak benne, nincs ami eltántorítana engem attól, hogy mit tudom én, ennek vége legyen.
0: Hát igen, de Anett ugye másképp gondolja, mert ő azt gondolja, hogy ő nem hinni az eleve elrendeltségben, pedig szerintem jól járna, és nem lett volna ezzel gondja, hanem ő a szerelemben akar hinni.
1: Igen.
0: És ezért küzdi az egész életét végig, érted? Ahelyett, hogy odaraktak volna neki egy herceget, aztán jó van, csak párosodnod kellett volna vele, Anett, és a kastély másik szárnyában laksz, és fésülnek a fésülő nőid.
3: Igen, van abban is jó, de igen, én...
1: Nem, valahogy... csak abban van jó, Anett. Tehát, hogy senki nem mondja, hogy ez jó.
3: Igen, de nyilván, de én viszont azt érzem, hogy akkor nem mehetnék oda a férjemhez bármikor, mert...
1: Nem is kell, ki vágyik rá?
3: Hát mondjuk én azért egy kapcsolatban tökre csípném, hogyha ha nem egy ilyen, csak egy asszony lennék a másik szobában.
0: De csak egy asszony vagy a másik szárnyban, azt még esetleg megtehetett, lásd Lady Chatterley vagy Lady Diana, hogy egy szerető mászik hozzád.
3: Ja, az más. Akkor oké. Okay. Akkor én is várok az igen. Igen.
0: Mondjad, Vokci.
5: Mondom, hogy az emancipáció
0: út az, ami... Páció a vége, páció.
5: Úgy is jó. Próbáltam egy új szót belevinni a köztudatba. Szóval a helyzet egész jó szó. Fölírom. Na, a lényeg az, hogy amíg ez nem volt olyan nagyon, hogy is mondjam, elharapodva, most tényleg ne az legyen, hogy én nőellenes vagyok, szó nincs róla.
0: Ez nem nőellenes, ha nő nélkül nem megy az egész koncepció.
5: Hanem igen, hogyha, tehát amíg az nem volt, addig olyan nagy probléma nem volt hogy a párkapcsolati döntéshozatallal. Abban a pillanatban, hogy az emancipáció megtörtént, és abban a pillanatban, hogy mindenki egy saját karriert, hogy is mondjam, egy saját életet, egy saját választási lehetőséget akart, abban a pillanatban 50%-kal bonyolultabbá vált a világ. Eddig az volt a trend, ugye a maszkulin társadalomban, mondjuk most is az van, de régen az volt, hogy kiválasztott, a férfi választott édesapám, kész, oda ment, kinézte, csajszit elvette feleség, aztán lett, ami lett. Ma már az van, hogy a férfi oda megy, és a nő azt mondja neki, húzza francba, nem. És ez igencsak megnövelte
1: a
5: párválasztási döntésképtelenséget a férfiaknál például, de a nőknél is. Tehát mi van itt? Visszautasítási lehetőség 50%-ban, ugyanis a nők igenis el tudják dönteni, hogy hozzád megyek-e, vagy sem. Úgy általában az bizonyos országokban, igaz? Na most, emiatt ráadásul, hogy egyre bonyolultabb lett a világ, ugye, hogy válogatósabbak is lettek az emberek, ugye, ahogy azt említettétek. Tehát mindenki arra törekszik, hogy én nekem a legjobb jár. Én nekem ez... Tehát nincs ilyen, hogy amikor választok, hogy ez majd kompromisszumok lesznek, aztán majd meg szeretem, meg mit tudom én, majd egymáshoz csiszolódunk. Nincs ilyen, hanem én rögtön a legjobbat akarom. És nem
0: vagy lecserélem, hát én azt hiszem, hogy a legjobb. Hát kiábrándulok...
5: Igen, az a magasabb mobilitási társadalmak, de hogy általában azért vannak országok, de még mindig a Japán, India, stb., ahol azért gáz a válás, érted? Tehát a család, meg a környezeted úgy ítéli meg, hogy hát apa, elvált, Jézusom. Én emlékszem, még az 50-es években is állati gáz volt anyám, hogy elvált nő, te jó Isten, tudja, hogy kurva meg. Érted? Tehát iszonyú volt a társadalmi megítélés egy egyedülálló nőnek. Ma már ez abszolút nem probléma. Élettársi kapcsolat, bejegyzett élettársi kapcsolat. Én teljesen tudtam képzelni 20, 30 vagy 40, 50 évvel ezelőtt az ilyesmit. És ma mi van? Ma az van, hogy az emberek nem akarnak elköteleződni, nem akarnak házasodni, nem akarnak gyereket, nem akarnak feltétel nélkül szolgálni férfiakat. És ez így rendben is van, csak hát ettől lelassul egy kicsit a dolog, érted? Tehát,
0: hát igen, bárcsak illene, de az ugyanakkor meg az emberiség, mint olyan, hát szaporodik, tehát ugye a föld népessége az csak nő és nő és nő, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt megállt.
5: Tedd a szívedre a kezet, a kulturált társadalmakban nem igaz, mert Európa öregszik, stb. Hát általában a népszaporulat. Nem akarok megbántani kontinenseket, de azok általában ott történnek.
0: Nem, ez teljesen igaz.
5: Tehát én soha, tudod, mit nem értek én soha? Ha nem tudod eltartani azt a gyereket, amit megszülsz, vagy akit, érted, létrehozol, akkor miért csinálsz annyit? Meséld el nekem, hülye, meséld el.
0: Hát, miért de kell ezt is tud a válasz, hogy bizonyos országokban, kontinenseken, népcsoportoknál maga egyébként még Európán belül is alacsonyabb színvonalon élők és kevésbé iskolázottak nem nagyon tudnak például a fogamzásgátlásról sokat. És akkor most tényleg finoman fejeztem ki magam, és ezért. Ezért ők inkább az élvezetre mennek, mint a Gyuri, csak a Gyuri észnél van, és mindig van nála egy posztinor.
5: Amit nem ő vesz be.
0: Amit nem ő vesz be. Azért van észnél.
2: Valaki már megint a saját sztoriát meséli velem.
0: Tudom, én vagyok az.
5: Az a biztos, ha mind a ketten beveszitek gyerekek, akkor nincs mese. Na, egy neked. Na, szóval a lényeg az, hogy tényleg arra felé megy a világ, hogy nehezen döntünk. És a legrohadtabb az, hogy még ha döntöttünk, és utána is kétségeink vannak, érted? Tehát utána is még azon agyal az illet, hogy jól csináltam-e. És ettől vannak aztán, tudod, ezek a két hét múlva válások, meg egy hét múlva válások, vagy mit tudom, még aznap elmegy.
0: De mi lenne a helyes, Mokci, akkor mondjál már valamit. Mi lenne a helyes a mi társadalmunkban? Tehát most már maradjunk a mi kontinensünken, itt nálunk. Mi lenne a helyes? Nehezíteni a házasságkötést, nehezíteni a válást, vagy az eleve elrendelt házasságot, beszéljék meg a szülők. Mit javasolsz? De ez drasztikus.
5: Én azt javaslom, hogy kicsit palírozzuk az elménket, és legyünk fejlesztők.
0: Hadd kérdezzek még közben valamit, bocsánat.
5: Igen, tessék.
0: Te, mint szülő, te is szülő vagy, én is szülő vagyok, jobban el tudjuk dönteni, kivaló a gyerekünknek?
5: Már hogy anyaként?
0: Nem.
5: Nem értem. Hát,
0: ki legyen a gyerekünk párja, igen.
5: Hogy ne, el tudjuk dönteni, de semmi közünk hozzá. Persze, hát ebből vannak a konfliktusok. Én látom...
0: Hát én ismerem Viki, hány pasiát, akit te kiírtál.
5: Én a világon mindenféle nációból halálosan fenyegettem meg népcsoportokat, pontosan azért, hogy...
0: Jó, mert a lányod picit a nemzetköziben van, de hogy...
5: Én, hogy is mondjam... De rájöttem valamire, minél jobban tiltod valamitől az illetőt, ráadásul én, mint apa, annál nagyobb a dac, érted?
0: Tehát
5: zsákutcába kerültem piszkosul, ugyanis a tiltással az ég adta világon nem érhetsz el semmit, a másik, amivel még nem érhetsz el semmit, azok az érvek. Azzal szintén nem érsz el semmit, tehát tehetetlen vagy, semmi értelme annak, hogy te lányos apaként beleszóljál a lányod életébe. Tehát semmi, és akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen mindig ő hozza a legjobb döntést, ugyanis ő van benne abban a körben. Ő apró konfliktusaiból tanulva lép előre, dönt rosszul, dönt jól, stb. És rájöttem, hogy az élete során eljutott oda magától, hogy jól döntsön. És én nekem ebbe annyi volt a szerepem, hogy nem szóltam bele az életébe.
0: Na jó, de akkor most azt mondtad, hogy akkor mégis ez a fajta párválasztási rendszer a legjobb.
5: Nem, a párválasztási rendszerben az lenne a jó, ha eljutnánk olyan szint, vagyis visszakerülne az a trend a világban, hogy személyesen találkozzanak az emberek. A személyes találkozás, Gyurival egy kicsit összevesztem ezen tegnap este, én azt mondtam, hogy aki gimnáziumban és egyetemen nem sikerült összeszednie valakit maga mellé, annak annyi az élete. Tehát,
0: maga mellé úgy érted az élete végéig?
5: Igen, az élete végéig.
0: Hát ez most kemény, ez engem is érint.
2: Igen, én felvilágosítottam a János, hogy azért nem így működik már a világ.
5: Igen, de azért nézzél már körül magad körül, vagy egyáltalán...
0: Hát nézzek, én elmondom neked, amit látok.
5: Te se vagy az a frankó döntő képességgel.
0: Nem, hát látod, hát én rólam beszélünk, tudtam, hogy rám faragtad ezt a műsort.
5: 60 valahány éve döntögetsz, bocsánat.
0: Igen.
5: De szó szerint,
0: igen. Jó, de figyelj ide, akkor elmondom, hogy az én gimnáziumi tapasztalatom a következő. De az én barátaim mind egyébként gimnázium alatt vagy után találták meg életük párját. És nem zettek gyereket. Majd elváltak.
5: Mindegyik?
0: Mindegyik. Kivéve egy.
5: És,
0: na most ne felejtsük azokat sem el, tehát ugye van az a fajta gimnáziumi szerelem, aki pontosan tudja, az a kis lúzer, stréber kisfiú, hogy ha egyszer egy nő szóba áll vele, az sose engedd el, mert még egy nem lesz. Érted? És ő az, aki elveszi gyorsan, nemz neki, csinálja, és nem engedi el.
2: Igen. De benne van, hogy ő is el lesz hagyva. Benne van.
0: De jó eséllyel egy hasonló nő van körülötte, tehát hogy így megtalálták egymást.
2: Igen. És 35-40 között jönnek ki az első házasságból általában a nők, és kezdenek el élni egy csomó tapasztalattal.
5: Jó, szóval, én azért adtam tegnap igazat valamest a Gyurkának, mert egy jó nagy körkülönbség van közöttünk. Na most az én időmben ez ment. Tehát ha valaki elvégezte az egyetemet, utána elhelyezkedett, utána maradt neki az a lúzer munkahely, ahol lúzerekkel találkozott, és csak lúzertársa lehetett, mert utána már nem nagyon járt szórakozni. És
0: minden eleve elrendelt volt, ha vele gondolsz.
5: Ma már kiterjedt ez a dolog, tehát ma már tényleg igazából az emberek a karrier után kezdenek el élni. Tehát először megteremtenek maguknak valamiféle egzisztenciát, és utána kezdenek válogatni, körbenézni, stb. És mivel egyre több ilyen nő van, és egyre több ilyen férfi van, ezek találkoznak, és akkor lehet szó olyasmiről, de ők is nehezen köteleződnek el, mert azért gondolj bele, nekem is van már lakásom, egzisztenciám, neked is, stb. Érted ezt a... Elég az, hogyha együtt vagyunk, és azért, de hát, hogy összebútorozni, meg mit tudom én. Régen ez nem így volt, de régen nem ügyeskedj, mert gyermekvállalás az 22 év alatt, vagy 22 év fölött már gáz volt. Érted?
0: Igen.
5: Ma meg 40 évesen apám azt mondják, hogy na!
0: De ez mindenre igaz, gondolj bele, hogy régen a gimnáziumról, vagy a középiskolával, vagy az egyetemről kiléptél, elhelyezkedtél a munkahelyen, a legtöbb esetben az életed végéig szóló munkahely
5: volt. Pontosan, így van.
0: Onnan te a nyugdíjaddal együtt léptél ki legközelebb.
5: Együtt öregedtél meg azokkal, akiket mind megcsináltál különböző vállalati bulikon, érted? És hát azért az gázabból választani, érted?
0: Így van. És ugyanez van a párkapcsolat, tehát hogy ma mindent váltunk, tehát váltogatunk. Tehát, hogy ez...
5: Munkahelytől kezdve
0: mindent. Munkahelytől kezdve mindent, igen.
5: Kénytelenek is vagyunk váltogatni, mert ki is rántja alulunk a társadalom, tehát szűnnek meg munkáik önmaguktól is. Tehát
0: pontosan.
5: Te is nagyon jól tudod ezt.
0: Így van. Ha én 1982-ben elhelyezkedtem volna a Dunai Vasműnél, ma is ott dolgoznék.
5: Az nem minden. Mert az piszkosú felszámolták.
0: Ja, bocsánat. Akkor valószínűleg a szerencsét cukorgyára sem mennék sokra.
5: Nem. Oda sem, semmilyen cukor, nincs is cukorgyár Magyarország. Volt 24. Tehát a milyen iszonyú kilátása, itt mondtam neked.
0: Akkor mentem volna az Ikarushoz.
5: Az meg Kínában van, vagy lehet, hogy visszahozzák.
0: Nem, akkor ja, mindegy.
5: Szarügy.
0: Szarügy, igen.
5: Hol dolgoznék én most, hogyha ott olyan, nincs már olyan. De mindegy, szóval...
0: Jó, mit javasolsz? Tartunk? Mit javasolsz az Évinek, meg a Gyurinak?
5: Gyerekek, házasodjatok meg, menjetek férhez.
0: De rögtön az első, akit beleszeretek, azt próbáljam elvenni, vagy hozzámenni, és a kompromisszumok révén majd megszokjuk egymást? Ez a tanácsod?
5: Figyelj, ha valakit egy kicsit is szeretsz, próbáld meg legalább, érted? Tehát az Anettnak szerintem jó esélyei vannak, a Gyuri az jól válogat, előbb-utóbb ki fogja választani. Mivel sokszor, hogy is mondjam, fél évente, hogy is mondjam.
0: Megnyílik neked.
5: Igen, nem fél évente elhajt valaki. Önnek ki van lehetőség, hogy előbb-utóbb valamiben belefut.
2: Rutinos válogató vagyok, igen.
5: Bocsi, neked meg kell fogy az időd, de te meg kénytelen lesz.
0: Hát én már pánikba fogok kiválasztani valakit.
5: Igen, te öregen becsenget a postás, és azt mondod, hogy ne menj te tovább, itt hagyd itt a biciklit. Ül a kanapira. Nézzünk tévét.
0: Nézzünk, de csak motoros és szemüveges, de és férfi.
5: Bocsi, addigra már mindegy. Annyi időt döntöttél már meg apám, hogy ez...
0: Jaj, kérlek, ne legyél ízléstelenít a műsorod végén. És Évinek mit javasolsz?
1: Nem mondj semmit, fogom.
5: Évi az nagyon tudja, hogy mit akar, tehát...
1: Na látod, akkor én itt közülük, én vagyok a
0: legtöbb. Csak őt még anya nem szülte meg, amit az Évi akar. Na jól van, Vokci, hát köszönjük szépen, itt most mindenki egy picit magába nézett. Köszönjük szépen, csőkutya!
5: Csőkutya, sziasztok!
0: Hello, hello! Na...
1: Ez egy jó záró volt. Na, ezt is meg... Én nagyon szeretem.
0: Vokci elfelejtette, hogy vagyok valakivel egyébként?
2: Nem tudom. Nem. Tudod, hogy néha elszállnak a gondolatai ilyen irányokban.
0: Rég találkoztunk, és lehet, hogy más, hogy változott a helyzet, és diplomatikus akart lenni. Mondjad, bocs.
1: Nem követi. Én nagyon szeretnék királylány lenni. Tehát az a régi...
0: Ez a fajta elrendelt?
1: Én nagyon szeretnék. Az egy mennyivel könnyebb élet volt.
0: Igen, nem? Te becsukott szemmel ezt a gyereknemzést is megcsinálod.
1: Becsuk,
0: 10 perc, ha már mehetsz a saját szobádba.
1: Igen.
2: De ez nem megy, hogyha a negyedik nap kilógatod a királyfit a várerkélyen, szóval, hogy ez a temperamentumon vissza kéne faragni.
0: Na jó van, gyerekek, köszönjük szépen, Vokcinak a mai nap legjobb pillanatai jönnek mindjárt.
1: Igen, végre megérkezett a magyar dinnye a boltokba, és hívtuk Medgyes Milánt, dinnye termelőt, és utána néztünk az idei termésnek.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
7: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok.
6: Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
17: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
18: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 6 perc, az annyira sajnálom, aki írta ezt. Azt mondja, nekem volt egy több mint 5 éves kapcsolatom, szerelem első látásra volt. Úgy éreztem, ő életem nagy szerelme, talán még mindig az. Aztán megtörtént az eljegyzés, egy pár hónapon belül vége lett. Valószínűleg megijedtünk mind a ketten, hogy ez egy nagy dolog, házasság, közös élet, gyerekek, stb. Nagyon sajnálom azt a kapcsolatot, de való úgy érzem, még biztos ad nekünk valamit az élet, üdv a festőgyerek.
2: Keresd fel!
1: Igen, hát, hát bár biztos tudja, hogy mi van vele, hát ugye a közösségi oldalakon fönn vannak minden, biztos látja, hogy férnél van, nyilván, van három gyereke, és most drukkol, hogy ilyen 30 év múlva szabaduljon a férjétől, és a gyerekek már akkor kirepültek, akkor összefogjanak, akkor már nem ugyan olyan lesz a teste. De
2: hagyd már, hagyd, higgyen benne.
3: De mindig csekkolgasd a Facebook profilját, mert ha hirtelen eltűnnek a férjével közös képek, akkor eljött a te időd.
2: Aj, fiúk.
3: Akkor meg kell indítani
2: ne
3: a
2: vizit. Ne rájuk hallgass,
1: tényleg. Írjál rá, tényleg, hogyha ő is úgy érez, mint te. Mondjuk, hogyha hozzád jegyződött, akkor véletlenül úgy érzett valaha. Tehát próbáld meg. Ne hagyd veszni. Még most, jó? 10 előtt.
2: És
1: írd meg, hogy mit írt vissza.
3: Ja.
1: Jó festő gyerek.
2: De jó vagy.
1: Ja,
2: Szerelem kell.
3: De jó, szétrobbantunk egy családot, de jók vagyunk.
1: De lehet, hogy senki nincs.
3: Lehet, benne van.
1: És ugyanezt gondolja szomorúan ez a hölgy.
3: Kiderül.
2: Én hiszek benne.
1: Legyen így, oké, majd te válaszol tízig. Évi, mai nap legjobb.
2: Végre megérkeztek a magyar dinnyék a boltokban, és Meggyes Milán dinnyetermelővel beszélgettünk, milyen lett az idei termés.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, az a helyzet, hogy... Hát, hogy is kezdjem? Tehát minden évben jön a dinnye téma, szó se róla. A dinnye ugye az egy nyári gyümölcs, és nálunk ugye akkor van erről komoly hír, te is ugye hírszerkesztőként bontogatott szárnyaidat, amikor a magyar dinnye megjelenik a piacon. Igen. És te már hetek óta bennünket így tehát tényleg idegesítesz.
4: Na, dehogy is.
1: Azzal...
4: Hogy
1: beszéljünk már a magyar dinnyéről.
4: Megfondul.
1: És akkor a Gyuri felhívta a mi dinnyetermelő barátunkat, Milánt, aki azt mondta, hogy nincs még magyar dinnye, ugye?
3: Két hete beszéltünk, és mondta, hogy dehogy, hát július elején van, hol? És emlékszel, ott beszéltünk, Anett nem akarta elhinni nekem. Azt hitte, hogy nem hívtam fel, csak kamuzok. Hát annyira hihetetlen volt neki, hogy még nincs dinnye.
4: Mert előfordult már ilyen, hogy csak rávágtat, hogy szabaduljál tőlem, de nem is baj. De ugye minden, de lehet, hogy a Milán ezt mondta, de a hírekben, meg különböző portálokon ezt lehetett olvasni, hogy meg...
1: Na de Milán van kint a földeken, azok a hírszerkesztők meg egy számítógép előtt ülnek, egyébként csúnya emberek. Nagyon rondák a hírszerkesztők amúgy, nem tudom, láttad őket. De tényleg eszméletlen, most láttam, hogy mentek ki az épületből, amikor elbocsátották őket, nagyon csúnyák.
4: Istenem, szegények. Na, de visszatérve...
1: Amúgy nem látni őket, te csak mondom.
4: Nem, tényleg nem. Szóval, hogy én nem vettem
1: azt.
4: Köszönöm szépen.
2: Ezt akartam kihozni.
4: De hogy én innen vettem az infóimat, hogy a dinnye, már pedig a magyar dinnye úton van, és hamarosan megérkezik. És a Gyuri megállította, hogy ez csak július eleje lesz.
3: Az úton van, az tényleg tény. Az igaz volt.
1: De az úton van, az nem azt jelenti, hogy már fönn van a teherautón is jön, csak nagy a távolság, hanem ez azt jelenti, hogy még érik. Tehát, hogy még ott van a kis kocsányon, vagy mind lóg, az kocsány?
2: Szerintem kocsány.
1: Kocsányon lóg. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy Anett ezt valahogy nagyon be akarta ideje korán tolni ezt a dolgot, és aztán végre megérkezett, hogy Gyuri összecsapta a két tenyerét, és azt mondta, hogy megjött a magyar dinnye, ő beszélt Milánnal, most már itt van. És ilyenkor ugye ők nagyon-nagyon boldogok, mert nem kell 12-ig együtt ülnünk a szerkesztőségben, hiszen ha a dinnye téma megvan, akkor már egy témánk megvan másnapra. És
3: az egy óra mínusz.
4: Igen.
1: Az egy óra mínusz, így van.
4: De mintán küzdöttünk pénteken, ezért
1: egy... Ott se voltál, te már nem mentél a parkolóba.
3: Igen. És nevettél rajta.
1: Na, én most csak a realitást akarom elmondani, a valóságot és az igazságot, hogy a háttérben hogy zajlik a munka. Én bevallom őszintén, engem a dinnye egy picit sem érdekel.
2: Ezt érezzük már egy pár percet.
1: Remélem. De viszont nagyon bírom a Milánt, a dinnyetermelő barátunkat, mert ő egy jó arc. Tehát én nagyon remélem, hogy miután ma van az utolsó alkalom, hogy én hajlandó vagyok dinnyéről beszélni rádióban. És ez Milánnak is szomorú, nekünk is szomorú, de Milán megtartanánk, tehát ki kell faggatnom Milánt, hogy milyen más hobbija van, amiről tudunk vele rendszeresen beszélni.
3: Csak az év többi részében csinál valami mást, igen.
1: Így van. Majd jön az utolsó, mert baromi nehéz új kérdéseket feltenni a Dinnyéről, amit nem tettél föl tavaly előtt.
3: Nem is biztos, hogy sikerült ilyet találnunk, igen.
1: Hát mert elővetted a tavalyi papírt, és azt nem a tavaly előtt itt vetted el, és azt mondtad, hogy figyul, legyen az, az már arra ma úgy emlékezik.
3: Rutinos voltam, nem a tavalyira ugrottam egy-egyel elé.
1: Nagyon nehéz ez egy búcsú interjú. Nem. Ha nem is Milánnal, de a Dinnyéről.
3: Ó, már most fáj a szívem.
1: Ez... A vonalban Medgyes Milán, Dinnye termelő.
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Milán!
5: Jó reggelt!
1: Na, itt nagyon vagyunk. Nehéz kérdéseket megfogalmazni, elcsuklik a hangom, könny a szememben, de utolsó Dinnye interjúnk ez Milán.
5: Hát szomorú, de nem, ez van, ilyen az élet. Majd, hát ha változik még.
1: Persze. Jó, de az a baj, hogy nem tudok már érdekeset kérdezni a Dinnyéről. Tehát lehet, hogy...
5: Hát így van. Így van. Ez benne van. Hát nem is lehet, azért ez nem lehet ezt annyira túl kérdezni, de...
1: De egy pár dolgot azért kitaláltunk.
5: Na, hallgatom.
1: Milán, szóval a helyzet az, hogy például ugye idén folyamatosan szóltak a hírek arról, hogy alig volt tavasszal csapadék, nyáron alig volt csapadék, és a Dinnye, amelynek ugye csak magyarul a neve görög, így németül van. Wasser,
5: így van.
1: Angolul water,
5: így van.
1: Hogy ez most a Dinnyének jó vagy rossz?
5: Na, hiába water meg Wasser, a Dinnye azért nem hínár. Tehát nem is igényli a sok vizet.
1: Oh.
5: Tehát
1: ezt a...
5: Tehát ennyire tudom egyszerűen megfogalmazni. Nyilván akkor kell eső neki, amikor kell egyszer tavasszal, egyszer júniusban, meg egyszer júliusban. Aztán mi megvagyunk ám, a többit megoldjuk egy kis öntözéssel, csebegtető szalagon, de nem, azért annyira nem vízigényes a Dinnye, mint amennyien ezt sokan gondolják.
1: Tehát akkor igazából ez nem is befolyásolta annyira az idei termést, hogy
5: nem könnyítette meg, nyilván nem lesz rekordtermés, azért ha több a csapadék, akkor nagyobb a mennyiség is, tehát kell egy kis eső, de azért nem kell erre, hogy állandóan a víz folyjon.
1: Aha. Tudod, hogy az édes Dinnye az a mániánk, tehát, hogy minden évben meg, vagy arra is rákérdezünk, de most azt mondd meg, mert én például egy csomó olyan gyümölcs van, amelyet Igen. ha megveszek nem teljesen éretten, és otthon hagyom érlelni, mint a banánt, vagy a szilvát, akkor az még becukrosodik, az még beérik. Tehát, hogyha veszek egy relatíve szar dinnyét, akkor azt, hogyha érlelem még két hétig, akkor az beédesedik, vagy a Dinnye az másképp működik?
5: Na, akkor nagyon jó kérdést tettél fel.
1: Köszönöm, ez utolsó interjú.
5: Ez tényleg oda vágjuk. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert ezt sokan nem tudják, hogy a Dinnye az csak pirosodik, színesedik. Nem lesz már élesebb. Tehát ha nem megfelelően van leszedve, megfelelő érettségi fokba, ami mondjuk egy 95-100%, sőt, az mostani oltott dinnyék inkább 110%, olyan nincs, de mégis van, és akkora jó. Ha, tehát ezt tudni kell, berakod, és érlelő otthon, tehát csak színe lesz, pirosabb lesz.
1: Beszéltünk már többször, hát többször beszéltünk nyilván, hogy a dinnyét ütögetni hülyeség. Ezt én tőled tanultam.
5: Hát, lehet, de igen.
1: Hogy viszont a kásásságot azt nem tudjuk megállapítani? Tehát, hogyha...
5: Na, például a ütögetésnél pontosan azt tudod csak megállapítani.
1: Na, tehát ha kong, mint a konga,
5: akkor jó.
1: Nem.
5: Ha meg csak úgy, ha kong, akkor jó. Nem tudom, hogy konga konga. De rámondtam, igen, de nem. Ha olyan pengős, jó hangja van, tehát nem buhog, vagy hogy mondjam, nem ilyen az a kásás Dinnye. Amiről nem jönne vissza a hang belülről. Nem tudom jobban elmondani.
1: Tehát értem, tehát beleütöm a hangot, és ha nagyon gyorsan visszajön, de bing, az egy jó Dinnye. Belefullad a hang, igen? Akkor az a kásás Dinnye.
5: Na pontosan, megfogalmaztam. Ezt szerettem volna én is mondani. Pontosan.
1: Na jó, mi összerakjuk? Hát te vagy a szakember, én meg a szavak embere, ilyen.
5: Így van. Ez tűpontos megfogalmazás volt.
1: Fiú, most az a helyzet, mikor van a Dinnye, a magyar Dinnye, mióta van a piacon?
5: Kb. Hát ez most a hétvégétől indul.
1: Azért kérdezem, mert ugye én például egész évben veszek Dinnyét, de én sose tudom, hogy az milyen Dinnye, mert én nem tudom, hogy a Dinnye szezon mikor kezdődik, és az zöldségesen meg adja a kezembe, hogy itt a Dinnye vigyed. Hát, és ez van. Többnyire marokkói. De mi van akkor, hogyha most ti elkezdtétek a Dinnyét bevinni ugye a piacra, igen? Viszont még nem adták el a marokkóit. Meg tudom-e hát különböztetni a magyar dinnyét a külföldi dinnyétől?
5: Meg tudod különböztetni, a színe más. A magyar dinnyé általában valahogy sötét tónusú az egész dinnye. A külföldi, akár legyen marokkói. Marokkói már nagyon nincsen, szerintem olasz van már fönt csak. Az olasz, vagy a görög, vagy mit tudom, de legyen marokkói is, az ugyanazzal a fajtával, de mégis valahogy világosabb tónusú, nem tudom jobban elmondani. Tehát a zöld világos zöld. A magyar dinnyének általában meg inkább ilyen egész más színű zöld, sötétebb zöld színe van.
1: Milán, biztos láttál te is olyat, hogy Japánban bármiféle gyümölcs az aranyára, nagyon tényleg arany. Én láttam olyat, hogy egy eper 300 angol fontba került. Egy szem nagy eper, amik akkora volt nagyjából, mint egy alma,
5: igen?
1: De az 300 font volt. És azt becsomagolják, mint egy ilyen kártyé ékszert, ilyen dobozba, és azt adják ajándékba, amikor vendégségbe mennek. És a dinnyét is láttam, hogy azt formára növesztik. Tehát, igen, hogy van szív alakú, meg kocka alakú, igen, meg ilyesmi.
5: Igen.
1: Ami, mennyibe kerül most egy kiló dinnye?
5: Hát most a boltban, nem tudom, 300 és 500 forint körül van.
1: Na és nálunk mit szólnál, hogyha kockában növesztenéd, és akkor 3000 lenne, vagy 5000?
5: Hát ez nagyon jó volna, ez nagyon-nagyon jó volna, de hát az azért nem ilyen egyszerű ám azt véhez kivitelezni, a 3000-es dinnyét akarnánk eladni. Nem nagyon sikeredett ez még itt azért erre Európában.
1: Hát formába kell tenni, csak az a kérdésem, hogy mikor?
5: Hát jaj, nem tudom, ezt még át kell, hogy gondoljam, mert azért nem olyan egyszerű.
1: Hát nézek neked ilyen YouTube videókat, hát biztos van szív alapú dinnye, úgy vinnék Valentin napkor, hogy az el se iszed, bár az február.
5: Az februárban van, azzal megnyugtatlak, a februárban volna dinnyém, azt is vinnék, tehát.
1: Én legyártatok 4 darab ilyen kockát plexiből, és a kis dinnyét, amikor elkezd már nőni, az bele rárakod a kockát. És akkor egyszerűen abba fog...
5: Jó, akkor elfogadom, gyártassál 4 darab ilyet, és én megcsinálom neked. Jövőre erről beszélünk.
6: Sajnos.
1: Akkor lesz jövőre témánk.
6: Sajnos kénytelenek leszünk
5: hívni. Bedobjuk az új témát, jövőre megvan az új téma, erről beszélünk. Elég, ha kettő gyártatsz, a másik kettőt én mellé gyártatom.
1: Mikor kell elküldenem hozzád?
5: Május, április vége, május.
1: Meg lesz, Milán meg lesz a kocka.
5: Tényleg megcsinálom.
1: Én is megcsinálom. Jó van, Milán, milyen más hobbid van, csak hogy ne veszítsük el a kapcsolatot?
5: Hát nem nagyon van nekem ilyen más hobbim. Kimondottam.
1: Én foci, járok. Nők, biliárd, ivás.
5: Ivás, foci, nők.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 6 perc múlva, és 3 gondolat. SMS-ben 2 az azonos, remélem Ronaldo azért ma még egy mesterhármast összehoz, üzeni Laca Biáról, valamint sziasztok, hajrá Portugália, hajrá CR7, bocsi, ugye nézed majd, mert lehet, hogy csak azon fog múlni. Ha rajta múlik, én nézem. Igen. Jó, minden, Milán rendes fiú, csak nincs teljesen képben. Istenem, de szeretem az ilyen SMS-eket. Tehát Milán rendes fiú, csak nincs teljesen, nem tudom, ki írta, de ezt az embert, ezt 10 éve hívjuk minden évben, ő ebből él. Tehát, hogy nem lehet elvitatni tőle, hogy ő dinnyét termeszt, azt viszonylag sikeresen, és azt a dinnyét eladja, és jól él belőle. Tehát képben van, minden tud a dinnyéről.
2: Egyszer nem tudtuk lebuktatni, hogy ez a folyamat valahol hibázna nála.
1: De valaki nem, a pálya széléről azt mondja, csak nincs képben a Milán. Aha, oké. Na, jól van. Mindenki nézi ma?
3: Ma este Portugália, Spanyolország 21 óra.
1: 21 óra. Kinek drukkolsz?
3: Egyébként a portugáloknak.
1: Én is a portugáloknak, bár nagyon spanyolos vagyok, de most a portugáloknak. Gyuri?
2: Nézni fogom, ezt már nézni fogom, ez már az az időszak, és egyébként nem tudom, majd eldöntöm. Még nem tudom, kinek szurkoljak.
1: Hát mondjuk, nem szeretem tőle az ilyen embereket, akik nem tudják megmondani, mit kérnek
2: inni. Tudom, de inkább a spanyolok. Inkább a spanyolok.
1: Miért?
2: Mert nem tudom, jobban szeretem a spanyolokat.
1: Mit nem szeretsz a Portugáliából?
2: Nem, Krisztiánot annyira nem.
1: Jaj, ez a bajod, jaj, ez a férfiúi féltéke, ez péniszirítség, úgy hívják.
2: Pont a Krisztiánó párhuzamában? Tényleg?
1: Köszönöm a tapsod, barátaim.
2: Na, a Lacika legalább felébredtek 10-re. Valami kedvenc szava elhangzott. Egyből felkapta a fejét.
1: Ez egy pszichológiai kifejezés, gyerekek. Csak nem tudom, hogy ez rád is illik.
2: Én mondtam egy hete neked, igen.
1: Nem, az Évinek mondtam. Az Évinek mondtam.
3: Nekem fejtetett
2: ki, mi ez? Szórom ezt én mindenkire.
1: Na, jó van. Ez Freud? Freud óta?
2: Freud hozta be ezt a fogalmat, így van. Igen. Rád is mondtam, igen, ne, mielőtt veszed a levegőt, igen, Anett, igen.
4: Nem, én meg se szólaltam.
2: Ne akartál.
4: Sőt, inkább hallgattam. A spanyoloknak drukkolok ma este.
2: Na, hát akkor itt ez a spanyolos klub.
1: Jó, ezt nekem annyira meglátjuk, mindegy.
2: Meglátjuk, hogy a barátod, aki rendben van, az majd mit csinál.
1: Aki rendben van. Jó, jön Vágó Piros, gondolom. Legyen, ugye, nem tudjuk az ellenkezőjét. Ott a cucc, jön a piros. Szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
18: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Árthat a gyerekeknek attól sok képernyő, elindult a jelölés a Gundel díjra. 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelni, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Akár veszélyes is lehet, ha a gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője rádiónak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tablettek és más digitális eszközök használata.
22: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy

0: Vendéglátóipartestületének elnöke.
1: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: Marad ma is a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor esetleg zivatar néhol, elsősorban északkeleten alakulhat ki. Élénk erős lesz az északnyugatias szél. Fokozódik viszont a nappali felmelegedés, délután már 27-33 fokot is mérhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Egy újabb hét, de sokkal kellemesebb hőmérsékletben vágunk bele, mint ahogy a múlt hétnek. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsék velem a következő 4 órát, Vágó Piros vagyok, és érkezem majd kedvenc slágerekkel Pinktől, a Bonanzától, a Eurythmics Nyit.

0: A csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem mindenkinek sikerült feltöltődnie A. a hétvégén, B. esetleg egy hosszabb pihenésen. És így viszont lehet, hogy egy kicsit csikorgósabb ez a hétkezdés, de köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és a következő 4 órát töltjük majd együtt. Nekem is valahogy fájdogál a fejem, szóval most olyan nehezen indul be minden, de a zenék biztosan segítenek majd, úgyhogy már is sorolom, hogy mikkel várom a következő percekben hallgatóinkat. Jennyt a hátsó udvarból, Jennifer Lopez természetesen, itt lesz Presser Gábor a rozsdás szöggel, és most indítom már is az Army of Lovers Crucified dalát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rózsa Magdi hétvégén vagyunk túl, úgyhogy gondoltam, hogy kedvcsinálónak jöjjön Rózsa Magdi április száma. Mindjárt ezzel folytatom, de csak Joe Cocker után. Az ország felében nagyjából olyan borult az idő, ahogy elnézem a térképet, sőt, van, ahol még az eső is szemerkél, és igazából az egész ország területén számíthatunk záporokra, zivatarokra, ami, hogy őszinte legyek, jól jönne bárhol. Szerintem mindenki örülne, nyilván, ha nem jégeső meg óriás széllel érkezik, de hogy egy normál, kiadósabb eső akár most minden nap is jöhetne egy héten keresztül. Ennek igen kicsi az esélye. Annak viszont igen nagy, hogy indítom Joe Cocker slágerét, Unchain My Heart a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Azoknak is egyre kóvágosabbak a napok, akik kifejezetten futballrajongók, és képesek mondjuk akár fent maradni, vagy hajnalok hajnalán felkelni egy-egy meccs miatt, és valamennyire, amennyire így követem az eseményeket, továbbra is el lehet mondani, hogy ez a meglepetések VB-je. Egyre kiélezettebb a verseny, bizonyos szempontból egyre izgalmasabbak is a meccsek. Ugye a mai napon Anglia is bejutott a negyed döntőbe, miután kiejtette Mexikót, Marokkó, Kanadát ejtette ki, és most már egyedül az Egyesült Államok a rendező államok közül az, amelyik bent van, és vívja majd a meccseket, egyébként a következőt azt Belgiummal, pont ma este. És a másik hihetetlenül izgalmas mérkőzés, erre még szerintem én is odaülök, Portugália a Spanyolország ellen, egy igazi ibériai szuperrangadó a továbbjutásért. Szóval egyre izgalmasabb napok előtt állunk, és biztos, hogy akad kiért szurkolni. A folytatásban pedig érkezzen az Eiffel 65 Blue-ja, a Starship-pal pedig a Nothing's Gonna Stop Us Now, most a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és meg is van a folytatás. Eros Ramazzottival a Più Bella Cosát is meghallgatjuk.
1: Ricordi la bontà che ti cantai, fu subito brivido, sì.
0: A V-motoroktól pedig szóljon a tűzvarázsló.

0: Ilyen slágerekkel is készülök majd hallgatóinknak 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is!
13: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
15: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
16: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Villányi Eszter vagyok. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg a hazai egészségügyet. A cél a valódi párbeszéd, hogy együtt alakítsák ki azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg. Az első kerekasztalt már meg is tartották, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészeti hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zat kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: 11 után 3 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsék velem a következő 3 óra.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 0620-22-22-122-es, ez pedig az SMS számunk, ahová egyébként már jó néhány üzeneti érkezett eddig is. Csibi, és például ezt írta: drága piros, a nap süssön rád is. A nagyapám régen úgy mondta, hogy verjön mög egy nagy eső hazáig. Na hát igen, ez tulajdonképpen most azt hiszem, hogy mindenkinek jól jönne, nem csak a mai locsolás miatt, hanem úgy általában is. A heti előrejelzést elnézve, szerencsére nagy hőségre vagy forróságra nem kell számítsunk. A hét második felében kezd majd emelkedni a hőmérséklet a mostani kilátások szerint. Én pedig viszem már is hallgatóinkat kávéházba Charlie-val, Rick Astley is megfogja a kezünket Take Me to Your Heart dalával, MC Hammerrel pedig nyitom már is a sort. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A vakációs menetrend általában az, hogyha a család otthon ebédel valamikor, akkor azért valaki vagy előző este, vagy reggel korábban felkel és elkészíti az aznapi ebédet, vagy a nagy hőség miatt, vagy pedig azért, hogy szabadon lehessen programot csinálni, és aztán már utána ne kelljen a családnak, elsősorban a gyerekeknek arra várnia, hogy mikor lesz már kész az ebéd, mindannyian éhesek vagyunk. Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi a kedvenc nyári étele. Tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, mert rögtön egyből lehet, hogy 3, 4, 5 jut eszünkbe, de próbáljunk meg kiválasztani egyet ezekből, és hogy miért pont az a kedvenc, mert a nagymamán készítette, vagy mert az a kedvenc nyári gyümölcsünk, zöldségünk, alapanyagunk, bármi. Szóval meséljenek nekünk erről is, miközben érkezik majd az örök nyárral Ágnes Vanilla, illetve most meghallgatjuk a Pet Shop Boys-t is a Suburbiával.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Így ebéd előtt megidézzük a kedvenc nyári recepteket. Kíváncsi vagyok, ha lecsó hány strigulát húz be, vagy éppenséggel a lángos, de még a sort folytathatnánk. Ez volt ugyanis ma a kérdésem, hogy kinek melyik a kedvenc nyári étele és miért. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha meg is indokolják, és nem csak írnak mondjuk egy ételtípust. Ahogy Erzsike is tette, mert ő írta, hogy a nagyi főzte mindig zöld bableves füstölt nyúljával, sok tejföllel, hidegen. Utána kellett néznem ennek a füstölt nyúljának, hogy ez kinek milyen része, és kiderült, hogy sertésborda vég. Nagyon jól hangzik. Egyébként ez az étel is szerintem most sokaknak adtál ötletet, hogy hú, tényleg derégettek egy jó kis tejfölös zöld bablevest, akár füstölt nyúljával. De rég hallottunk bizonyos slágereket, úgyhogy már is folytatjuk majd. Diana King, I Say a Little Prayer slágerével, de érkezzen most Rod Stewarttal a Baby Jane.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Végvári Ádám születésnapját ünnepli ma, úgyhogy mi is boldog születésnapot kívánunk neki, és persze érkezzen a Neotonnal a 220 felett.

0: és a frissebb 2000-es évek slágerei között pedig jöjjön Ed Sheeran dala. A Shape of You-val is folytatom tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba. És mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok. A Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák. Pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
12: Brokkoli van.
11: Az előbb hozta a Family Frost autó.
12: Rántott hal.
11: Azt is vettem.
12: És zöld borsó.
11: Az is van.
12: Akkor sült krumplit kérek.
13: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
12: És sült krumplit is.
14: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
18: Rendelek.
17: És a mosókapszula is.
18: Rendelek.
17: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
18: Sejtettem, azt is rendelek.
17: És mikor lesz itt?
18: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
17: Akkor én meg figyelem a készletet.
18: Persze, ahogy eddig is.
19: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
20: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
21: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
20: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynökakták nyilvánosságra hozatala, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napi rend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaúj, Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebbik Supermenta legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebbik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
24: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
23: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől

biztos, hogy biztosítom majd ebben az órában is. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Vágó Piros, egészen délután kettőig. Érkezik majd a Neoton, a Queen, Dr. Alban egy-egy slágere, és nyitunk a szellemírtókkal.

szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkeznek hallgatóinktól az üzenetek Facebook oldalunkon is, és az SMS falunkra is a kedvenc nyári ételekkel kapcsolatban, és persze egy-két rövidebb történetet is kapunk, úgyhogy köszönjük szépen. De jöjjenek az évfordulók. Az egyik, ugye ahogy említettem, a Neoton együttes szólógitáros, a dalszerzője, énekese Végvári Ádám ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy nagyon boldog szülinapot kívánunk neki, nem sokára szól majd a 220 felett a Neotonnal. És egy igen izgalmas évforduló is van ma. A Queen együttes ugyanis 1973-ban ezen a napon jelentette meg bemutatkozó kislemezét, a Keep Yourself Alive-ot. Az érdekessége az ügynek az az, hogy a kiadó megpróbálta 5 különböző alkalommal is átverni ezt a dalt a Brit Rádió 1 szerkesztőin, hogy játsszák le a dalt, de egyetlen egyszer sem sikerült. Arra hivatkoztak, hogy túl hosszú ahhoz, hogy megtörténjen. Én meghallgattam a Keep Yourself Alive-ot, szerintem zseniális Queen dal, de végül is ez az egyetlen dala a Queennek, aminek sosem sikerült felkerülnie a brit listákra. Folytatjuk viszont egy olyan slágerrel, ami egészen a 3. helyig jutott a brit kislemez listán. I Want to Break Free, a Queen 84-es slágerével is folytatom, előbb pedig szóljon Dr. Albannal a Sing Hallelujah.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Miley Cyrus-tól szólt a Wrecking Ball itt a Retro Rádióban a 2000-es évek elejéről. Én pedig azt kérdeztem a hallgatóinktól, hogy idézzék fel velem együtt a kedvenc nyári ételüket, akár valamilyen hozzá kapcsolódó történettel is. Ezt írta a Lusta Pista nekünk. Kedves Piros, a legjobb nyári étel a spárga pörkölt parenyi salátával. Ez egy tótétel, kb. Ecetes tejföllel leforrázott, zsíron párolt fejes saláta. Hogy miért? Mert édesanyám főzte. Nem található receptkönyvben és neten, de isteni finom, könnyű, jól passzol hozzá a hideg sportfröccs. Köszönöm szépen ezt az ötletet is, és egyébként van, aki egy ennél közismertebb ételről ír, Judit például. Nekem a jéghideg gyümölcsleves van, hogy egész héten csak ezt eszem. Judit tehát Pécsről írta mindezt. Köszönöm szépen. 0620-22-22-122. Javában ebédidőben vagyunk, meséljenek a kedvenc nyári ételükről. Én pedig játszom már is Varga Viktor szőkével álmodtam slágerét, előtte pedig a Flashdance betétdala szól már.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan folytatjuk majd a Flashdance energiát adó betétdalával, a What a Feeling-el, és hallgatóinktól pedig azt kérdeztem, hogy kinek mi a kedvenc nyári étele, és miért? Ági például ezt írta nekünk. Nekem a töltött paprika a kedvencem, ahogy nagymamám készítette. A paradicsomot ő tette el, azzal készült. Nem csinálta sűrűre, éppen csak egy vékony rántással sűrítette. Mellé mindig friss kenyérdukált, soha nem ettük krumplival. Sajnos a mai paradicsomléből, amit kapni lehet, már nem lehet ezt az ízt felidézni. Jó étvágyat a mai ebédhez mindenkinek. Viszont lehet, hogy ezzel te is ötletet adtál sokaknak. Nekem is egyébként a töltött paprika az egyik kedvencem, most jutott eszembe, hogy ahogy olvastam, hogy anyukám nagyon finoman tudta készíteni. Na szóval, kedvenc nyári ételek és kedvenc nyári slágerek, úgyhogy a What a Feeling-el folytatom a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban már is érkezünk Timbaland és a One Republic közös slágerével, az Apologize-zal. És jöjjön egy FLM sláger is. Ezekre mind-mind készülhetnek egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
5: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgyis lett.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
12: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
16: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
17: Rendelek.
16: És a mosókapszula is.
17: Rendelek.
16: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
17: Sejtettem, azt is rendelek.
16: És mikor lesz itt?
17: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
16: Akkor én meg figyelem a készletet.
17: Persze, ahogy eddig is.
18: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
19: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. részét.
20: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben. Egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka. Egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Itt sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt le lőfegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó zárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrjét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10

0: Innentől a hazaiak mindent megmozgattak, de csak egy újabb szépítésre futotta erejükből. A játéknap legnagyobb bravúrját Norvégia érte el. Az északiak Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzték az ötszörös világbajnok Brazíliát. A norvég klasszis már 7 gólnál jár a tornán. Ezzel beérte Lionel Messit és Kylian Mbappét a góllövő lista élén. A két győztes, azaz Norvégia és Anglia egymással találkozik szombaton a negyeddöntőben Miami-ban. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Július 6-án már bőven a délutánban járva. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt ezt a 60 percet, amiben érkezik majd az Ergo, az Abba the Winner Takes It All slágerével. Most pedig Laura Branigan Glóriáját

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

tengeridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eljutott az SMS falunkon egy baleset híre is, pontosabban többé is, amit hallgatóink küldtek. A 0620-22-22-122-esen az egyik az M7-esen történt, Letenye felé Martonvásár térségében. Itt körülbelül 10 kilométeres már a kocsisor, mert egy sávon halad csak a forgalom. És két kamion ütközött össze Makó térségében, ez pedig az M5-ös felé az M43-ason történt. Pista írta, hogy a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ezen kívül, amire mindig kell készülni, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében építenek éppen terelést. Itt a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Jó utat kívánok mindenkinek, és az úton lévőknek is kíséretül adom az Ergo Létezem slágerét, az Abbától a The Winner Takes It-t, de jöjjön Sonic az It Feels So Good-dal.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió és a kedvenc nyári ételek. A nyári slágerek egy-egy családban mindenhol megvannak azok az ételek, amiket lehet, hogy akár hetente el kell készíteni, vagy lehet, hogy akár heti többször, vagy akkora adagban, hogy többször is lehessen belőle fogyasztani, akár egy héten át. Miket írtak hallgatóink? Gábor például ezt: az én kedvenc nyári ételem a gyümölcsleves, lehűtve, hidegen, nagyon finom. És úgy tudom, hogy ma az lesz az ebéd otthon, alig várom, hogy hazaérjek a munkából. Gábor, akkor majd neked jó étvágyat mindehhez. Egy másik Gábor, Gabesz aláírással: szia piros, habart, bableves, hidegre hűtve, szabolcsi étel. A nagymamámmal leírattam a receptet, hogy az ő kézírásával legyen meg. De jó, nekem is van egyébként egy nagymamás kézírásos receptes könyvem, szeretem forgatni. És aláírás nélkül érkezett a következő üzenet: szia piros, nagyon sok ételt szeretek, de legjobban mégis a grillezett dolgokat, mert ilyenkor mindig összejön a család nagy része. 4 fiam, 9 unokám és 4 dédunokám van. Kívánom akkor, hogy minél többször összegyűjjetek így a nyár folyamán, mi pedig már is folytatjuk egy szuper slágerrel, Bonnie Tyler-től, Holding Out for a Hero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek a között, a slágerek között vannak eredetiek, vannak feldolgozások. Mindjárt folytatjuk majd a Bananarama együttessel, akik egyébként több feldolgozás dallal is number one helyet tudtak elérni. Többek között Beatles dalt is feldolgoztak, és ez a nap igencsak emlékezetes, hogyha a popzene történetét nézzük, mert hogy John Lennon és Paul McCartney ezen a napon találkozott először 1957-ben a St. Peter plébánia kerti partiján, ahol egyébként Lennon akkori zenekara a The Quarrymen játszott, Paul McCartney pedig azért, hogy lenyűgözze John Lennont, felvette a gitárt és játszott két dalt. Sikerült is lenyűgöznie John Lennont, és ami eztán történt, az már tényleg zenetörténelem. Sőt, mi több, olyannyira, hogy a hétvégén Taylor Swift esküvőjén, pontosabban múlt hét pénteken, Paul McCartney egy olyan dalt adott elő, amit 1964-ben adtak elő utoljára élőben, méghozzá ugyanott New Yorkban a Beatles tagjai. Most akkor folytassuk a Bananarámával, de ezúttal nem a Help feldolgozással, hanem a Venus-szel.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. El is érkezett a két óra. Valahogy egyébként amióta beköszöntem az időjárásban nem sok változás történt, de nálunk igen, mert érkezik Dénes Tamás kollégám, neki adom át a mikrofont. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgyis te!
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
16: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
18: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
17: Rendelek.
18: És a mosókapszula is.
17: Rendelek.
18: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
17: Sejtettem, azt is rendelek.
18: És mikor lesz itt?
17: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
18: Akkor én meg figyelem a készletet.
17: Persze, ahogy eddig is.
19: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
20: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
21: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
22: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
23: A Cicatridina plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
22: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes Soproni Radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
1: Felmérik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb, korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot. A déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok Önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egy újabb nyári hetet nyitottunk, méghozzá olyan sztárokkal, mint a Roxette, vagy éppen a Shy Guys. Nyitányként a kamunás slágere jön.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, villámgyorsan egy közlekedés információ. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél lezárták a külső sávot. Itt bizony dugó várható a következő percekben. Nálunk viszont rengeteg zene, és mindezek előtt egy nagyon gyors időjárás jelentés. Tényleg, ahogy jöttem be ide a stúdióba, hát úgy elkezdett már csöpörögni az eső. Abban a pillanatban, ahogy beléptem az épületbe, leszakadt az ég. Nem kicsit, nagyon. Hát ez ma ilyen volt, úgyhogy egyelőre a mázli az a szó, amit most itt kerestem az elmúlt percekben, de azt hiszem, az nekem így most legalábbis ebből a szempontból összejött, remélem sok minden másban is működni fog, és Zsófinak is köszönök sok mindent. Itt bejött egyébként a kolléganőm az előbb, azt mondja, tudod-e, kedves Tamás, hogy ma van a csók világnapja. Majd elment. Úgy vártam valamit ezek után, de hát marad nekem Snow és az Informer inkább a folytatásra itt a Retro Rádióban. Boldog csók világnapja!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bonnie M. Rasputinja is érkezik, előtte viszont némi közlekedés, pontosan 5 perc múlva lesz. 3:43. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és 128-as kilométer között. A torlódás meghaladja mögötte az 5 kilométert. A torlódás miatt az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni az eseményt. Emiatt a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul, torlódik. Még egy hírem van, ahogy hallhatták, két kamion ütközött az M43-ason Makónál, az M5-ös felé vezető oldalon a 42-es kilométernél. Itt a külső sávot zárták le, de egyelőre jelentősebb dugóról még nem kaptunk jelentést. Ha bármilyen hírük van, szóljanak, köszönöm.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, másfél perccel járunk, 3:43 után. A folytatásban következzék egy dal, amelyhez rengeteg pletyka fűződik. Jön a Boney M és a Rasputin, egy dal, amelyet betiltottak a vasfüggöny mögött, ennek ellenére Magyarországon az viszonylag szabadon lehetett hallgatni, de például a Szovjetunióban vagy Lengyelországban kifejezetten be volt tiltva, olyannyira, hogy a szovjet vezetés még börtönben is jutalmazta azokat, akik meghallgatták a dal, de hát ez már régen volt. A Boney M viszont húzott egy nagyot, ugyanis amikor a lengyelországi Szopoti Nemzetközi Dalfesztiválon felléptek, kifejezetten megkérték őket, hogy a Rasputin ne énekeljék el, ők elénekelték, a 15 000 ember pedig állva tapsolta végig a dalt. Ilyen is volt a vasfüggöny mögött. Hát akkor jöjjön a botrányos dal sok-sok magyar vonatkozással itt a Boney M és a Rasputin a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkezett a Meláktól egy ilyen SMS. M0-as, 47-es, 46-os kilométer között az M5-ös felé egy kamionról leborult a likőr rakomány, az egész pályát beborítja az üveg és a likőr. Fú, Melák, hányan nyalhatják ott a betont, mi? Na jó van, mi menjünk inkább tovább, hiszen a következő órában viszont érkezik egy nagyon régi, de nagyon nagy sláger Magyarországról. Itt lesz a Skorpió. De játszani fogom majd Coolio nagy sikerét, jön a Gangsta's Paradise is. És még egy egész csomó nagy slágert nyomok a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jó úton halad a megállapodás az uniós pénzekről. Komoly légicsapás érte Kijevet, fontos a tudatos vízhasználat a kertben is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az uniós pénzek hazahozatalának állásáról számolt be a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában arról beszélt, az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrásáról van szó. Ezt a 6000 milliárd forintot próbálja rohamléptekben hazahozni a kormány. Jelezte, hogy lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, végleges a helyreállítási terv szövege és mindenben megállapodtak a szupermérföldkövek teljesítése kapcsán. A végleges döntés pénteken születhet meg az uniós pénzügyminiszterek ülésén. Tömeges légicsapást mért az orosz hadsereg az ukrán fővárosra éjszaka. Kijevben 12-en életüket vesztették, és több mint 40-en megsebesültek. Lakóházak, infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg, és a vasúti közlekedés is akadozik a támadások miatt. Vitali Klitschko Kijev polgármestere jelezte, 10 kerületből 4-ben komoly károk keletkeztek. Egy 9 emeletes lakóház felső 5 szintje megsemmisült, kutatnak a túlélők után. Holnapra gyásznapot hirdettek az ukrán fővárosban. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábortól, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójától hallják.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
3: A víztudatos kertészkedés című kisokos elérhető a kertművelő.hu weboldalon. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután 3 óra, és hiába volt itt a stúdió környékén egy elég komoly zivatar, mindettől függetlenül iszonyatosan dunsztos, füllet idő van. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, hamarosan érkezik majd Hevesi Tamás, vagy éppen a Nick

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Én gondolom sokan ismerik azt a játékot, amikor nevek vannak felsorolva, és akkor ki kell választani az adott társasjátékozónak, hogy vajon melyikükkel házasodna össze, melyikükkel randizna, és melyikükkel feküdne le. Nos, ezt a játékot az ausztrál miniszterelnökkel is eljátszotta podcastozó, a Bush Deep nevű podcast vendége volt ugyanis. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, és Nicky Osborne a komikus, aki vezeti ezt a műsort, megkérdezte tőle, hogy vajon Nicole Kidman, Rhonda Borchmore és Kylie Minogue közül vajon melyikkel házasodna, melyikkel randizna és melyikkel feküdne le. Hát a 63 éves politikus megpróbált azért először kibújni a válasz elől, hát aztán Nick Osborne nem hagyta annyiban, és a miniszterelnök jelezte, hogy egyértelműen Kylie Minogue lenne, akit nem enged neki az ágyából. És amikor ráadásul a műsorvezető visszakérdezett, hogy a három dolog közül melyiket csinálná még vele, azt mondta, hogy gyakorlatilag mindegyiket, Kylie csodálatos. Na mondanom sem kell, hogy utána az ausztrál parlamentben rendesen nekiestek a miniszterelnökkel, hát én csöndben jelzem, hogy egyetértek vele. Nem tudom, hogy fognak emiatt bántani, de Kylie csodálatos. Mindenre most nem ő érkezik a folytatásban, hanem a Status Quo és Ákos is fog nekünk itt énekelni, előtte pedig a London Beat, ez az I've Been Thinking About You, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Igaz, mert a stúdió környékén már megint szakad az eső. Egy kicsit közlekedjünk itt a Retro Rádióban. Pontosan 5 perc múlva lesz 3:44, 2 SMS, amely nemrég érkezett. A kamionos Feri írja, M1 Bicskénél hatalmas porvihar van. Ibolya pedig azt írja, üdvözlöm, M1-es Budapestről Hegyeshalom felé, az biztos, hogy már a 112-estől a 123-as kilométerig áll a forgalom, legalább még 1 kilométeren, ameddig a kanyar miatt elláttam. A 112-es előtt jobban lemennek az M1-esről. Szép napot mindenkinek, balesetmentest vezetést és kitartást kívánt Ibolya. Köszönjük szépen! További hír, baleset az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös felé Maglódnál a 46-os kilométernél. Itt forgalomkorlátozásra számítsanak, a kialakult dugó meghaladja a 0-ason a 6 kilométert. És még egy hírem van, ugye korábban már jeleztem, hogy az M43-ason Makónál volt kamionos baleset, most 2 személyautó karambolozott az M7-esen Budapest felé Siófoknál, a 97-es kilométernél, a belső sávot lezárták, itt is dugóban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Magyarország legnagyobb sláger, egy retro rádió, 4 perccel járunk, 3:44 után. Itt ugye az imént a Magna Cum Laude arról énekelt, hogyha az ég beborulna. Itt nem csak, hogy beborult a stúdió környékén az ég, hanem az imént villámlott, mennydörgött, volt itt minden, és szakad az eső. Mindenhez pedig jól illeszkedik a folytatás, hiszen 1985 legsikeresebb kislemezét hozom Európából. Ez ugyanis a nyugat-berlini Modern Talking és a Yoma Heart, Yoma Soul, amely önmagában kapaszkodjanak akkoriban 6 millió példányban kelt el. Elképesztő siker volt. Már is játszom ezt a dalt. Itt és most a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádiót kérdezi tőlem valaki, hogy lehet-e tudni, hogy mi történt az M1-esen Győr magasságában. Hosszabb ideje állunk szinte mozdulatlanul. Nos, az M1-esen Hegyesalom felé Győrnél terelés kiépítési munkák miatt lezárták a mozgó terelés mellett a belső sávot. A 120-as és 128-as kilométer között hosszú kilométeren keresztül csak araszolnak az autók. Mindez én a zenét azért adom, hát ha az jobb kedvre deríti az ott várakozókat, hiszen hozok majd egy elképesztően gyors hófehér Jaguárt hamarosan. És Tina Turner is el fogja nekünk énekelni a legjobbról szóló nótáját. Közben csillapodik az eső, úgyhogy mindehhez még rengeteg nagy dal szól majd itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smiley krém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Alzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Alza.hu! Az akció július 20-áig tart.
14: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
15: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
16: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
17: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
18: Jó úton halad a megállapodás az uniós pénzekről. Felmérik az ebrendészeti telepeket, aktív az Etna, fennakadást is okozott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az uniós pénzek hazahozatalának állásáról számolt be a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában arról beszélt, az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrásáról van szó. Ezt a 6000 milliárd forintot próbálja rohamléptekben hazahozni a kormány. Jelezte, hogy lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, végleges a helyreállítási terv szövege és mindenben megállapodtak a szupermérföldkövek teljesítése kapcsán. A végleges döntés pénteken születhet meg az uniós pénzügyminiszterek ülésén. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolajért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Eszter is jelezte, többfelé az országban várható zápor, zivatar. Én itt nézem a radart, és az esőradar azt mutatja, hogy keresztül szánkázik az országon ez a zivatarzóna.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perccel járunk 4:45 után, a mikrofonnál Dénes Tamás, itt elállt az eső, kezd kiderülni az ég, viszont tegnap két nagyon nagy meccset játszottak a labdarúgó világbajnokságon, nem focival akarom önöket untatni, hanem inkább csak egy-egy szösszenetet tennék hozzá. Az angolok óriási küzdelemben megverték a házigazda mexikóiakat, és ami utána történt, az viszont elég húzós, ugyanis Jordan Henderson, az angolok egyik népszerű játékosa, oda ment ünnepelni az angol közönséghez, majd amikor az öltöző felé ment volna, át akarta ugrani a reklámtáblát, nem sikerült neki, iszonyatos nagyot taknyolt, úgy néz ki, hogy el is tört a csuklója. Hát ez meccs után történt. A nap sztárja viszont egyértelműen Erling Haaland, akivel kapcsolatban két dolog is felbukkant most a sajtóban. Az egyik a barátnője, aki valóságos divatikon, és azt kell mondjam, hogy hát akárhogyan nézzük, azért sokkal-sokkal szebb, mint Haaland. Ezt azért ne tagadjuk le. Egy nagyon-nagyon szép barna nőről van szó, a gyereküket pedig soha nem lehet látni. Legalább annyira óvják, vigyázzák, mint Szoboszlaiék. Ezt is hozzá tudom még tenni. És Haalanddal kapcsolatban a másik, amire a félvilág most hát gyakorlatilag röhög, az a hollandozás, egy új mozdulat. Haaland ugyanis a fejét előre vetve egészen furcsa mozdulattal rohant be az öltözőbe, és most mindenki hollandozni akar. Látom az egész internet most ezt a mozdulatot, ezt a rohanást próbálja utánozni. Hát sok sikert mindenkinek a hollandozáshoz. Mi inkább táncoljunk, hiszen jön már is Eddie Grant és a V-motorok is, előttük pedig a Snap és a Rhythm is a Dancer itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Mindjárt Tina Turner és a United, most viszont közlekedjünk, 16 óra 35 perc van, és András a vonalban, szia, te az M0-áson látsz balesetet, ugye?
2: Igen, igen, szervusztok, az M0-áson Maglód után teljes útzár van, kamionnak a rakományát próbálják most eltakarítani az útról, és ezáltal egészen Cinkotáig áll a forgalom, aki tehetett, kerülje le, és én a másik irányból jöttem, az M5-ösről, hogyha lehajtunk a Maglód irányába, ott meg egy 4-es baleset a belső sávban.
1: Elég kemény. Arra felé volt zivatar?
2: Elég kemény zivatar van, és nagyon sokan csak helyzetjelzővel vagy menetfénnyel közlekednek, úgyhogy nem ártanak kapcsolnának világítást is.
1: Nagyon szépen köszönöm az információidat, további jó bulit neked.
2: Köszönöm, szervusz.
1: Gyorsan még egy hírt hozzáteszek, korábban két személyautó karambolozott az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál a 97-es kilométernél. A belső sávot lezárták, elég komoly torlódás alakult ki arra felé.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió másfél perc múlva lesz. 3:45, villámgyorsan néhány SMS. Sziasztok, kérem mondjátok be, ahol esik az eső, nem elég a nappali menetfény. Gábor. Gábor, ahogy hallottad egyébként, András is ezt erősítette meg az imént. Pali is jelentkezett. Szia Tamás, Budapesten az Üllői úton, az Ecseri útnál befelé a külső sávban két autó találkozott, most egyezkednek. Pali, köszönöm, illetve Tamás, eső eddig semmi, jelenleg napsütés van itt nálunk, de nagyon jó zenéket játszol, ez vigaszt a kellemes etet Mária Kunszentmártonból. Ezt is elmondtam, akár csak azt, hogy a folytatásban mindjárt jön Pink vagy éppen az Erasure, akit pedig hallanak, az már nem más, mint az olasz Gazebo és az ő igazán nagy sikere. Az I Like Chopin, hol máshol szólna mindez, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben, ugye itt egy órával ezelőtt még arról beszéltem, hogy elképesztő zivatar volt, süt a nap most jelen pillanatban, szóval jól alakulnak a dolgok. És közben Pali is írt egy SMS, szia Tamás, javítok, nem az Ecseri út, hanem a Pöttyös utca és a körúton a Petőfi híd felé a Corvinnál egy busz megtolt egy kis autót, alakul itt is a dugó. Pali, köszönöm szépen, robogjunk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, többek között a Neoton Don Quixote-je. És játszani fogom a 80-as évek egyik nagy sikerét, a Silent Circle Touch in the Night című dalát. És nyomom tovább a nagy slágereket a folytatásban is, így hétfőn délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Sérült szélvédő, könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik, tedd, mint gondolnád.
9: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
10: Brokkoli van.
9: Az előbb hozta a Family Frost autó.
10: Rántott hal.
9: Azt is vettem.
10: És zöld borsó.
9: Az is van.
10: Akkor sült krumplit kérek.
11: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
10: És sült krumplit is!
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 grammos toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
13: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
14: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
15: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költözz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
16: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 grammos biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Két kerületben és 11 megyében írtják a héten a szúnyogokat. Drágul holnaptól a tankolás. Változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog, a héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
0: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
20: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-ig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörlenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
21: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az útra borult egy teherautó rakománya az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé Maglót térségében. A 47-es kilométernél emiatt a külső sávot lezárták, szép nagy dugó alakult ki. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több jármű ütközött Gyál térségében. A 34-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt is elég nagy a torlódás. Kiégett egy autó a 21-es főúton Jobbágyi térségében. Pásztó felé a 19-es kilométernél csak egy sáv járható.
19: Sporthírek a Retro Rádióban.
22: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újabb két csapat biztosította helyét a labdarúgó VB negyed döntőjében. Anglia fordulatos mérkőzésen 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót. Bellingham 2 perc alatt duplázott, majd az ember hátrányba került angolok Harry Kane révén megszerezték a harmadik góljukat. Közben kétszer is szépíteni tudtak a mexikóiak, így lett 3-2 a vége. A játéknap legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta. Erling Haaland duplájával 2-1-re búcsúztatták az északiak az ötszörös világbajnok Brazíliát. A norvég csatár már 7 gólnál jár a tornán, így utolérte Lionel Messit és Kylian Mbappét a góllövőlista élén. A negyed döntőben szombaton Miami-ban Anglia és Norvégia csap össze. Már csak 4-8-at döntő van hátra. A párosítások Portugália, Spanyolország, Egyesült Államok, Belgium, Argentina, Egyiptom és Svájc, Kolumbia. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpád hallották.
21: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Ahogy Barbitól is hallhatták, még holnap sem zárható ki a záporok, zivatarok jelenléte az országban, hát nem is ártana még ebből több is, azért leszem hozzá csendesen. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik majd a Sunrise Review, vagy éppen a

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz délután fél 6 a mikrofonnál Dénes Tamás. Lehet, hogy labdarúgó világbajnokság van az Egyesült Államokban, a hétvégen azonban nem ez érdekelte az amerikaiakat, hanem az, hogy a hírek szerint egybekelt az egyik legnagyobb popstar Taylor Swift és az egyik legnagyobb amerikai focista Travis Kelce, méghozzá pénteken volt az esküvőjük. Senki semmit nem tud róla, nyilván azon a néhány ezer emberen kívül, akivel titoktartási szerződést kötöttek, akik ott lehettek a New York-i esküvőn, és hát nem akárkik voltak ott ezen a bizonyos New York-i esküvőn. Tessék elképzelni, amikor van egy óriási ceremónia, majd a külön teremben fellép Paul McCartney, vagy föllép a Fleetwood Mac-es Stevie Nicks, a popstárt és a sportolót pedig Adam Sandler adja össze. Szóval nagyon nagy buli volt, rengeteg nagy név volt a helyszínen, és még egy óriási hír, amit legalábbis a People magazin szellőztetett meg. Paul McCartney előadta azt a Beatles slágert, az I Wanna Hold Your Hand-et, amely a zenekar, mármint a Beatles első Egyesült Államokban toplistás slágere volt 1962-ben, és ezt a dalt utoljára a Beatles 1964 decemberében éppen New Yorkban adta elő. Úgyhogy most ismétlés volt, megint New York, de hát most már csak Paul McCartney volt ott, és ő is 80-valahány évesen. Jön a Fools Garden a Lemon Tree-vel a folytatásban itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Ugye Kivágydal és a Huligánzzel folytatom, most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46. Egy teherautó rakománya borult az útra az M0-ás keleti szektorán, az M5-ös felé Maglódnál a 47-es kilométernél. Lezárták a külső sávot, ezért van mögötte 10 kilométeres dugó, és ez kihat az M31-es forgalmára is. Az ellenkező oldalon a 0-áson, de szintén a keleti szektorban a korábbi baleset gyátérségében véget ért, a 34-es kilométertől a kocsisor lassan, de oszlik. M3-as bevezető szakasz a belváros felé, a Szent Mihály úti lehajtó után egy személyautó a belső szalakorlátnak hajtott a 10-es kilométernél. A belső sávon vesztegel a sérült jármű, 2-3 kilométeres mögötte a torlódás. Végül az 1-es főúton Biatorbágynál egy személyautó motorost gázolt a 13-as kilométernél, félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk, 3:46 után. A folytatásban a 80-as évek egyik német sikercsapata, a Silent Circle érkezik, Axel Breitung vezetésével, és ez volt az egyik legnagyobb sikerük. Ez a Touch in the Night, ez szól itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék ma este 8-tól is Abba házi presszó. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos két órás élő retro kívánság műsor. Izával és a legelején Billy Joellel. Én ezzel a slágerrel búcsúzom már. Kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották. Találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: A Metásít bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
8: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
9: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
17: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
16: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a belváros felé a Szent Mihályi úti lehajtó után egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott. A kocsi a 10-es kilométernél a belső sávon vesztegel, emiatt torlódás alakult ki. Kiégett egy autó a 21-es főúton Jobbágyi térségében, a Pásztó felé vezető oldalon a 19-es kilométernél, emiatt csak egy sáv járható. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében motorost gázolt el egy személyautó, a 13-as kilométernél félpályán halad a forgalom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Billy Joel slágerével indul a kívánság műsor. Remélem, hogy mindenki elgondolkodott már azon egy finom kávé mellett, hogy ezúttal kit szeretne meglepni, de ha nem, akkor is szívesen segítek. Nyerges Izabella vagyok. Csörögjének ide, és mindent megbeszélünk, amíg szól az Uptown Girl.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a két órás esti kívánságműsorunkban. 6 és 8 óra között tudnak felhívni vagy SMS-ezni. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban segítek nagyon szívesen, hogy együtt közös erővel meg tudjuk lepni azokat, akiket igazán szeretnek. Ha hozzám fordulnak, csevegünk egy picit, elmondják, hogy például hogy sikerült a hétvége, és aztán jöhetnek a szeretteiknek szánt kedves gondolatok is. Jani van velem itt a vonalban. Halló!
1: Cimboráimnak, Takács Rolannak és a páromnak és az ő párjának szeretnék egy nagyon jó számot kérni, ha lehet.
0: Igen, azt legyen kedves összefoglalni, hogy mi az, amit a szeretteinek üzenne?
1: Hogy nagyon szeretem őket, és nagyon jól érezzük magunkat itt az Arizona horgásztavon, és mivel ilyen jó kapnak a halak, ezért szeretnék egy számot kérni nekünk.
0: Örülök, hogy tudok ebben segíteni, és hát akkor jön az ajándék sláger, közösen meghallgatjuk. Én műsorvezetés közben, önök pedig horgászat közben. Lady Gaga, ez a Born This Way a kívánságműsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsorunk. Engem Nyerges Izabellának hívnak, abban tudok segíteni, hogyha SMS-eznek vagy felhívnak, akkor meglepjük a szeretteiket. Lehet szó névnapról, szülinapról, házassági évfordulóról, arról, hogy történt valami, amit megköszönnének, esetleg összeakasztották a bajszukat valakivel és békülnének. Szóval bármilyen élethelyzet alkalmas arra, hogy elmondjunk egy kedves gondolatot itt a kívánság műsorban, és hát jönnek hozzá az ajándékslágerek is. Az a tapasztalatom, hogy ennek az apróságnak, ennek a meglepetésnek mindenki nagyon szokott törülni, úgyhogy veszíteni valójuk nincs. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Jó estét kívánok, Hanna vagyok, és egy zenét szeretnék küldeni a családomnak. Én Balatonról telefonálok, és Budapestet szeretnék küldeni a családomnak. Anyukám, apukám, unokatestvérem, testvéreim, mindenkinek.
0: Mit üzennél nekik?
1: Azt, hogy üdvözlöm őket innen Balatonról, és nagyon hiányoznak.
0: Én meg nagyon kellemes vakációt kívánok, neked élvezd ki minden pillanatát. Gloria Estefan azoknak énekel, akiket felsoroltál, és természetesen neked is.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Intro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiónak kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Most realizáltam, hogy Csabi névnap van, úgyhogy hadd ragadja meg az alkalmat, hogy F.R. Daviddel és a Wörccel nagyon-nagyon boldog névnapot kívánjak az én kollégámnak, a Baházi Csabának is. Egyébként egy SMS alapján jöttem mindenre rá. Nándi írta, hogy minden Csabának boldog névnapot szeretne kívánni. Fejből megmondom őszintén, én a névnapokat képtelen vagyok megígézni. Sőt, talán a korral jár, hogy sokszor már a születésnapok is csak akkor tudatosulnak bennem, hogyha előtte szépen felírtam őket a naptárba, és megnézem, és úgy észreveszem magamtól. Ilyen konkrét dátumokat már nagyon nehezen tudok megjegyezni. Ha önöknek is van Csaba nevű ismerőse, akkor forduljanak ide a kívánságműsorba hozzám bizalommal, megköszöntjük közösen egy szuper jó retro slágerrel. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló!
1: Jó napot kívánok, Ilona vagyok. Monikának szeretnék a sódra. Hát azzal az üzenettel szeretném átölelni, rég láttam már. Kistarcsáról beszélek, azt elfelejtettem, vagy mondtam, nem tudom, de itt nagyon esőre jár, és így az agyam is már, az öreg agyam szétszóródik itt, de próbálom azért összegezni. És azt üzenem a Mónikának, hogy puszit küldök, és nagyon szeretem.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott itt adáson kívül, megbeszéltük, hogy Mónika az ön kislányam, és reméljük, hogy mielőbb tudnak találkozni. Addig is pedig megajándékozzuk őt itt a kívánságműsorban. F.R.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is a kívánság műsort hívtam, parancsoljon.
1: Jó estét kívánok, én egy számot szeretnék kérni. Én Attila vagyok.
0: Attila, honnan telefonál nekünk?
1: Svájcból.
0: Jó, és kinek szeretne üzenni a műsorunkban?
1: Az unokámnak.
0: Jó, őt hogy hívják, és hány éves?
1: Nóri, és 2 éves.
0: És mi az a néhány kedves gondolat, amit üzenne neki?
1: Nagyon szeretem a kis unokámat, és az anyukáját, vagyis a lányomat. Hát, hogy gyógyuljon a lányom, Bernadett, gyógyuljon a lába, és a Nóri megvigyázzon rá.
0: Tiszta szívemből kívánom, hogy mi hamarabb tudjanak találkozni. A Bonnie M és a Daddy Cool következik a kívánság műsorban. Ez az én ajándék slágerem önnek és a családjának. She's crazy like

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számot este 8-ig tudják hívni. Ha valami miatt nem érnek el, akkor csak annyi a dolguk, hogy próbálkoznak holnap. Jó estét!
1: Halló, ez itt Csókom. Gál István, Újfehértóról.
0: Üdvözlöm, kinek szeretne számot küldeni?
1: A feleségemnek szeretnék küldeni egy számot, Málika.
0: Mi az, amit üzenne neki?
1: Az, hogy nagyon szeretem. Már 37 éve házasok vagyunk, nagyon szeretem.
0: És vannak-e tervek a nyárral kapcsolatban? Tudnak-e pihenni?
1: Nyára sajnos most nem tudunk menni pihenni. Olyan dolgaink vannak, hogy nem tudjuk megtenni.
0: Akkor majd jövőre bepótolják, vagy esetleg ősszel. A Queen slágere szól a kívánság műsorban a hírek után, ez lesz a párja ajándéka. Csipetnyi varázslat a kívánság műsorban a hírek után. Freddie Mercury énekel, ez az It's a Kind of Magic. Hamarosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
15: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
16: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
2: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Megkezdik az ebrendészet országos állapotfelmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nepich Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
22: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
21: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglót térségében egy teherautó rakománya ráborult az útra. A 47-es kilométernél emiatt a külső sávot lezárták, legalább 10 kilométeres lehet a dugó, és kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Az M0-áson a déli szektorban Sziget-Szent Miklós térségében összeütközött két autó. A 21-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt is elég nagy a torlódás. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében motorost gázolt el egy autó, a 13-as kilométernél félpályán halad a forgalom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Csokorba szedek néhány SMS-t a kívánság műsorban. Kedves Izabella, a férjemnek a névnapja alkalmából szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Én Gyöngyi vagyok, Szarvasról. Kedves Izabella, a lányom ma ünnepli a születésnapját. Képzeld, majdnem 4 évig nem beszéltünk. Januártól viszont újra beszélünk, és most itt vannak nálunk, pizzát sütünk. Neki szeretnék egy köszöntést. Nincs aláírás, de nagyon örülök ennek, hogy újra egymásra találtatok, ez egy szép történet, és úgy látszik, hogy happy end-del végződik. Szervusz Izabella, szeretnék kérni egy szuper jó számot Ceglédre a feldolgozó laborjába. Köszönöm, Ildikó aláírással jött az SMS. Éva pedig azt írja, hogy Tamást szeretné meglepni Veresegyházon. Hello, ebben a borongós időben a legjobb elkészíteni a wokot, és nem kell hozzá AI. Hello Izabella, a Koloplastba a szilikonra kérünk Mónikának egy szuper jó számot. Köszi, itt nincs aláírás, de hát gondolom a kollégái azok, akik meglepnék. És itt van velem valaki, aki az apukáját szeretné meglepni, illetve Dancs becenévvel valakit. Hello Izabella, én Darus Jani vagyok, és csak egy közlekedést mondanék, a Maglódi baleset egészen az M35-ig tart, a 4-es kilométer szelvényig. Jani, köszönjük szépen az infót. És végül itt van velem valaki, aki Kristófot köszönteni. Hello, azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és Anna aláírás szerepel az SMS végén. Oliver Nagykovácsiból keres, a feleségemmel festünk, és közben titeket hallgatunk. Szeretnénk kérni egy szuper jó számot. Az én drága Esztikémet puszilom, és nagyon-nagyon szeretem, ezt üzenem neki. Azt hiszem, hogy talán sikerült mindenkit belefoglalnom, hát rengetegen vannak. Az SMS üzenetekről egyébként gyorsan annyit még elmondok, hogyha valaki nem fér bele, írja meg újra, és újra, és újra. Előbb vagy utóbb mindenkire sor kerül, de SMS-ből annyira sok van, hogy ott azt sajnos nem tudom megcsinálni, hogy egyszerre felolvasok 1500 darabot, ott csak arra van lehetőségem, hogy csemegézek az írott üzenetek között vagy közül. Repülők, I love you.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. SMS üzenet érkezett a kívánságműsorba, Melák becenéven írta alá valaki. Kedves Izabella, én kamionosként dolgozom, úgyhogy elsősorban a kamionos kollégáimnak szeretnék küldeni szuper jó slágert. Üzenem nekik, hogy széles utat, vigyázzon mindenki magára. És egyúttal üzennék a családtagjaimnak és a barátaimnak is, és mindenkinek, aki ott volt hétvégén a Fényfesztiválon. Az üzenetem pedig nagyon egyszerű. Szeretem őket, de kicsit irigykedem is rájuk, mivel én sajnos nem tudtam menni. Jön az ajándék sláger, amivel megvigasztallak a Pussycat Dolls és Busta Rhymes közösemhez a Doncsa a Retro Rádióban, a kívánságműsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban, jöhet is a bemutatkozás, üzehetsz a szeretteidnek.
1: Jó estét, Dorina vagyok.
0: Hello, hello, kinek szeretnél számot küldeni?
1: A testvéremnek, Bálintnak.
0: Jó, mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: A kitartása munkában.
0: Mi az ő foglalkozása?
1: Jó. Ő most nyári munkám van, Egerszegen, Zalaegerszegen.
0: Üzennél még neki valamit?
1: Hogy nagyon szeretem, és az egész család szereti.
0: És mik a nyárral kapcsolatos terveitek azon kívül, hogy diák munka?
1: Pihenés, lazulás, külföld.
0: Csupa-csupa jó dolog vár rátok. Jön az ajándéksláger, meghallgatjuk Dr. Albánt és az It's My Life-ot. Köszönöm, hogy hívtál, és kellemes vakációt.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. Ön is a kívánság műsort hívtam a 0622221222-es szám. Este 8-ig az Abaházi Presszó ígél. Haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Bármit készíz, csak azt akarom hallani, hogy jól vagy.
0: Meg vagyok, köszönöm szépen!
1: És egy szám, bármilyen számot is kérhetnénk, azt is lehet?
0: Persze, természetesen. Én kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás?
1: Horváth József vagyok Sopronból, és szeretnék egy számot kérni, bármit, csak az, hogy jól legyél.
0: Köszönöm szépen, de azért személyes ismerősnek is el kellene küldenünk, ki lehet?
1: Incének szeretnénk az Utcér utcába Sopronba.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy többször akarok vele lenni, csak hát annyi munka van, de szeretnék vele többet lenni, csak próbálkozom.
0: Helyes, és hát ha belefér, akkor menjetek el közösen valahová pihenni is. Addig is pedig Alicia Keys és Jay-Z nektek énekel a kívánság műsorban. Yeah.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ami a retro üzenőműsora. Ha van valaki, akit meglepne néhány kedves gondolattal, akkor hívjon fel és mondom a részleteket. Hello, hello!
1: Szia, drága Iza, Maria vagyok, Törökfenn Miklósról.
0: Szia!
1: Sajnos SMS-t nem tudok küldeni, mert szürke hályog van a szememen, amit nem soká fognak műteni, és csak a sajának annyit szeretnék üzenni, hogy látogasson meg a kórházban, mert egy napot bentkáltak küldöm.
0: Jó, bármi egyebet üzennél-e neki?
1: Ahogy, hogy nagyon szeretem és várom.
0: Kívánom, hogy a műtéteden majd legyél túl mi hamarabb is problémamentesen, legyen gyors a gyógyulás, teljes felépülést, és Solyának Berecki Zoltán énekel ez a kerek egész.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szervusz, te is a kívánság műsort hívtad. Üzenhetsz a szeretteidnek.
1: Szia Izabella, Csaba Balázs vagyok.
0: Szervusz, honnan telefonálsz nekünk, és kit szeretnél meglepni?
1: Várándról telefonálok, és a kicsi fiamnak szeretnék nagyon boldog névnapot kívánni, illetve hát nem vagyok önző saját magamnak is, illetve minden Csaba ismerősömnek.
0: Semmi akadálya, mi az, amit üzennél nekik, a szeretteidnek?
1: Nagyon szeretem őket, és hogy rövidesen találkozni fogunk, mert az igazság, hogy én egyedül nevelek két autista gyermeket, és hogy ők nevelő otthonban vannak elhelyezve. Nagyon ritkán tudunk találkozni, és hiányoznak, de én nagyon igyekszem, hogy minél több időt tudjunk együtt tölteni.
0: Jól van, örülök, hogy beszéltünk, és én is nagyon boldog névnapot kívánok, nem csak nekik, hanem neked is. Black, Wonderful Life, ez szól a Retro Rádióban, ez az én ajándékom, neked és a családodnak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az utolsó üzenetek következnek a kívánság műsorban, pillanatokon belül indul az Abaházi Presszó. Az egyik SMS Bendegúz írta: kedves Izabella, én a mamámnak és a papámnak szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és holnap megyünk hozzájuk. Hello Izus, én Mikey fiamat lepném meg azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, ő is benneteket hallgat. És itt van velem Marcsi is. Kedves Iza, a kedvesemnek üzenném a következőket. Tudom, hogy ritkán írok, de annál nagyobb szeretettel gondolok rá. Mindig utolérem őt. Ő volt, van és lesz nekem. Az aláírás: szerelme, Marcsi. Van velem valaki a vonalban is? Hello, hello, te is nyugodtan mondhatod. Mit szeretnél?
1: Hello, szia Izus, én Erika vagyok, és ma van Csabának a névnapja, Abaházi Csabának, és az én drága Csabikámnak szeretnék egy szép zenni. Csaba napra. És üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és nem sokára megint boldogát tesszük egymást, mert találkozhatunk végre.
0: Sikerüljön szuper jól a randi, ezt kívánom nektek, és akkor jön az ajándéksláger is. Ez a Zanzibár és az Új Napra Ébredsz, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya is.

0: Jó volt önökkel kívánság műsorozni ma is, és ígérem, hogy holnap folytatjuk. Aki nem fért bele, csörögjön kedden este 6-kor. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog, a héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
3: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Elér Gábor, a mai beszélgető társam, üdvözöllek, szia!
2: Jó estét mindenkinek, sziasztok!
1: Nem fogom tudni kikerülni, úgyhogy egyből ezzel kezdünk, jó?
2: Igen.
1: Vagy így beköszönsz, és ha most csukva lenne a szemem, mint ahogy nincs, akkor nyilván azt gondolnám, hogy hát bejött a Caprio, a DiCaprio. Szerintem számítasz rá bármikor, ha elmész valakivel beszélgetni, akkor ezt így megkapod, úgyhogy legyünk túl ezen, és akkor...
2: Persze, de segítek benne, mert nem zavar, mert...
1: Na, ezt akartam kérdezni,
2: hogy... Mert szeretem. Aha. Tehát magát úgy értem, hogy a DiCapriót nagyon szeretem. Szeretek olyan munkákban részt venni, amikor őt kell szinkronizálnom.
1: Nagyon sok olyan híres filmszínész van, akinek van egy fix hangja Magyarországon, de néha-néha a szinkron rendezők, vagy azért, mert az állandó hang nem ér rá, vagy valamiért úgy döntenek, hogy most akkor valaki mást is kipróbálnak. Én soha nem hallottam a DiCapriót másnak a hangján megszólalni.
2: Pedig csak
1: a
2: volt.
1: Volt?
2: Volt. Hát
1: vagy csak azokat a filmeket nem láttam.
2: Nem. Egyetlen egy filmje volt, amióta én csinálom. Ugye én a Titanic óta csinálom őt, ami most már 25 éves lett, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. És volt a Part című film.
1: Aha. Az egy híres film, én azt igen, nem láttam.
2: Amiben én magam se értem, hogy miért nem engem kerestek meg benne.
1: Fáj?
2: Fájni más szokott, de nem esett jól, vagy valamilyen dolog, de akkor még úgy nagyjából elfogadja az ember, akkor még mondjuk a felénél tartottunk, tehát 8 év.

0: érzi olyan jól, hogy nagyon természetesen játszik. Ezáltal a beszéd stílusa is olyan, hogy természetes. És akkor abban nem kell kimódoltságot, vagy bármilyen figurákat hozzátenni. Én mondjuk nem is szeretek olyanokat szinkronizálni, kivéve a rajzfilmeket, amiket viszont imádok, és abból is megadatott egy pár elég komoly, amit nagyon szerettem.
1: A Derüldékből fasírt, az például az egyik kedvencünk volt.
0: Igen. Hát az én nagy kedvencem, a sok rajzfilmben, amit csináltam, azért mégiscsak a Lecsó, ugye azt szeretem, de nagyon, de nagyon érdekes, hogy egyébként ezekben sem kellett nagyon ilyen elváltoztatott hangokon szerepelgetni. Legutóbb most a kisebbik lányom most rákapott a Zootrópiára, mert én a Lajhár vagyok, hogyha emlékeztek arra a történetre. És amikor éppen csináltuk, akkor kérdeztem, hogy nem kell-e, ugye nagyon lassan beszél, nem tudom, láttátok-e azt a... Minden lényeg az, hogy egy nagyon gyors nyuszik, akinek gyorsan kell egy rendszám, bemennek egy olyan hivatalba, ahol csak lajhárok dolgoznak.
1: Hát, és te vagy az egyik lajhár?
0: Hát a lajhár, két szerepel. Ez egy 4 perces jelenet, nem több. És kérdeztem, hogy kell-e ilyen lassan, mert egyébként ő ilyen lassan beszél. És mondták, hogy nem. Ő csak lassú, nem hülye, lassú. Tehát, hogy azért nem kell ezt csinálni, jó. És hát tényleg ez történt, hogyha most elkezdesz nekem mondani valamit, és azt mondom neked, hogy jó,
1: és akkor
0: estét.
1: Ja, hogy így,
0: kívánok nektek. És ezzel ment, de közben szerencsétlen nyuszik, hogy folyamatosan beszél, és akkor ez történik, és nem kell hozzá külön hangot változtatni.
1: Tehát lényeg az, hogy DiCaprio-nál is ugyanez a helyzet, hogy te saját magad adod.
0: Nem tudom, soha, hát most már nagyon sok filmét csináltam.
1: Ha én mondjuk megkérem, hogy beszél DiCaprio-san, akkor az olyan, mint hogyha beszélnél most.
0: Igen, régebben még volt az, hogy mondjam azt, hogy Rose. Ugye az a titanikus történet, de egyrészt nem tudom úgy mondani, mert 20 évvel ezelőtti hangom, tehát az nincsen. Szóval nem, azt már nem tudom mondani.
1: Ugyanakkor nem köti-e gúzsba a színészt szinkron szempontból az, hogy mondjuk egy ilyen nagyon híres sztárnak a hangja?
0: Már hogy érted, hogy gúzsba köti?
1: Hát, hogy nem adjuk neki ezt meg ezt a szerepet, mert ő DiCaprio hangja.
0: Nekem egész pályán van egyébként, nagyon sokszor van szerencsém. Ilyen szempontból én szinkronizálok más nagyon jó színészeket is, most már állandóan, például a James McAvoy-t, aki most egy kicsit elment ebbe a Marvel világba, de voltak igazán nagyon jó, például a Mocsok című filmje, ezt ajánlom mindenkinek. Őt szinte ilyen 10-valány éve én csinálom, tehát ő is megvan ilyen szempontból, teljesen másképp játszanak. Miközben ugye a hang az nyilvánvalóan nincs akkora különbség a kettő között, de a kettőt el tudják választani a nézők is, meg szerintem én is.
1: Tök jó, hogy mondod most, hogy ez egy jó film. Mert sokan mondják, hogy nem is látják a filmet, tehát azt a jelenetet látják a filmből, amiben nekik el kell mondaniuk magyarul mindazt, amit elmondott a filmsztár, és aztán vagy meg sem nézik, nem érdekli őket, össze se tudják rakni sokszor a sztorit. Megnézed a filmeket?
0: Elmondom, hogy miért nem. Pontosabban elmondom, hogy nézem meg. Pár év múlva nézem meg őket. Annyira nem élvezetes számomra saját magamat hallgatni mondjuk 3 órán keresztül, vagy 2,5 órán keresztül. Legfőképpen azért nem, mert azt mondom, Istenem, erre kicsit jobban oda kellett volna figyelni.
1: Kiszúrod a saját hibáidat.
0: Persze. De ez szerintem mindenkivel így van ez. Bár ismerek olyan kollégát, nagyon jó barátom, aki imádja saját magát nézni és hallgatni, és akkor ő teljesen bekészül, amikor ő jön.
1: De ez egy... Bekészül, ez jó.
0: De ő is ezt vállalja is, tehát ő büszke is erre, hogy ő nagyon szereti saját magát nézni, meg hallgatni.
1: De te nem ilyen vagy.
0: Én nem, annyira nem. Így aztán például a DiCaprio filmek közül, ami szerintem egy kiváló film, az Eredet című filmet, azt tavaly láttam. Úgy értve, hogy végig szinkronizáltam az egészet, de akkor nem nézem meg, és azért sem nézem meg, mert valóban, amikor elkezdjük ezt a munkát, akkor mondjuk a DiCaprio esetében azért a filmnek a 3/4-ében benne van.
1: De nem is vagy kíváncsi, hogy úristen, olyan jókat
0: mondod. De kíváncsi vagyok.
1: Lehet ez a film?
0: De igen, kíváncsi vagyok, de szeretném élvezni is. Tehát mivel, hogyha most gondold el, megcsinálom, és utána egy hét múlva, amikor kijön, megnézem, akkor ezekre a jelenetekre emlékszem, és mivel meg tudom csinálni azt valahogy az agyamnak egy valamilyen sötét kis bugyrában, hogy elfelejtem. Értem. És így például az Eredetet megnézni reveláció volt, mert nagyon szerettem.
1: Tehát, mint a nulláról kezdted volna.
0: Igen. Hát mondjuk az Eredet azért az kicsit sokat váratott magára, mert szerintem az 10 év múlva néztem meg. Egyetlen filmet néztem meg, a Wall Street farkasát néztem meg.
1: Mert ezt megértem.
0: Egyrészt kedvencem is, tényleg szerintem zseniális film, másrészt akkor rendeztek egy szinkron szemlét, mert én jelölve voltam a legjobb férfi szinkronra, amit aztán meg is nyertem.
1: Közönségünk ilyenkor azonnal...
0: Van taps? Várjál már.
1: Van-e taps? Hát...
0: Elmondjam még egyszer?
1: Nincs taps, csak a közönség ilyenkor
0: Úristen, köszönöm.
1: Nem hagyják abba.
0: Nem, helyesen. Csodálatos. Az a kis kedves olyan pufog fiatalember volt a leghelyesebb, integetek neki, jó? Szóval akkor meg kellett nézni, és az majdnem a munka után volt 2 héttel vagy 3 héttel, és akkor végignéztük, de az a film azt szerintem...
1: De tudták koncentrálni a filmre, úgyhogy nem magadat hallgattad benne?
0: Igen, Elek Ferivel voltunk lent, mert ugye ő meg a Jonah Hillnek volt a hangja, és ő is jelölve volt, és ő is megnyerte egyébként. Igen, Feri is.
1: Feri most nincs itt, de a közönség őt is szereti.
0: Igen.
1: Na most téged jobban szeretnek, úgyhogy én azt mondom, hogy maradjunk még egy kicsit a

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Helér Gáborral beszélgetünk. Az érdekel, hogy amikor megnézel egy filmet, és nem azért nézed meg, mert szerepeltél benne, hanem egyáltalán csak szembe jön egy film, akkor te tudod úgy nézni, mint egy átlag ember, mint egy műsorvezető, egy pék, bárki.
2: Abszolút.
1: Hogy nem azt hallgatod, hogy ó, hát ez az Elek Feri már megint milyen, csinálhatta volna jobban.
2: Nem. Egyrészt azért, mert a kollégáknak a nagy többsége szerintem kiváló szinkronokat csinál. Tehát abszolút én ezt kizárom, és akkor én fogyasztó vagyok, és rajongó vagyok. Tehát az eszem ágában nincsen. Gondold el, végigszenvedném az egész életemet. Úgy nézem végig minden ilyen műalkotást, amiben én is valahol részt vettem, az borzasztó lenne. Nem, abszolút nulláról. Én egy néző vagyok akkor. Most nyilvánvalóan megnézel egy filmet, vagy megnézel egy ilyen történetet, és mondjuk nem tetszik, de nem úgy ülök le, hogy várjunk, akkor na, akkor, és akkor tollal a papírral tudod leírni, hogy írom a hibákat. Nem, hát az más kérdés, hogy valami megnézt, és azt mondtad, hogy figyelj, ez nem kötött le.
1: Na és hogyha az a kollega, akit nem neveztél meg, de szerelmes saját magába.
2: Igen.
1: És azt mondja, na ezt most nézd meg, Gabikám, és mondj véleményt.
2: Hát akkor hibát követel, de nem szokott, ilyen nincsen. Ő egyébként nem fogja ezt kimondani, hogy mondjak véleményt. Nincs véleménymondás dologban, de egyébként meg szoktuk egymást dicsérni. Én például hívtam föl kollégát azért, hogy tök jó volt a szinkron, amit csinált.
1: Téged hívnak?
2: Igen, kaptam ilyen telefont, igen.
1: Pár éve volt egy ilyen történet, hogy a magyar szinkron szakma összefogott, hogy egy kicsit változtatni kell a helyzeten. Ez most hol tart? Hova futott ki? Sikerült bármit javítani? Az a színész, aki szinkronizálta a filmben, nem kapott jogdíjat, megkapta az egyszeri kázsiát azért.
2: Így, hogy mondod, és tulajdonképpen minden egyes papíron és történetben lemondasz a jogdíjadról. Miközben Magyarországon van, most mondok egy számot, lehet, hogy nem jó, 32 olyan televíziós csatorna, ahol nincs olyan másodperc ma Magyarországon, ahol nem enne egy szinkronizált film a televízióban.
1: Vagy sorozat, vagy bármi.
2: De tök mindegy, bármi, vagy sorozat. Egyébként nem egy másodperc nincs, mert egymásra is rakódnak, tehát mondjuk szerintem napi 40 órányi anyag megy le.
1: A jogdíj kérdés az egy érdekes kérdés. A szinkronizáló színész az milyen fajta jogdíjat? Előadói jogdíjat kap, szerzői jogdíjat
2: kap? Ez a kérdés, például jár-e nekünk jogdíj? Nagyon érdekes volt, amikor a Klimt kiállítás volt a Színművészeti Múzeumban. Az volt, hogy alkotóművészeknek ingyenes a belépés. Oda mentem és mondtam, hogy jó napot kívánok, szeretnék bemenni Hevér Gáborral, és akkor mondtam, hogy mivel foglalkozik. És mondtam, hogy színész vagyok. Azt mondtam, maga nem alkotóművész. Mondom, mi vagyok?
1: Akkor mi?
2: Előadó művész vagyok. De mondom, én találtam ki egy színdarabba, hogy fölállok például. Mondtam neki, vagy hogy arrébb megyek, vagy hogy ezt, vagy így fogom mondani. Én azt gondolom, hogy alkottam, de nem, a besorolás az, hogy előadó művész vagy, és akkor ez abszolút fölvet jogi történetet, de közben meg az van, hogy 40 órányi műsorpercet juttat az a fajta produkció, ugye, amiben én dolgoztam és dolgozom, és hogyha az 900-szor adják le, akkor 900-szor 40 órányi műsorpercet ad, miközben te egyszer részesültél belőle. Tehát ezek ilyen furcsa történetek, most már vannak áttörések, 1300 forintokról beszélünk egyébként, de mondjuk sok 1300...
1: Filmenként? Vagy tekercsenként?
2: Ne, de hogy tekercsenként. Tekercsenként annyit nem is fizetek.
1: Tévécsatornánként?
2: Hát körülbelül igen. Ahányszor a Titanicot lejátszották, és én a Titanicért kaptam volna pénzt, akkor is itt ülnék, de most a szempont mindegy, de...
1: Csak Skype-on érnénk el valóban.
2: Persze, hát akkor már a Malubi házamban üldögének, és nem is tudnánk beszélni, hogy egy időeltolódás van.
1: Igen. És már kicsit törnéd a magyart.
2: Hát nem, már nem is nagyon beszélném. Abból sem gazdagodnék meg, de legalább lenne valami olyan dolog, amely azt mondod, hogy na igen, na nézd oda, egy tévé csatorna megint úgy döntött, hogy 3 óra 14 percet, ennyi a Titanic, 3 óra 14 percet tele reklámokkal, tele történettel, és azt nem lehet másképp leadni egy televízióban, mert felirattal nem tudod leadni a televízióban, csak szinkronnal.
1: Ha feliratos lenne például a Titanic, akkor jóval kevesebben néznék, vagy meg sem néznék.
2: Miközben tévében nem biztos.
1: Tévében nem. Na de hát tévén keresztül is tudsz nézni most már ilyen streamelt csatornákat, ahol te már dönthetsz arról, hogy szinkronizálva nézed, vagy az eredeti hangon felirattal.
2: Az élő csatornák sose döntöttek így, hogy felirat, de egyszer-kétszer ilyen hajnal 3-kor régi jugoszláv film mondjuk az lemegy feliratosan, de egyébként nem. Tehát valami miatt úgy döntöttek a televíziók, egyébként tök jó. Én is szeretem a magyar szinkront, tehát én szeretem, ha jó magyar szinkront, azt szerintem szeretjük, de ez nem szégyen.
1: Persze.
2: Ebből a dologból is, ugye az is egy polémia, hogy attól nem tanul-e meg jól nyelvet, hogy szinkronosan néz egy filmet. Szerintem ez nem így van.
1: Igen.
2: Tehát ez nem egy... Múlik. Akkor egyetértünk. Nem szokták leadni. Gondolod, egy szombati főműsor időben ezt csinálom, mutatom a rádió hallgatóknak, ezt csinálod folyamatosan a szemeddel.
1: Ja, hogy jár ide-oda a fejed,
2: hát igen,
1: és
2: persze, tehát, hogy olvasol, mondjuk egy ilyen filmnél, ami például nagyon érdekes, mert vígjátékoknál például, nekem van egy kedvenc sorozatom, a Modern Családot ki lehet már mondani, mert most már levették, nagyon szerettem, és azt például egyik csatornáról levették, streaming csatornáról, és a másikon csak feliratosan volt meg. De nem lehet nézni feliratosan, mert annyira gyorsak a poénok, és ráadásul a felirat mindig elkésik, mert ugye egy poénnak az a lényeg, hogy az ritmusa van.
1: És nincs kírva, ott van. Hogy ezt most a Paul mondta, ezt most a
2: még
1: Jane
2: mondta. Még talán annyira tudok is angolul, hogy ezt megértem. Csak az a baj, hogy ő még ott tart, hogy de már ki van írva.
1: Igen.
2: És mivel én gyorsan elolvastam, az még nem is működik ezzel a dologgal. Az nem megy.
1: De döntesz úgy, hogy megnézed egy filmet valamelyik streamelt csatornán, nem tudom,
2: azt hogy csinálni, mondani,
1: és akkor az eredetit nézed? Kíváncsi úgy, vagy?
2: Hát abban vannak nagy csalódások például, hogy mennyit számít egy szinkronhang. A Jean-Paul Belmondónak ugye nagyon sokáig a Stankai István volt, és nagyon sokszor inkább ezt mondom, mert volt más is. Ti hallottátok már a Belmondónak az eredeti hangját?
1: Nem.
2: Akkor
1: nem, nem is voltam rá kíváncsi, mert a Stankai annyira jó volt.
2: Így van. Ha meghallgatod a Belmondónak a hangját, így ki fog kerekedni a szemed, és azt mondod, hogy mert egy körülbelül ilyen magas, esküszöm neked. Egyébként én a Stankaival szinkronizáltam életemben először.
1: Mit?
2: Életem első szinkronja az volt, hogy kihívtak a Pannoniába, fölszöktünk, mert nem lehetett fölmenni, másodéves főiskolások voltunk, és egy tekercsen volt egy rajzfilmben, a 87-es tekercsben én voltam egy barlang mellett egy őr. Bementem, bemutatkoztam, jó napot kívánok, Miklai Mária küldött, ő volt a gyártásvezető, akkor a 87-es tekercsben az őr, akkor mutatjuk. Azt sem tudtam, mi az a 87-es tekercs. Megnéztük, és így közösen megállapítottuk, hogy a 87-es tekercsben nincs őr. Akkor azt mondták, akkor biztos 86-osban van, menjünk vissza 86-osra. Megnéztük a 86-ost, abba se volt. Akkor, hát akkor nyilván a 88-asban van az őr.
1: Igen.
2: Abba se volt, még egy kicsit húzogattak jobbra-balra, és mondták, hogy semmi baj, elnézést kérnek, menjek vissza. A gyártásvezető aláír egy ilyen slejfnit, ugye ezt úgy hívták, ez volt a diszpó, amire ráírták, hogy 600 forint, és lementem a pénztárba, és fölvettem, és mondtam, hogy figyelj, szinkronizálni akarok egész életemben. De az első igazi szinkron történetem az az volt, hogy be kellett mennem, és valamit kellett mondanom, nem tudom micsodát egy mondatot, és a Stankai István állt mellettem, mondtam, nyilván összetoltam magam, és ő neki hosszabb komoly mondatai voltak, és azt mondom, hogy futottunk meg, mentem, nem mit csináltunk. Én mindent csináltam, tehát a ritmikus fordulóm, azt az összes izét mindent megcsináltam, és
1: csak
2: mindig mondták,
1: gondolom,
2: hát, hogy valami legyen, igen. És mindig mondták, hogy jó, csak látod, hogy fut, tehát hogy mondom, de én is futok, igen, de a hangodon egyáltalán nem érzek. Azt Stankai még ott állt, anélkül, hogy megmozdult volna, és végigfutotta az egész jelenetet, mert azt meg
1: hangban. Aha.
2: Most azóta már én is meg tudom csinálni, igen. És ez már működőképes egyébként. Akkor nem értettem, hogy hát itt áll, jó, azt Stankai, de meg sem mozdul, azt mégis azt lehet hallani, hogy érted, hogy zuhanunk lefele 6 emeletet, meg nem tudom micsoda, hát én meg már mindent csináltam. És ez volt a legelső.
1: Lehet ezt tanulni, vagy erre születni kell?
2: Ritmusérzék kell hozzá, meg beleérző képesség kell hozzá. Az, hogy rá tudj hangolódni. Nem jó, hogyha több vagy egy szereplőnél, bár néha szoktak ilyet kérni, hál' Istennek most már nem kell ilyet csinálnom, hogy nagyon rossz a film, vagy nagyon nézős, kicsit javítsuk föl avval a szinkronnal. Ja, tehát amikor az van, hogy rosszul játszik a színész, és egy kicsit hangban próbáljunk oda tenni a dologban. Tehát ezek a történetek voltak.
1: Maradhatunk még egy fél
2: még pillanat. Mindig?
1: Hát,
2: na jó, igen.
1: Tényleg érdekel a téma.
2: Oké, menjünk.
1: Jó, Hevér Gáborral folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hevér Gáborral beszélgetek, és azért gondoltam, csak egy fél pillanatig maradjunk a szinkronnál, mert ugye elkezdtünk erről beszélgetni, csak aztán elkalandoztunk, hogy lett-e annak valamiféle hozománya, hogy néhány éve úgy döntöttetek, hogy valahogy megpróbáljátok megreformálni a szinkron. Most jobb-e, mint néhány éve?
2: Nyilván arról is szólt a dolog, hogy egy kicsit gázsi emelés is legyen. Aha. Nem titok egyébként, de nagyon-nagyon-nagyon. El tudom mondani, ugye jó, ezt 20 évvel ezelőtt csináltam, de a Titanic érén 70 ezer forintot kaptam. Egész életemben.
1: Az 20 éve se volt egy ilyen egyetverően nagy összeg.
2: Szerintem se. Tehát, hogy nem...
1: Ma meg egy nagy bevásárlás.
2: Hát igen, sajnos igen. Ez nyilván egy kis szelete a film bevételének, de az a magyarországi sikeréhez nyilvánvalóan hozzájárult a szinkronos változata is. A televízióknak be kéne jelenteni azt, hogy ez a műsor lement, és akkor az előadó jogvédő EI, ugye, ők ezt beteszik, és akkor valóban mondjuk egy ilyen szinkron szerepért oda húznak neked, most nem viccelek, 826 forintot, mert annyi osztott el.
1: Azt mondod, hogy be kellene jelenteni.
2: Igen, de nincs bejelentés.
1: Nem azért, hogy saját mundér becsületét védjem, de a rádiónak ugyanúgy kötelessége leadni a dalot. És le is adjuk, és ez nem most tegnap.
2: Na, a tévék nem teszik ezt meg. Nem mindegyik mondhatni ezt. Nem mindegyik.
1: Egyáltalán te hogy lettél színész? Miért lettél színész? Volt-e valamilyen példaképed, aki miatt azt mondtad, hogy nekem ez a pálya kell?
2: Hát szerintem ugyanúgy, mint minden gyerek, aki ugye színész akar lenni, aztán az, ami az apja volt, aztán utána nem tudom én űrhajós, vagy kukás, vagy valamilyen dolog, és akkor a normálisabbak ezt elfelejtik, a nem normálisoknál meg vagy megmarad, vagy mind nálam visszatér. Azt gondoltam, hogy én ezt szeretnék lenni, miközben egyébként semmit nem tettem érte, tehát nem vettem részt szavaló versenyeken, nem kezdtem el kis játszócsoportokba, tehát 18 éves koromban álltam először egy diák színjátszó csapattal mondjuk egy színpadon. A színpadot mondjuk ismertem, mert én a Nyers Együttesnek voltam az énekes, a Cutor Zoli féle Nyers Együttesnek Szegeden, mi osztálytársak voltunk. Én voltam a frontember 3 évig, csak utána engem felvették a főiskolára, mármint a színművészetire.
1: De ez meg az előtt volt, hogy befutott a Nyers, vagy azután?
2: Pont ezzel, mert akkor elindultunk, és ott indultak el a rádiófelvételek, az első lemezem még, amennyire én emlékszem, még voltak olyan számok, amik a szövegét még valamennyire én is írtam. Tehát ez megvolt, de maga a színházi millió az nem volt az életem része. 18 éves lettem, akkor elmentem felvételizni a főiskolára, a színművészetire, ahol az első rostán kirúgtak, de nagyon-nagyon sokat bíbelődtek velem. Egyébként Garas Dezső, aki később atyai jó barátom lett, nagyon akartak belőlem kihozni mindent, de én nem voltam, most sem vagyok olyan magamutogató ember, ez érdekes egy színésznél, de ezt már több színész mondta, tehát nem egy különleges történet, hogy Hajdúszi mondta, hogy olyan jó a lakatosnak, mert nem nézik, amikor dolgozik. Képzeljétek el, hogy én szégyellős voltam, úgy készültem fel a felvételire, hogy egyetlen egy verset és monoló, mindegyiket tudtam, egyet sem mondtam el hangosan. Óriási hiba. Egyáltalán. Hangosan.
1: De megtanultad fejben?
2: Így vagyok. Beülök a szobába, és elmondtam az összes verset, elmondtam az összes monológot. Petri György versekkel készítem, és akkor elmondom most a Petri György verset. Okay. Nem fogom kivárni ezt a 3 percet, amíg elmondtam némába. Tehát valaki benyitott, kérdezte, hogy mit csinálsz, akkor mondom, hogy verset mondok. De hogy verset?
1: De úgy, hogy nem nyitottad ki a szádat.
2: Így, ahogy mondod. Ami azt jelentette nyilvánvalóan, mert ugye az történik ilyenkor, ez egy önbecsapás, mert ha becsukod a szemedet, kicsit magad vagy, akkor bárkinek a hangját tudod belül utánozni, mondjuk például azt mondod, hogy...
1: Kinek a hangján mondtad?
2: Ne, a sajátomon, csak ugye kifele már nem jön ki. Benne énekez is, hát azt gondolod, hogy úgy éneklek, mint Beyoncé. Itt van, igen. Csak kifele nem jön. Ennek az előadó művészeti ágnak ez például egy nagyon fontos dolga, hogy ahogy Hauman Péter mondta, hogy terjed tovább a bőrödnél. Tehát magyarul ezt meg is kell mutatni. És én oda mentem, és nyilván a fejemben voltak jó gondolatok, meg jó történetek, mert nagyon sokat küzdöttek velem, de most leegyszerűsítve, jó napot kívánok! Jó, akkor ezt most mondja mérgesen. Jó napot kívánok. Jó, akkor ezt mondja úgy, hogy nagyon szomorú. Jó napot kívánok.
1: Tehát elmondtad ugyanúgy.
2: És akkor el is küldtek. Ezért akkor elvittek katonának.
1: Hát oké, csak hát az ember, amikor még jelentkezik színésznek, akkor miért várják azt, hogy már tudjon színészkedni, vagy hogy ez legyen már színészmester.
2: Ebben én nagyon sokat gondolkoztam, hogy én nem vennék föl 18 éves gyerekeket egyébként a színművészetire.
1: Hát de főleg úgy, hogy tehát most háromszor ugyanúgy mondod el, akkor oké, nézd, szépen beszél, tud egyáltalán beszélni, ide mert jönni, majd megtanítjuk, valami, hogy
2: vagy. De valamit láttak bennem, mert küzdöttek, értem, de aztán azt mondták, hogy nem. És akkor ez volt az elsőre, akkor a másodikra a másodikig jutottam, és a harmadiknál történt meg az, amikor fölszabadultam attól a gondolattól, hogy úristen, ez a színművészeti. Az Anger Zsolti az szegedi volt, és ő már akkor első éves volt. És mondta, gyere föl egy nappal előtte. Évente jártunk be a színművészetire, megint megérkeztem, igen. Szegedről följöntem, 6 óra vonatta, 9-kor még bókláztam ott a Rákóczi út környékén, bement, úristen, a lépcső, fölmentem, jött Iszeker Lajos bácsi, felolvasta a neveket, én vagyok az, nem vagyok az, nem. És azt mondta, gyere föl egy nappal előtte, ott alszol a kollégiumba, és hirtelen bekerültem a Színművészeti Egyetemen, és láttam, hogy azok a srácok, akik ott vannak, ez ugye az ő osztálya volt, igen, a Sejúciék, ugyanolyan srácok, mint én vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell félni. Aztán azt mondta, hogy gyere, beviszlek abba a terembe, ahol holnap felvételizni fogsz. És nem egy év múlva láttam azt a termet, hanem tegnap itt voltam ebben a teremben. És hirtelen a terem is az volt, hogy ilyen kicsi kis szarterem ez. És akkor látod, előjött belőlem, ugyan már 3 évvel idősebb voltam, de akkor előjött belőlem az a dolog, amit azt mondtam, hogy most meg tudom mutatni, hogy most ki vagyok.
1: Amit most csináltál, én azt beszeretném hozni adásba. Lehet?
2: Igen, micsoda?
1: Hát, hogy egy cukorkát készítesz magad mellé, és azt időnként beveszed a szádba, és szopogatod. És én nagyon sok mindenkivel beszélgettem már, énekesekkel, színészekkel, és azt látom, hogy mindenkinek van valami. Volt, aki sprét fújt a
2: szájába. Ez nekem nem szokásom, hanem az van, hogy nem, 4 nappal ezért úgy megbetegedtem, hogy hangom nem volt, és egyébként még tegnap az is volt, hogy ezzel a hanggal be tudok-e idejönni, vagy valamit tudok-e beszélni, de most hál' Istennek, amióta itt beszélünk, nem köhögök, de mint egy ló, úgy köhögtem még mondjuk egy órával ezelőtt, úgyhogy ez csak ezért. De ez nem egy ilyen bevett szokás, hogy
1: szopogatom a kis hangodban, de én ezt mindig hallom a hangodban.
2: Igen, de ennél kevesebb szokott lenni.
1: És egyébként, amikor van egy ilyen, és nem ide kell jönni, hanem este el kell játszani, akár ugyanazt, akkor mit csinálsz?
2: Hát ez most nekem előfordult pont 3 nappal ezelőtt. Egyet le is kellett mondanom, mert annyira nem volt hangom. Nagyon ritkán, az annyira nagyon ritkán, hogy én 22 éve vagyok ezen a pályán, szerintem én 2-szer mondtam le előadás betegség miatt. Mondjuk az egyik az Covid volt, tehát akkor le kellett, a másik meg az, hogy kiszakadt a gerincsérvem, és nem tudtam lábra állni.
1: Hát egy fekvő szerepet el
2: persze,
1: volna.
2: Igen, de ez éppen nem az volt.
1: Ha én nekem ilyen nehezen megszerezhető jegyem lenne, bemondaná valaki, hát azon, hogy a főszereplőnek elment a hangja. Könyörögnék, hogy ha nincs is hangja, de valahogy mutogasson, csak legyen már meg, érted? De hát a vidékről, vagy nem tudom.
2: Igen,
1: érted?
2: Kellemetlen, tényleg kellemetlen, de biztos tudod, vagy nem. Nekünk emelt hangon kell beszélni, ami nem azt jelenti, hogy ordítunk, hanem az rekesz, és ugye itt minden izom melózik, azért, hogy a 22. vagy a 16. sorban is hallják. És azt nem tudom azt mondani a színpadon, bármilyen jó akusztikájú is egy színpad, már Magyarországon nem tudom, hogy van ennyire jó akusztikájú színpad, de mi azért a Nemzetiben szocializálódtunk, ahol pusztítóan rossz volt az akusztika. Ha azt mondom, hogy szeretlek, akkor ezt a második sor se hallja. Igen. Mikroportot nem szoktunk használni, igen, hanem nekünk ezt úgy kell mondani, mint a halkan mondanád, aha, de egy emelt színpadi, igen, beszéddel kell mondani. Ez sajnos egy ilyen helyzet, de a jegyek természetesen nem évülnek el, mert a jegyük, értem, megmaradt. Persze nem az van, hogy köszönjük szépen ide a lóvét, aztán menjetek haza, nem, hanem az van, hogy bármikor beváltatok.
1: Jó, nyilván lelkileg ez neked sem jó.
2: Nem, hát tehát, persze, hogy... nem jó érzés.
1: De hogy pont erre vonatkozott volna a kérdés, hogy van-e bármi olyan praktika, taktika, amit ilyenkor be tud vetni egy hangjából élő, vagy hangjával foglalkozó színész, énekes, stb.
2: Hát képzeld el, hogy ezt most nagyobbik lányommal vitatkoztam, mert a Gregor József nekem nagyon jó ismerősöm volt, nekem a legjobb barátomnak az édesanyját vette el, és ugye ők éltek együtt, és én így megismertem a Gregor Jóskát, és nagyon jóba is lettünk. Én akkor még nem voltam se színművészeti, se semmit, kölykök voltunk, és ő azt mondta, hogy ha neki elmegy a hangja, már vagyunk, ha neki elment a hangja, ugye a basszistáknak azért ritkábban ment el a hangja, mint a tenoristáknak, azt mondta, hogy leül és egy üveg cseresznyepaprikát, sutty, az bever. Most a lányom azt mondta, a nagylányom, hogy olvasta, hogy az kifejezetten nem jó, mondom, de hát figyelj ide, egy világhírű operaénekes azt mondta, hogy jó, nem lehet rossz.
1: Én ugyanígy a Gregor Józsefnek a tanácsát megfogadva, na, hát ha akkor... megfázom, ha berekedek, ha elmegy a hangom, akkor veszek egy üveg cseresznyepaprikát.
2: Ezt komolyan mondod?
1: És megiszom a levét.
2: Szuper. Hát akkor látod, akkor ez van. Nekem ezt mondta.
1: És a másik is, ezt is a Gregortól tanultam, hogy megeszek 8 gombóc fagylaltot.
2: Igen. Most a Kocsis Geri barátomtól kaptam egy saját termesztésű, hát nem tudom milyen, mert a habanyénurál is erősebb otthon terem chili paprika, ami hát ehetetlenül erős. Tényleg olyan, hogy az életedért könyörögsz, hogyha beleeszed is, de azt nem mertem most meg, de azt, erre most nem,
1: igen,
2: mertem.
1: Igen, az a baj, hogy annak azért vannak utóhatásai, ha érti a kedves hallgató, hogy
2: igen, igen, igen.
1: Ne előadás előtt.
2: Nem, igen, igen, igen, azt ne.
1: Akkor másmilyen marad el.
2: Kiállok és csodálatos hanggal fosta össze magát. A színpad közepén, a jelentős művész.
1: Innen folytatjuk. Nem biztos, hogy ugyanezzel. Elvér Gábor a vendégem a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kevér Gábor, polgármester úrral beszélgetek most. Az előbb most bevallottam, hogy nem vagyok nagy színházba járó. Ugyanígy elmondhatom magamról, hogy a tévé sem az én műfajom, kivéve ha sport van. Foci minden mennyiségben.
2: Kinek szurkolsz?
1: A Barcelonának. Te is?
2: Hát persze.
1: Na, hát ezt viszont nem tudtam, de örülök, okay, hogy így összejöttünk.
2: Persze.
1: De nem a fociról, vagy nem feltétlenül a fociról szeretnék veled beszélgetni, hanem pont ezért azt gondoltam, hogy én adok egy esélyt a gólkirályságnak. Azt gondoltam, hogy van egy sorozat, amiben nem tudom, hogy főszerepet játszik a foci, de hogy nyilván ezzel a címmel van benne foci, azt én megnézem. És hát megnéztem az első részt, és azt mondtam, hogy ez egy jó sorozat. Tehát amikor jön a következő, ott fogok ülni.
2: Szuper. Ez a cél.
1: Akkor, amikor téged felkérnek egy ilyenre, akkor számít az, hogy maga a sorozat miről fog szólni, milyen a történet, vagy mondjuk az a fontos, hogy a te karaktered, vagy mire felkérnek, az milyen?
2: Tehát az első, az utóbbi, amit te mondtál, mert arra kérnek föl. De én erre castingoltam, tehát nem fölkértek, hanem nekem meg kellett menni castingra.
1: De várjál, a castingra is felkérnek?
2: Persze.
1: Aha, tehát ez nem úgy van, hogy hallom, hogy lesz egy sorozat, jönnék.
2: Olyan is van, hogy ugye van casting direktor, a rendező kiadja neki, hogy ilyen karaktereket, ezeket szeretné tenni, és egy jó casting direktor azokat az embereket hívja be. Régebben nem szerettünk színészek castingra járni, mert azt gondoltuk, hogy én is azt mondottam, hogy ugyan már most. Szerintem már minden normálisan gondolkodó színész elfogadja a castingot, nyilvánvalóan kivéve ezekből mondjuk azokat az ős mogulokat és hatalmas tehetségeket, akik már tudom, 150 filmben mentek bele, érted, amikor Cserhalmi Györgyöt nem kell castingolni egy szerepre, én akkor Cserhalmi Györggyel akarok dolgozni, igen, vagy még a Törőcsik Marival, amikor volt meg a Garas, tehát ezek az ember nem kell castingolni, mert ő azt, tehát igen, ő neki nem. De minden más történetben igenis, nagy-nagy-nagy amerikai filmekben is castingolnak, például azért, hogy megnézik, hogy hogy működik a két szereplő együtt, hogy működnek a vásznon, hogy van. Tehát nagyon sok mindenből áll, és ez nem feltétlenül arról szól, hogy te tehetséges vagy, te meg nem vagy tehetséges, erre a karakterre alkalmasabb vagy. Nagyon szép történet, Cigány Zoli, aki már sajnos nincsen közöttünk, ő rendezett egy filmet, és fölkért engem, ez a Szökés a nagyárvíz idején egy kis film volt, vagy egy rövid film volt, de játékfilm, és fölkért engem a főszerepére, és kérdezte tőlem, hogy 20 évvel ezelőttről beszélünk, hogy nem tudok egy magamhoz hasonló valamilyen ilyen srácot, aki meg kellene nekem az én barátom a filmbe. És mondtam, dehogy nem, és elhívtam a Rajkai Zolit, leültek, akkor még a tévészékházban voltunk, leültek beszélgetni egy kicsit, majd odajött hozzám a Cigány, és azt mondta, hogy Gábor, ne haragudj, ő neki adnám a főszerepet, és nem neked. És figyelj, semmi gáz nem volt. Mondom, Zoli, hát te így gondolod? Hát persze.
1: Már belebújsz a bőrébe a karakternek akkor, amikor elmész a castingra, egy idő után elkezded vágyni, nem?
2: Hogy... Elmondom, hogy a gólkirályságnál hogy volt. Tehát amikor az Iván felkért, akkor kimentem castingon, hogy többekkel. De én azt gondolom, hogy szerintem jól működtem a castingon, és nem azért, mert az Iván tudta, hogy én milyen színész vagyok, de hogy azt mondta, hogy szerintem ennek a csávónak ez jól áll, ez a karakter. És aztán megkaptam a könyveket. Tehát én el is olvastam az egészet, elolvastam mind a 10 részt. Kiválónak tartottam. Magát az anyagot is, de hát az én karakteremet is tök jónak tartottam. És ettől a pillanattól kezdve már igen-igen vágytam rá. Tényleg elég régóta ismerjük egymást, és az Iván azt mondta, hogy nem, ez 99%-ig, amíg igen, hogy ezt te fogod játszani.
1: És ez belefér az életedbe most?
2: Abszolút. Ezért nem vállaltam most új darabot például. Egy darabot lemondtam emiatt a dolog miatt, hogy itt ebben a gólkirályságban engem ne kelljen, mert magyar színészeknél az történik, ami sehol nincs más, hát nem tudom, hogy más, de biztos kelet-európai országokban van. Ha forgatsz, akkor nem csinálsz semmi mást, akkor a rendelkezésre állsz a produkciónak. Tehát nekem volt ilyen napom, hogy jöttek értem reggel 4-re, elmentem forgatni, utána 6 órakor beültem egy kocsiba, mert ugye azért mentek reggel 4-re, mert 6-tól kezdődött a forgatás, 6 órakor beültem egy kocsiba, elvittek játszani, ahol játszottam, és 1:45-re értem haza. És másnap reggel jöttek értem 4-re.
1: De ez hajnali 1:45-kor értél igen, haza, igen, és hajnali 4-kor jöttek
2: érted. Így, ahogy mondod.
1: De ezt hány napig lehet bírni?
2: Egyik se, de hát...
1: Mindaz, ami eddig neked megadatott, ahogy alakult a sorsod szakmailag, meg mondjuk, ami még kinéz a jövőre, azzal te elégedett vagy-e?
2: Igen. Igen, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát nem kezdem el se etapokra bontani az életemet azzal, hogy számot vessek, az, hogy na most ahol tartok, az most az jó tart. Nem vagyok ilyen ember. Pont most valakivel beszéltem, nem találkoztunk rég, és kérdezte, hogy na, látom is, hogy örülök a sikereidnek, és stb. stb. És akkor ezt kérdezte, hogy szerencsés vagy? És mondtam neki, hogy hát ezt több idős színész is mondta már ebből, vagy nagy színész inkább azt mondom, hogy ez a pálya ez úgy alakul, hogy 10% tehetség, 90% szerencse. Ezt kicsit átalakítottam arra a dologra, mert a szerencse faktort én egy picit másra felosztottam. Én azt gondolom, hogy legyen 20% tehetség, legyen mondjuk 30% szerencse, és a maradék része az pedig az idegrendszer. És ezt múltkor elmondtam valakinek, egy olyan embernek, aki egy jelentős ember, és azt mondta, hogy de neki meg az édesapja azt mondta, hogy hosszú távon szerencséje csak a tehetséges embereknek van.
1: Igen, ezt mondják mások is, hogy a szerencséért is meg kell dolgozni.
2: És akkor azt mondtam, hogy ez jól esik, hogy ezt mondja, mert én azt gondolom, hogy egyébként én olyan sokszor szerencsés voltam a pályámon. Csak azt mondtam, hogy köszönöm, hogyha így gondolod. A kérdésedre a hosszú válaszom, ami kibújás volt nyilván ez alól, az, hogy igen.
1: Ahogy most itt elmesélted az életed, vagy az életednek bizonyos szakaszait, én azt gondolom rólad, hogy te ezért baromi sokat dolgoztál.
2: Ez így
1: tehát,
2: igaz.
1: Hogy te valószínűleg érzed magadon is, meg ez a családod is látja.
2: A szerencse az, hogy a helyzetbe kerülsz, hogy ott vagy, hogy az történik, hogy még egy ilyen szerepre megtalálnak téged. Vagy arra a szerepre megtalálnak téged, amiben aztán sikeres tudsz lenni, vagy amiben jó tudsz lenni, amiben tudsz valami maradandót nyújtani. De az azt el kell játszani, az ezt meg kellett kapni ezt a szerepet. És ha valaki más kapja meg, akkor ő is ugyanezt meg tudta volna csinálni, vagy ugyanígy meg tudta volna, vagy nem, ezt nem tudjuk.
1: Mondtad a sikerszót. Mit kezdesz a sikerrel, meg a népszerűséggel?
2: Fiatalabb koromban nagyon sok ilyen romantikus vígjátékban meg ilyenekben szerepeltem, és akkor engem nagyon elkezdett keresni a bulvár. És azt én szándékosan nem megyek bele.
1: Azt mondják a bulvárról, hogy akkor is írnak rólad, hogy te nem akarod.
2: Nem írtak aztán. Abban a korban még jól is lehetett volna belőle élni, tehát hogy megélni abból, hogy Molnár Ferenc zsúrapacsoknak hívja őket. Zsúrapacs az, akit meghívtak a régi bálókba, csak azért kicsi botrán csinálják, tehát vagy ők voltak az akkori celebek. Egyébként meg szerintem pontosan azért, mert azonkor valami visszajut a másik történet, ugye? Hogy éppen egy fűszfánál állsz, és éppen kicsit rosszabb vagy, és rögtön hatan lefotóznak, akkor az meg azt mondod, hogy de hát ennyi, miközben tegnap előtt adtál 6 interjút arról, hogy milyen frankó uborka salátát csináltál. Tehát akkor ezt is el kell fogadni, meg azt is el kell fogadni, vagy azt kell mondani, amit én gondoltam, hogy egyikbe se szeretnék részt venni.
1: És egyik hát nem szabad a fűszfánál rossz dolgokat csinálni.
2: De szabad egyébként nyugodtan csinálni az ember a fűszfánál rossz dolgokat, hogyha kell egyedül, tehát azért, hogy még ez még rosszabb, hogy így mondom, igen, mindegy. Tehát nyilván örülök ennek a gólkirályságnak is, bocsánat, visszatérve, hogy nagyon jó visszajelzések, nagyon a nézettsége egekben. Az összes kollégát, aki benne van, elsősorban, és el is mondom, a Mohácsi Norbit, aki focista volt, és akkora gólokat lőtt, hogy leszakadt a ház, amikor 40-szer kellett
1: csak
2: adni.
1: Ilyen filmtrükk lesz benne.
2: Nem, hát ez a lényege. Figyelj, olyan gólokat lő a Norbi, hogy ott voltunk kint Dunaharasztiba, forgattuk ezeket a jeleneteket, 40 fok, szerencsétlenek, ott mi a izé alatt voltunk, a tribün alatt voltunk, neki kellett menni harmadszóra és megcsinálni azt a történetet, és akkor is bevágta, mint a...
1: Ugyanolyan nagy gólt kell rúgni, mert 8 szögből fel szeretné venni a kamera.
2: Így, ahogy mondod.
1: A casting után jön az is, hogy oké, megkapod a szerepet, de akkor el kell menni 26 helyre, és nem, beszélni, hogy nem, ez kötelező, a gólkirályságban akkora gólokat rúgnak. Tehát, hogy nem.
2: Én ezt azért mondom, mert én rajongtam a srácokért, amikor ezt csináltam. Aha. Tehát a kollégáimért. Többek között például azért, nem kamu foci jelenetek vannak benne, hogy fociznak.
1: Jó, a lényeg az, hogy most itt voltál, és,
2: igen.
1: És egy jót beszélgettünk.
2: Én jól éreztem magam, igen.
1: Én is. Hevér Gábor, köszönöm szépen.
2: A Bázi Csaba, nagyon szépen köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhős napos idő ígérkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
3: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörlenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Különleges foglalkozású vendégem van ma, Csalai Ákos, extrém takarító. Hát ez milyen már? Vannak ilyen sorozatok, ahol extrém takarítókat mutatnak be, úgyhogy nagyjából akik ilyet láttak, képben lehetnek. Hello, szia!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit!
1: Tehát amikor én először láttam ilyen műsort, akkor azt gondoltam, hogy ez csak a műsor miatt van. Azt gondolnánk, hogy kifejezetten a műsor miatt koszolják annyira össze a lakást, és kifejezetten a műsor miatt takarítanak annyira drámaian. Te nem a tévéműsorból jöttél.
2: Nem, én a valóságból jöttem, és akármilyen meglepő, nem nézem ezeket a műsorokat, eltekerem, ugyanúgy, ahogy boncmesteri műsorokat, vagy ilyen halállal kapcsolatos, semmit. Annyi mindent láttam, hogy nem nézem őket.
1: De ha már egyet is láttál, az, amit én az előbb feltételeztem, az csak, hogy a tévéműsor miatt olyan, amilyen. A valóság és a tévéműsor között nagyon nagy különbség van?
2: Szerintem a tévéműsor még szolidabb. A valóság sokkal durvább.
1: Na jó, akkor vágjunk bele. Hogy lesz valaki extrém takarító? Egyáltalán az extrém szó az mit jelent a takarítás előtt?
2: Akkor két részre osztanám ezt a kérdést, hogy lesz valaki. Én halottszállítóként kezdtem 92-ben. Nagyon sokáig űztem azt a foglalkozást, és mindig az motoszkált a fejemben, mikor elhagytunk egy nagyon durva helyszínt, legyen az mentálisan beteg, demens, vagy alkoholisták, öngyilkosság, gyűjtögető életmódot folytató emberkéknél, hát brutális helyszíneket hagytunk el, és mikor mi az elhunytat elvittük, akkor mindig az járt a fejemben, hogy mi lesz ebben a lakással, házzal, hogy lehet ebbe élni, ki fogja ezt rendbe tenni.
1: Ezek olyan helyszínek voltak, ahol az, aki elhunyt, egyedül élt.
2: Többségében igen. Nem mindig. Volt olyan is, hogy például az édesanyjával élt egy mondjuk aglegény, egy idősebb úr külön szobába, de az édesanyja az demens volt, és mondjuk egy 4 napja

0: ha nagy leszel felnőttként, akkor nem ez van, hogy ú, majd én fogom szárítani a halottakat. Tehát ilyen nincs.
1: Nem. Én zenész akartam lenni.
0: És mit tört?
1: És rokon szakma.
0: És mit tört? Rokon szakma.
1: A szonnyadó tehetséget nem tették észre bennem. Sajnos sem a szüleim, sem a tanáraim.
0: Aha.
1: Na, hogy lettem halott szállító? Úgy lettem halott szállító, hogy nagyon-nagyon korán megnősültem, idézőjelben, 16-17 éves korom között.
0: 16-17 igen, éves korod igen, között megnősültél? Nem feltétlenül szerelemből vetted el az első feleséget, hanem ilyen igen, kötelező volt felelősséget igen, vállalni,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, igen, egy átvirasztott éjszaka után is jött a lábam.
0: Eléggé felülírja az embernek a jövőjét, onnantól kezdve mindent, nem feltétlenül a tanulás, hanem inkább a meló.
1: Meló. Képzeld el, még akkor volt ilyen, hogy gyámság, vagy valami ilyesmit a szülőknek alá kellett írni, hogy nálunk maradhasson a lány, és akkor felnevelhessük. Nagyon komoly protokoll volt, behívattak bennünket az akkori még.
0: Ha jó, hát egy 15-16 éves igen, gyereknek még szép.
1: És akkor most már elkanyarodunk oda, hogy Mezőszentgyörgyről elköltöztem, mikor a lányom már megszületett, az anyósomékhoz Sárbogárdra. Ott kezdődött a pályám. És a nagyon nagy véletlenek, ha vannak, egy temetkezési vállalkozó mellé költöztünk. Én nem tudtam. Az autón is a feliratot, az sem, még barkasz volt, tehát rá volt írva, hogy részvéd BT, részvéd és BT, mit jelent? Akkor alakultak ezek a BT, hát igen, KFT-k, tudod, 89-9.
0: Nagyon lehetett magánzóként dolgozni.
1: Olyan sokáig nem tudtam, hogy mit jelent, hát nem is tanították az iskolába, úgy, mint a THM-et se. Csonkagulla helyett azt kéne a bödőcsornokra, jól mondta. Munkanélkül üldögétem a teraszon.
0: Gyerek már cseperedett.
1: Gyerek cseperedett, 18 hónapos volt akkor. És egyszer csak megnyomták a csengőt, kinézek, egy köpcsös 40-es pali bekiabál. Tudsz lapát ugni? Nem tudok.
0: De tényleg tudtál?
1: Dehogy is, azért tudni a lapát. Nem tudtam. De mit mondjak? Tudom. Azt mondja, jó, egy óra múlva jövök, érted? Fekete nadrágot, fehér inged van-e? Hát mondom, egy farmerom van, meg egy fehér ingem. Jó lesz az is vetve. Elment, jön ki az akkori párom. Mondta, ki volt ez? Jaj, hát az a szomszéd, a halott szállító. Micsoda? Halott szállító? Szóval elmész vele biztos temetni. Temetni? Hát mindegy, 300 forint volt.
0: De addig már voltál temetésen?
1: Sajnos voltam. Nagyon fiatalon meghalt a bátyám autóbalesetben. Hmm. De hát az, hogy megfogjam, felvegyem, elvigyem, kiásni a sírt, hát mindegy, a pénz nagy úr, mondom, akkor elmegyek. Elmentem lapátolni, ott volt helybe, jöttek értem, vittek, elmentünk, ezt az első ominózus temetést megcsináltuk. Sose felejtem el, még én voltam a legfiatalabb a csapatban, és még egy ásónyomot ki kellett venni, mert nem volt elég mély a gödör. Mondták, hogy ugorj le.
0: Tehát bele kellett gyerekként ugranod egy sírba.
1: Bele kellett. Egy olyan sírba ugranom, életemben nem láttam még gödröt se. De hát ugye szégyenben nem akartam maradni, beleugrottam. Ledobtak egy ásót, azt mondja, vegyél még ki egy ásónyomot. Kivettem egy ásónyomot, ki is lapátoltam, azt mondták, jó, elég a mélység, gyere ki. Azt ott hagytak, hogy gyere ki, magad, ahogy akarsz.
0: De nem volt semmi létra, semmi. Nem segítettek,
1: soha
0: nem nyújtottak
1: nem
0: kezet. Semmi.
1: Mi azt vallottuk, hogy ki kell tudnod jönni.
0: Amikor bekerülsz fiatalon egy, szinte még gyerekként egy ilyen munkahelyre, minden munkahelyen vannak sztorik, meg mesélnek, meg néha röhögnek, de itt nem lehet röhögni, itt nem lehet elmesélni a sztorit, hogy figyelj, nem tudom, olyan mélyre ástunk a múltkor, mert tudod, ki te betett, tehát ilyen nincs. Tehát mit lehet élvezni egy ilyen munkán? Lehet-e egyáltalán?
1: Ne vessen senki meg bennünket, de sokszor temetésen úgy voltunk, hogy ugye mi a halottas ház mögé szoktunk, amíg a ceremónia igen, zajlott, a halottas ház mögött vártunk. Mi nekünk az énekeket, mi már tudtuk fejből, igen, melyik pap, melyik éneknél, mikor kell menni. És ha előjött egy sztori, nagyon-nagyon nehezen, menjétel, nem, könnyes szemmel.
0: Hát ott szörnyű. Az a könnyes szem az.
1: Igen, az még elment.
0: De te hogy gondoltál akkor, amikor ebbe belekezdtél, hogy ez átmeneti?
1: Igen, mindenféleképpen átmeneten gondoltam. Igen, gondoltam, hogy majd azért valami szakmát leteszek, mindegy mi, csak ne ez, csak azt közben elvittek katonának.
0: Az nem volt érv a katonaság ellen, hogy neked el kell tartani a családodat?
1: Nem. Képzeld, de sajnos ilyen
0: nem. Mekkora nagy szüksége volt a hazának egy ilyen jó katonára, mint te, aki ásni is tud. És már pelenkázni is.
1: Három gyereknél nem vittek el. És mikor leszereltem, megint csak a puszta nadrágomra, vártak vissza.
0: Komolyan?
1: Komolyan, a főnök azt mondta, várlak vissza. Akkor is nehéz volt már nagyon jó és megbízható ember találni, ugyanúgy, mint most.
0: Egy ilyen vállalkozásnál miben nyilvánul meg a megbízhatóság?
1: Figyelj, temetés ki van írva hétfőn 13 órára, azt ki kell ásni.
0: Akkor ott, is, ha esik, akkor is,
1: ott,
0: ha 40 fok van.
1: Ott, atomvillanás van, azt akkor is akkor meg kell is csinálni. Aha. Ha nem jelensz meg, ott nagy probléma van.
0: Milyen volt akkor a renoméd? Hát itt van ez az Ákos gyerek, de csak sírású. Tehát, hogy érted, hogy kimerték mondani a te foglalkozásod? Megmerted mondani, hogy te mivel foglalkozol társaságban, amikor bemutatkoztál valahol?
1: Barátaim elfogadták, mindenki. Sőt, sokszor halott szállító kocsival, hogyha arra jártam Mezőszentgyörgyön az egyik jó barátomhoz,

0: Így bementem, mert Ságvárra hordtuk az elhunytakat krematóriumba, és vagy odafele, de utána már inkább visszafele, mindig azt mondta, csak üresen. Apám az nagyon nehezen nem is fogadta el szerintem soha, kormányőr volt, és kovácsmester. Szabad idejében kovácsmester volt, az az igazi patkoló kovács, fő idejében meg hát a Kádárékot őrizte Balatonaligán.
1: Hát akkor nem volt büszke rád.
0: Egyszer soha nem felejtem, mentünk kocsival, és egy jó barátját megláttam az utcán. Halottas kocsival mentünk, és megláttam. És akkor dudáltam, halottas kocsi, és a busz megálló tele volt.
1: Morbid már, bocsánat.
0: És tele volt a busz megálló. Én nekem nem, abba éltünk. Há, én persze. Nekem nem tűnt fel. És elfordította a fejét, és lehúnyta a szemét. Mondom, mi van a Petivel? Hát miért nem köszön? Rájöttünk, hogy azért nem akart megismerni, mert hát a halott szállítóból félig kilógtam, és akkor szia Peti! Ez így morbid volt, igen.
1: Tartunk egy szünetet, de folytatjuk a beszélgetést Csalai Ákossal, a Retro Rádióban, az Avázi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csalai Ákossal beszélgetek, extrém takarító beült hozzám egy kávéra, hihetetlen a sztorid. Mikor jött el a pont, hogy azt mondtad, hogy jó, akkor én ebből most tovább lépek. Vagy magában a cégben, vagy innen elmegyek és csinálok valami mást.
2: 2012 volt a vízválasztó. Egy helyen voltam 21 évig. Én szerettem volna mindenféleképpen maradni a temetkezésbe, magamnak dolgozni a pénzt, magamnak keresni, nem másnak
1: arcsak. De ez a pénz miatt? Mondjuk ki.
2: Mondjuk ki, igen.
1: Mert nyilván itt nem lehet élvezni ezt a melót.
2: Így van, itt motiváció nem lehet, amikor gyereket temetsz.
1: Ismerős volt?
2: Volt, sajnos volt. Olyan is volt, hogy mi is meglepődtünk, hogy felakasztotta magát, és minket hívtak, mentünk. Nem is tudtuk, nem volt nála személy azonosság, és ismeretlen emberként mentünk. Nem tudtuk a nevét, csak mikor
1: segítettek. Odaértetek, és láttátok, hogy ismeritek.
2: Láttam, hogy a Laci, igen. Ezek nehéz dolgok.
1: De akkor is elvégzed? Vagy nem mondok, hogy elnézést kérek, de én itt.
2: Ez ugyanolyan, Csaba, képzeld el, hogy például viszed a koporsót. Borzasztó nehéz halott, borzasztó nehéz koporsó, négyen viszitek, nagyon lassan megy a menet, stb. És egyszerűen már nincs erőd, és érzed, hogy mindjárt itt a vég. És nagyon veszem van még a sír, és elviszed. Nem tudom, hogy hogyan csináltuk sokszor, és elvittük, és nem ejtettünk el, és nem ejtettük le, nem adtuk át másnak, nem szóltunk, hogy gyere vedd át. Akkor valami olyan adrenalin beugrik, 500 kiló lenne, vagy 1000 kiló, akkor is elviszed.
1: Nem válik az ember kicsit közömbössé a halál iránt? Hogy, hogy ennyi halál esetet látsz, meg ennyi halottat látsz?
2: De. Vannak, amik megrázó esetek voltak, nagyon sok emlékezetes esetem volt, terhes anya kisbabájával, és akkor a hasára tettük, és úgy temettük el. Ilyen is volt, sajnos. De én mindig azt mondom, hogy a legrosszabb az lelkileg, amikor a temetésen a hozzátartozókat végig kell nézned. Tehát neki most úgymond már, ugye, oly mindegy, olyan értelemben, hogy elment.
1: Hú, ettől még a hideg is kérdez, igen, mert én is mindig ezt gondoltam, hogy nem annak rossz, aki meghalt, hanem aki itt maradt.
2: Aki ott maradt. És azt végignézni, rezzelénstelen arccal végigcsinálni, na, az kemény.
1: Akár ismered, akár nem. Neked mindig ugyanazt
2: az arcot
1: kell.
2: Így van, fel kell venni. Nagyon-nagyon sokszor együtt éreztünk a családdal, belülről. Én azt tudom mondani, hogy a kollégák sokszor sírtak. Én is. Nagyon sokszor.
1: Nagyon nehéz ez a téma. Egy jó pofa embernek látszólag, aki így örömmel mesél, de hát amiről mesélsz, az viszont nem egy vidám téma. Tehát ebben benne élni folyamatosan, aki ennyire közel engedi magához ezt a sok rosszat, ezt a sok negatív energiát, az mikor tud pozitív lenni? Vagy hol kap az élettől pozitívumot?
2: Talán én azért is vagyok ilyen vikkedélyű, meg vicces, mert ha elmegyünk egy társaságba, én a középpont vagyok.
1: Sosem voltál depressziós?
2: Nem.
1: Kollégáid sem?
2: Nem. Én rengeteg kabarét, hofit, mostani stand-uposok nagy részét, nem mindet hallgatom. Engem ezek úgy feldobnak.
1: Tehát nem viszed haza a melót? Tehát,
2: soha nem is vittem.
1: Leteszed a lapátot, akkor onnantól kezdve nem akar hazam, és nem azt meséled, hogy jó, képzeld, mi történt ma.
2: Hát igen, sok kolléga még abban az időben már akkor voltak olyan mobiltelen fényképeket, stb. Soha. Semmi nem volt a telefonomban, nem is lesz. Én nem. Haza se vittem. Én nekem soha nem tudta az előző feleségem, hogy nem tudta volna megmondani, hogy hol temettem, hova vittem halottat. Szó nem volt köztünk erről. Ha hazamentem, családapa voltam, és megbeszéltük, hogy mit főzzön, vagy holnap megyünk el Balatonra.
1: Nem. És akkor jött 2012, amikor önállósodtál?
2: 12-ben még nem, de már gondoltam, már 16-ben önállósodtam. Akkor befejeztem a temetkezésre. Két okból az egyik az egészségi állapotom, két gerincsérvem volt.
1: Oh. És
2: akkor
1: mondtam, de ez hogy ennek köszönhető? A munkádnak? Vagy az életvitelednek?
2: Hogyne. Rengeteget emeltem. Amennyi sírkövet, amennyi földet, meg téglát, rengeteg kriptát megcsináltunk másodmagamba, az brutális volt. 17 évesen. Aztán eljött az idő, amikor a karma dolgozott. És akkor jött az első műtét, utána pontosan három évre rá második, azt mondta a főorvos, hát ezt lehet játszani, de meddig?
1: Kicsit beszélhetünk a pénzről?
2: Nyugodtan. Tisztán és őszintén.
1: Tehát amíg csak idézőjelben kell ezt most érteni, beosztott voltál, tehát ez volt a dolgod, hogy vit, hogy cipelt, hogy ást, hogy legyél ott, tehát nem te voltál a főnök. Tehát milyen szinten lehetett megélni, ha mondjuk össze lehetne hasonlítani bármilyen fizetéssel? Tehát, hogy tudtatok-e menni nyaralni, beleférte, nem tudom, tudtatok-e saját házat, lakást, autót venni?
2: Belefért volna, időnk nem engedte. Hát nem voltam nyaralni, megmondom az őszintét, de nem a pénz.
1: De még soha.
2: Nem is tudom hány éves koromig. Amíg én a temetkezésben voltam effektíve, nem tudtam elmenni sehova. Egyszerűen...
1: De a sok meló miatt?
2: A sok meló miatt.
1: Tehát nem azért, mert anyagilag nem engedhetted volna meg
2: nem
1: magadnak?
2: Azért. A rengeteg meló. Aha. Viszonylítási alapként volt egy fix bérünk, és arra jött rá mindenért kaptunk, tehát sírásás, a temetés, a szállítás, az ügyeleti díj, mind plusz pénz volt, és hónap végén ez összeadódott.
1: Volt-e saját lakás?
2: Igen.
1: Vagy még mindig az akkori anyósodnál éltetek?
2: Nem volt, saját házam volt.
1: Saját házam volt.
2: Autóm saját volt, nem is egy, többet is fent tudtam tartani.
1: Jó, tehát lényeg az, hogy ezt a munkát azért tényleg megfizették, megbecsülték.
2: De
1: közben a feleséged ingatja a fejét.
2: 90-es évektől a 2000-es évekig nagyon jó volt a borra való. Nem is érdekelt a fizetés. Ez megfordult. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy amikor mi kezdtünk, a temetkezésen nem volt áfa. Aztán lett 3, az 6%, nem volt 27% áfa.
1: Ilyenek vagyunk, hogy mindig gondoskodnak az idősek, tehát akik nem hirtelen hújnak el, félreteszik azt a pénzt, hogy majd, ha én egyszer meghalok, akkor legyen egy normális temetésem, tehát ne valami útmenti gödörbe ássanak el. És akkor azt tényleg erre fordították.
2: Így van. És hidd el, volt olyan, hogy amikor mi egy házi állományhoz kimentünk, bementünk, már az asztalon ott volt, ki volt készítve. Miért lenne kikészítve? Nekünk volt kikészítve. Ha még öltöztetni is kellett, az egy plusz jó, mert az is a miénk volt, ha fel kellett öltöztetni, megborotválni, ilyesmi.
1: Egy halott embert.
2: De figyelj, nagyon jó pénz volt.
1: Más motiváció ilyen esetben nincs?
2: Most figyelj, 95-be vagy 3-ba egy öltöztetésért kértél 5000 forintot. Hát azért számolt ki. Vissza lehet nézni, hogy akkor milyen árak voltak. Ha volt kettőd, két öltöztetésed.
1: Most így megpróbálom az egészet végig gondolni, hogy ott van egy vadidegen ember, akit előtte soha nem láttál.
2: Soha.
1: És hát már elhunyt. Nem tudom, igen, hogy be van már állva a hullamerevség.
2: Volt úgy, hogy igen, és akkor át kellett
1: most. Fel.
2: Igen, át kellett.
1: Legyen szép.
2: Megvan a technikája. Aki tudja, nekünk 10 perc volt. 10 perc volt. És azért 10 perc alatt mi mindig a pénzt néztük.
1: Jó, de aztán hogy fordult át ez az egész, és hogy lett belőle takarító? Erről fogunk beszélgetni a folytatásban. Jó, Csalai Ákos a vendégem, a Retro Rádióban, az Omaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Csalay Ákos, extrém takarító, a mai beszélgető társam, és amiről eddig beszélgettünk, az az, hogy te hogy kerültél tulajdonképpen ebbe a bizniszbe bele, ami a hullaszállítás, a temetés, és aztán ebből nem szálltál ki, csak átalakult a te munkád tulajdonképpen.
2: Így van, átalakult a munkám, mint ahogy az elején is mondtam, nagyon érdekelt, hogy azokkal a helyszínekkel mi lesz, amiket mi ott hagytunk az elhunyt után. És azért azt mondjuk ki, hogy nem mindig friss elhunytak voltak, voltak többnaposak, hetesek, akár hónapos elhunytak voltak, ráadásul nyári melegbe, el lehet képzelni, hogy ott milyen helyszín maradt utána.
1: És addig, amíg te ezen nem kezdtél el gondolkodni, addig ezt ki csinálta meg? A család?
2: Falun igen, összeálltak és kénytelenek voltak, mert nem volt rá vállalkozó, nem volt erre ember. Itt azért Pesten szerintem már volt, de vidéken ez nem volt jellemző.
1: Piaci rés?
2: Így van.
1: Nagyon így furcsa, hogy így beszélgetünk erről, de tulajdonképpen...
2: találtam, így van. Ami régóta bennem volt, és én arra tettem fel, hogy akkor most én ide átlovagolok.
1: Na de és akkor hogy elkezded magad hirdetni, hogy hullák után takarítok?
2: Megkerestem régi boncmestereket, régi temetkezéseket, megszorulapoztam, de mindenek előtte hivatalossá akartam tenni. Tehát semmiképp nem feketén, ezt az utat kijártam, és onnantól igenis jófogás, Facebook hirdetések, a megyei hírlapba is, tehát mindenhol meghirdettem. Akkor vittem a szórólapokat, sőt, nagyon sok megyei rendőrkapitányságnak én írásos bejelentkezést küldtem, hogy esetleg segítsék a családokat, akikhez mennek helyszínelni. Nagyon-nagyon sok megyéhez kiküldtem akkor, persze segítség nem jött. Nem nekem kellett volna, átvitt értelemben nekem is segítettek volna, de a családoknak sem segítettek, azt mondták nekik, mert egyszerűen beszéltem egy rendőrrel, hogy keressenek az interneten. Tehát nem segít a rendőrséget.
1: Pedig tudták, hogy te ott vagy, hiszen bejelentkeztél.
2: Így van.
1: Tegyünk közben egy ilyen zárójeles kitérőt. Érintőlegesen mondtuk, hogy te újra megnősültél, ahhoz viszont el kellett válnod. Annyit mesélsz el erről, amit szeretnél, de a munkád miatt került sor erre a válásra? Tehát, hogy ez az életvitel, ami meg egyáltalán ez a munka, amit megkövetel, az vezetett idáig?
2: Hát volt egy életvitelem, de a munkám az szerintem nem.
1: Tehát ez nem befolyásolta.
2: Nem, a munkám nem befolyásolta, ő ezt tolerálta.
1: Elváltatok, oké. Megismerkedsz egy lánnyal. És akkor elmondod neki, hogy hát igen, én hullákat szállítok, hullák után takarítok. És ő nem fordul sarkon, és azt mondja, hogy keresek egy másikat. Hát ha találok egy jófajta rádiós műsorvezetőt, vagy nem tudom.
2: Az kicsit könnyebb helyzetben voltam. Most így elárulom utólag, mert a szomszédlányt szöktettem meg.
1: Wow!
2: Igen, és
1: tehát ő addigra ő már ismert téged, tudta, hogy te ki vagy.
2: Aha. Igen.
1: Tehát tudta. Nem az alapján ítélt meg, hogy mit dolgozol, hanem nyilván volt már egy képe róla, hogy te milyen srác vagy, milyen csávó vagy.
2: Így van, és amikor a tettek mezeire léptem az extrém takarítás ügyben, én kérdeztem tőle, hogy tud-e segíteni valamiben, nem effektíve a munkába, de aztán amúgy igen. Ha csak jöjjön el velem, és ott lennül az autóban, nekem az is nagy dolog, de segít.
1: Beszállt ugyanabba a bizniszbe?
2: Beszállt, így van. Mindig én végzem az oroszlán részét. A trémelót azt én csinálom.
1: A trémelót?
2: Hát úgy mondom, igen. Okay. Tehát azt a helyszínt, ahol az elhalálozást... Mert ugye van úgy, hogy egy 2-3 szobás lakásban is az egészet meg kell csinálni, de ugye csak egy szoba olyan nagyon tré, amelyikben az elhalálozás történt. Na most akkor én oda bevonulok, az az enyém, addig ő és a kis emberkék csapatom azt tudja a többit csinálni. Amikor én meg vagyok avval az egy szobával, vagy avval a lakrésszel, utána már könnyebb mindenkinek.
1: Átugrottunk egy fontos részt, és már belekezdtünk a melóba, de akkor lényeg ez, hogy az új feleséged abszolút nem botránkozott meg ezen, hogy te mit dolgozol, sőt, még munkatársad is lett tulajdonképpen.
2: Így van, nem botránkozott meg, és annyit mondott, hogy nem tudja-tudja-e majd csinálni, de segít.
1: El nem tudom képzelni, hogy ezt hogy bírod gyomorra. Tehát amikor elmész egy helyszínre, ahol tudod, hogy mi fog fogadni, azt nem tudod, hogy mennyire tré, ahogy te fogalmazol.
2: De tudom, mert elmegyek a helyszínt, felmérem előtte.
1: Ha kiderül, hogy 3 napja, 1 napja, 10 perce van ott egy halott, akkor te azt már arra fel tudsz készülni.
2: Így van.
1: Milyen, nem tudom, védő eszközök kellenek ahhoz, hogy te ott dolgozni tudj, vagy ti ott dolgozni tudjatok?
2: Védőruha, ha kell, gumicsizma, kesztyű, van, úgyhogy 2-3 párat egyszerre felveszek, gázálac, tehát minden, minden bejátszik.
1: De ez nem azért, mert ez undorító, hanem azért, mert ott fertőzések is lehetnek.
2: Természetesen. Meg tudnám csinálni gázmaszk nélkül is, tehát én nekem nincs bajom a gyomromma.
1: Jaj.
2: Én talán életemben egyszer hánytam, akkor is alkoholtól, tehát. Életem, ilyentől soha.
1: De munka közben nem.
2: Soha, nincs semmi. semmi. Meg se fordul a gyomrom, tehát nincs ilyen gondom. Hála Istennek. Az agyam elgyűri a szagokat, de sokszor én azt mondom, hogy a látvány még rosszabb, mint a szagok. Hmm. Nekem sokszor rosszabb a látvány.
1: Egyszerűen tényleg csak filmekben látunk ilyeneket, és még akkor is inkább eltakarjuk a szemünket. Élőben neked akkor is ott kell lenned, akkor is meg kell csinálnod, ha bármennyire undorító.
2: Akkor is, ezért soha nem is tudtam, és nem is tudom megnézni a horrorfilmeket. Bovli, az egész.
1: Mekkora stábbal dolgozol, vagy mekkora a céged?
2: Ez attól függ, hogy a munka mennyi embert igényel, milyen messze vagyunk, hát ha kell, 8-10 emberrel.
1: Kihívnak egy helyszínre, ahol tudod, hogy van egy hulla.
2: Volt.
1: Ja, hogy te már a hullával már nem foglalkozol.
2: Én csak a maradványaival. Az a halott szállítók elviszik a testet.
1: Igen.
2: És ami marad utána, csúnyaság, úgy mondom, igen, az az enyém.
1: És azzal mi lesz? Mennyire kell kitakarítani ilyenkor egy helyszínt, egy házat, egy lakást, egy szobát? Ezt mindig ők mondják meg, aki megrendeli? Vagy ezt te döntöd el, hogy mennyire takarítod ki?
2: Sokszor kikérik a véleményem. Ezt én döntöm el, mert ha nem úgy csinálhatom meg, hogy az jó legyen, hogy az akár lakható, eladható, vagy felújítható, és a mesteremberek bejöhetnek, és a mesteremben nem fog hazavinni semmit a gyerekeihez, a családjához, megcsinálom, de csak ahol a papok táncolnak, az nálam olyan nincs.
1: Teljesen ki kell pakolni minden bútort, padlószőnyeget, mindent felszedni.
2: Hát nem csak a padlószőnyeget van, úgyhogy a parkettát aláfolyik. A parkettát is fel kell szedni.
1: Ja, és ami aláfolyik, az nem csak vér.
2: Testnedvek. Igen. Igen. És azt is össze kell, fel kell szedni, azt feltöltleníteni. Tehát ez egy marha nagy meló.
1: Hova viszed? Mi történik ezzel?
2: Hát ugye ezt szelektáljuk, ami például az elhunytal érintkezett, mindent fekete fóliaságba hermetikusan zárunk. Megvannak a hulladék lerakóhelyek, amik ugye égetőbe viszik ezeket, igen, a dolgokat. Kesztyüket, mindent, amivel dolgozunk, azok is mind fóliazsákba lezárva. Ágyneműk, amiben az elhunyt volt, vagy akár az ágybetét, amin az elhunyt volt. Ezek ugye aztán az égetőbe kerülnek, tehát ezek megsemmisítésre kerülnek. De van itt egy másik dolog, amiről nem is nagyon gondolnak rá. Például a hűtő tartalma, mikor tele van hússa.
1: Jaj.
2: Az ugyanolyan szörnyű tud lenni, ezt hidd el.
1: Az biztos.
2: Borzasztó.
1: Nekem a hús elve olyan.
2: Ja.
1: Hát nem eszem húst, fogalmazunk.
2: Akkor jó. Én azért megeszem, még ezek után is.
1: Egy külön kérdésem lett volna, de hát ez, ha már itt vagyunk, tehát elvégzel egy ilyen melót, kitakarítod a hűtőt és minden mást, és mondod a feleségednek, hogy na, elmegyünk ma vacsorázni.
2: Volt olyan, hogy mentünk haza, megcsináltuk a melót, és hát ugye mi vagy egész nap nem voltunk otthon, nem főzés semmi, és mondtam, hogy egy pizzát ennél már haza, mire odaérünk. És mire mi odaértünk a ház elé, addig a pizzás srác is ott volt, átvettem. Jó,
1: mert ez ember megéhezik meló közben. Jó, mondjuk én például műsorvezetés közben nem ezt szoktam gondolni, hogy jaj, de megéheztem. A te munkádat se, vagy a ti munkátokat se ilyennek gondolom, hogy tartsunk már egy ebédszünetet itt közben, tehát hogy ezt érted?
2: Próbálok munka előtt tenni. Ha nem tudok munka előtt tenni, munka közben nem. Tehát ha addig én nem is eszek, még nem végzünk.
1: Hát általában, ezen nem csodálkozom, egy percig
2: általában
1: sem.
2: Általában sikerül munka előtt tenni, mert odafele úton, igen, megkajálok. Slusz passz, utána én nem eszek. De ugyanúgy igen, be tudok ülni. Nézd, amíg mi halott szállítók voltunk, ilyen 12-14-16 órákat töltöttünk el a halott szállító autóba. Mi ott tettük a szendvicset? Mi ott ittuk az üdítőt, a kólát?
1: Miközben ott.
2: Miközben, igen, mert nem volt idő, hogy megálljunk, vagy valahova beüljünk. Tehát úgy, hogy megállunk, és akkor beülünk egy büfél, és ott van a halott szállító büfé előtt, tehát hogy jött volna az ki? Igen, mi ott tettük. Igen.
1: Na, térjünk vissza oda, hogy van egy helyszín, ahol van egy csomó minden. Hát egy lakásban általában van egy csomó minden.
2: Így van, rengeteg minden. Sajnos.
1: És vannak hozzátartozók, nyilván. Ők mikor jöhetnek be? Hát nyilván ahhoz ki kell takarítani, hogy ők bejöhessenek, de azokat az eszközöket, használati tárgyakat, amit az elhunyt használt, azt neked mennyire kell megtisztítani, vagy hova kell elvinni, hogy aztán ő dönthessen arról, hogy abból mit használ, mit nem.
2: Hát 99%-ba mindent a hulladéklerakókba viszünk. Minden. A hozzátartozóknak 99%-ban nem kell semmi. Ezek az ingatlanok általában eladásra vagy kiadásra mennek, még utána felújítják, de inkább eladásra mennek, ugye megöröklik, és akkor az emlékekkel együtt meg akarnak szabadulni. Nem is szokott semmi maradni. Csak a négy fal. Én ezt is tanácsolom, főleg egy több napos, több hetes ilyen melegekbe, ha meg több hónapos elhunytról beszélünk.
1: Nem már, hogy olyan is volt.
2: Hogyne, hogyne, hogyne. Hát volt olyan, hogy az egyik emeletről lecsorgott a másikra. Olyan is volt. Annyira elfolyt. Hát figyelj, 80%-ot víz. Most kijöntő 200 liter vizet, azért az el tud folyni. Ezek durva dolgok. És ezt össze kell szedni, ezt meg kell csinálni.
1: És nyilván egy idő után, egy-két nap után, vagy egy-két hét után már érzed, de nem tudod, az ember nem tudja beazonosítani, hogy az a szag, amit érez, az honnan jön, és mi.
2: Így van, így van.
1: Valahol valami rohad.
2: Így van, és becsukják az ablakot, nem szellőztetnek.
1: Eszükbe se jutott, hogy nem tudom milyen Boldi bácsit nem láttuk már 3 napja.
2: Így van, vagy 3 hete.
1: Aha.
2: És ez inkább nagyvárosokba, társasházokba, panelokba jellemző. Ezt így hidd el. Közömbösek az emberek. Nagyon.
1: Mekkora területen dolgozol? Tehát úgy értem, hogy még mindig ott élsz vidéken, gondolom. Igen. Tehát, hogy hova hívnak?
2: Mindenhol.
1: Tolnától Baranyáig?
2: Tolnától Baranyáig, Záhonytól Nagykanizsáig, ahova hívnak, adok egy árajánlatot, 90%-ba kiszoktam szállni, felmérek két szememmel. Ha nagyon-nagyon messze van így határszéli vidékeken, akkor kérek több fényképet, vagy esetleg Viberen videót, mondok egy árajánlatot rá, ha elfogadják. Megyünk, csináljuk.
1: Önkormányzat nem szokott téged megbízni, hogy azt mondja, hogy figyelj, itt most van egy lakás, nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudjuk, hogy kik az örökösök, kik a rokonok.
2: Volt rá példa, hogy önkormányzat keresett meg, de nehéz ügy az önkormányzatok, és kasztingokra nem járok. Ezt ki kell mondanom.
1: Ez jó volt.
2: Például itt volt Pesten, hogy menjek, mert a 9. kerületben van 2 lakás, meg kell csinálni. Jó. Mondom, péntek délelőtt ráérek, kimegyek, megnézzük. Mondja az ügyintéző hölgy, hogy hú, az nagyon jó, mert akkor jön a másik 2 is. Akkor hölgyem, én oda már nem
1: akkor
2: kellett.
1: Menjen a másik 2.
2: Hogy? Mert én nem megyek castingokra. Én senki fölé, senki alá. Akkor legyen az a 2, válasszák ki abból. Nem.
1: Persze.
2: Nem. Nem versenyzek senkivel sem.
1: Megint tartunk egy kis szünetet. Csalai Ákos, extrém takarító a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csavai Ákossal beszélgetünk, extrém takarító, csak halottak után takarítasz? Mert lehetnek olyan esetek, hogy azt mondják, hogy elköltözött, és nem tért vissza, tehát nem ott halt meg a lakásban, hanem üresen maradt a lakás.
2: Igen, értem a kérdésedet, nem csak halottak után. Vannak úgymond gyűjtögető életmódot folytató...
1: Na ezt jó, hogy behozod, mert...
2: Igen, általában demensek, alkoholisták, vagy mind a kettő egyszerre, igen. És mindent hazavisz. Egyszerűen... ösvényeken mész a lakásba.
1: Na, ilyenekről szól ez a tévéműsor, amit
2: igen,
1: az
2: nekem
1: elején
2: is van
1: említetted.
2: Ilyen. Nem engedett be már 20 éve senkit, a családját, igen. A lányát, a fiát, senkit, és nagyon rosszul lett, és mit tudom én, rátörték az ajtót, mentőt kellett hívni, és 20 év után szembesül a család vele, hogy ő milyen körülmények közt élt.
1: Tehát egy szemetet nem viszik ki, mindent
2: azt
1: megtart.
2: Hagyján, a fekáliák ott vannak, tehát még a WC-ig sem megy el.
1: Igen, és egy patkányok, egerek.
2: Minden, macskák, főleg, hogyha az is összepiszkított mindent. Szörnyű. Sokszor vagyok úgy, hogy egy elhunyt után sokkal jobb dolgozni, mint egy ilyen gyűjtögető után. Aha. Brutális, amit tudnak hagyni.
1: Hát
2: brutális.
1: Nem nyilván sokkal több a cucc is, amit neked
2: hát
1: meg kell mozgatni.
2: Hát hogyne.
1: De ott azért nem válogatsz, tehát ott az minden
2: nem,
1: szemét.
2: Nem. Hát, hogyha úgy van az ételmaradék, azért ha lehet, de ott nincs ilyenre idő. Hát plafonig érő szemét, nejlonzacskóktól, petpalackig, a csíkek, tehát minden, fekália, minden. Rettenetesen tudnak emberek élni.
1: De azt is neked szelektálnod kell? Tehát emberi maradvány,
2: persze,
1: a fekália, petpalack, vagy persze. Állati maradvány, igen. Nem dobhatod ugyanabba a zsákba.
2: Persze, hogyne, ezeket mind szelektálni kell. Vagy kis állat, macska elpusztult, vagy tengeri malac, halak. Ezek a helyszínek durvábbak, mint mikor elhalálozás van. Ezek sokkal durvábbak. 20-30 év szemete van egy panellakásba. Ez hihetetlen, ezt sok tévécsatorna is megkeresett egyébként, nem titok.
1: De nyilván ők beszeretnének mutatni mindent. Amit most mondasz, azt ők képben meg akarják mutatni.
2: Igen, igen.
1: Megértem őket, teszem hozzá.
2: Igen, de annyira nem publikusak ezek a helyszínek. Hát, annyira hogy nem, hogy nekem vannak fenn a Facebook oldalon, a Extrém Takarító Facebook oldalon publikus képek, de még ott is azért megválogatjuk. De a telefonomban viszont vannak olyanok, amik azok csak azért vannak elmentve, hogy ilyen volt, és ha
1: ilyen lett,
2: de ha egyszer valaki majd, mert azt biztos nem jól csinálták meg, nem volt az annyira komoly. Hát akkor meg tudom mutatni, hogy de igen. Az annyira komoly volt, hogy túlságosan is. Majdnem ott hagytam. Az annyira komoly volt.
1: Ezen gondolkodom már egy ideje, hogy te érzed-e a saját munkáddal kapcsolatban, érzel-e sikerélményt? Van-e ilyen a te munkádban, vagy a ti munkátokban?
2: Van. Nagyon sok visszajelzés van, és köszönet, amikor egy ingatlant teljesen rendbe teszünk. Ők azt hiszik, hogy egy ufa, és ad igen. Nem, meg lehet csinálni eladásra, lakásra, felújításra. És azért ezek egy pici sikerélményt adnak, hogy meg tudtuk csinálni, és megköszönik, hogy jaj, de jó, hogy ők álmukban nem gondolták volna, hogy abból ezt ki lehet hozni.
1: Az idődet azt te osztod be, vagy ők mondják, akik megrendelik a te munkádat, hogy mennyi időd van mondjuk kitakarítani egy helyszínt?
2: Nem mondják meg, azt én osztom be. Általában már a felmérésnél nagyjából meg szoktam mondani, hogy ez egynapos, kétnapos, háromnapos volt, ahol 3 napig jártunk. Ez brutális volt, itt Budán volt, az második kerületben, az brutális volt.
1: Maga a kosz volt
2: a
1: brutális?
2: A tré?
1: Vagy mondjuk nagy volt a terület, azért volt
2: nagy
1: brutális.
2: Is volt a lakás, tré is volt, rengeteg volt a szemét, a fekália, a minden. Oda 3 napig jöttünk.
1: Az igen.
2: Általában azért egy napba beleférnek ezek a dolgok. Főleg, ha messzebb megyek, akkor inkább több emberrel megyek, hogy ne kelljen még egyszer visszamenni. Ritka az, hogyha 2 napos, a 3 napos meg, az mind a fehér holód, de azért volt.
1: Meddig lehet ezt csinálni?
2: Hát én szeretném sokáig.
1: Most vagy 50? Jól számolom?
2: Kerek 50 vagyok, így van.
1: Itt nem fedéget a gerincsérv, meg ilyenek?
2: Hát próbálom visszafogni magam, de az autót azt érrakom. Már csak azért, hogy minden hely ki legyen benne használva, mert egyszer bíztam másra, és fél autó lett az egészből. Tehát ott kell lenni.
1: A neked kell rakni, az azt jelenti, hogy mindaz, amit kihordasz egy lakásból, azt te teszed be az autóba.
2: Így van. Én
1: sejtem, hogy ezek nem ilyen bőrüléses limuzinok, hanem ezek ilyen nagyon...
2: Már az én autóm?
1: Igen, amiben berakod ezeket
2: ja,
1: a
2: cuccokat. Ja, hogyne, ez egy kis autó, abból is a maxi. Igen, ez egy 3 személyes, zárt, tehát nem platós.
1: Igen.
2: Mert amit a szám hát nem az... lát, a szívnak nem fáj. Igen. Nem is kell.
1: És aztán azt is ki kell takarítani, nem hiába. hiába rakott nejlonzsákba.
2: Ó, persze, hogy ne, hát utána az otthon teljes gőz.
1: Fertőtlenítés teljes, minden.
2: Így van. De azt igazániból arra használom, tehát nem megyek el a boltba bevásárolni, ha úgy van.
1: És mondtad, hogy mindenféle védőeszközt használsz, gázállarctól, 8 gumikesztyű.
2: Így van.
1: De függetlenül, amikor hazamész, akkor magadat is gőzborotvával mosod le?
2: Hát a feleségem meg tudja mondani, én ottként teljesen a garázsba anyaszült mesztelenre.
1: Tehát még nem mész be a lakásba, nem viszel be semmit.
2: Ami a védőruha alatt van, munkásruha, én azt is minden le, és megy az égetőbe. Semmit nem viszek haza. Mindenből veszek másikat.
1: Bakancsot,
2: mindenből újat. Így van, így van. Nem egy olyan nagy összeg.
1: De megértelek.
2: Tehát most ezt a 20-30 ezer forintot én rászámolom. Igen. Attól függetlenül, hogy csomó videóoltás van bennem, hastifusz, hullan, stb.
1: De ezért kell? Az extrém munkád miatt?
2: Igen. Én ezt így vagyok nyugodt.
1: De volt már, hogy elkaptál valami fertőzés betegséget?
2: Nem. De óhatatlanul rengeteg olyan lakásba, házba vagyunk, ahol se villany, se víz. Vittem lámpákat, vagy éppen a szomszéd had, vagy agregátort, stb. És óhatatlanul belenyúlsz akár egy üvegbe, vagy igen, bármibe. Jaj. Tehát erre azért nagyon oda kell figyelni. Igen. Ahogy szeded a szemetet, egy törött üveg, igen, egy, ne adj Isten, egy injekciós tű, stb.
1: Hány ilyen cég van? Tehát most nyilván ne sorolt fel, hogy neked nagy konkurenciád van?
2: Vidéken én úgy tudom, nem nagyon. Itt Pesten azért vannak. De azért ide is járunk.
1: Mi az, amit te szeretsz ebben a munkában?
2: Nézd, belépek egy helyszínre, főleg, hogyha egy elhunyt után vagyunk. Például, hogy most letetted a poharat. Ő este 8-kor még letette a teás poharát. A félig elégett csík. Oda készít fel a főzni való holnapra. Tehát én látom azt, hogy előtte való este ő minek készült neki. És nem fejezte be, mert nem kelt fel. És minden úgy van, a köntöse úgy lóg, a törőközője, a fehér nemű eledobva, mert majd hónap elrakom, ráérek, és rá kell jönni, hogy nincs időd. Mindened van, de az idődet nem tudod, hogy mennyi van. Tudod, mennyi pénzed van, tudod, milyen autód van, mennyi ruhád van, de az, hogy mennyi időd van, azt nem fogod tudni. Soha.
1: Előtted a rendőrség bemegy egy ilyen helyszínre?
2: Igen, a rendőrök törik rá, meg tűzoltó segítségét kérik. Ők mennek be először, nekik addig tart, hogy megállapítják azt, hogy idegenkezűség történt-e, vagy nem történt. Ha nem történt, akkor ők levonulnak, az elhunytat elviszik, általában ezek azért boncolásra mennek, ezek, igen, az elhunytak, és akkor utána jön a család, hogy megkeresse azt, aki ezt rendbe teszi.
1: De egyébként, ha te nem végeznéd el, akkor ezt a család meg tudná csinálni?
2: Hát nem. Voltak rá példák, hogy sokalták az összeget, amit kimondtam, nem sértődök meg ezen, nekem van egy díjam, mindent ki van számolva.
1: Saját döntés, persze.
2: És sokalták az összeget. Majd ők megcsinálják, a két nagyfia volt. Hát másnap hívtak, hogy elfogadják az összeget. Nem is lehet ezt elvárni, most kérdezlek én téged, hogy ott hal meg akárkit szeretted, vagy éppen csak egy albérlőd, és akkor sajnálom rá azt az összeget, majd akkor én a két gyerekkel bemegyek, és akkor én ezt megcsinálom. Vagy épp a két barátoddal. Most én nem tudom, én nekem nem lenne hozzá arcom, hogy a két barátomat megfogadjam, menjünk. Béla bácsi után szedjük össze a holmiát. Mint ahogy mondtam is, bármibe belenyúlhatsz. Amikor egy nagy kupac holmit látsz, ruhát vagy bármit, azokat nem csak belemarkolsz, hanem azt igenis egyesével, mert alatta bármi lehet. Igen. És képzeld el, volt olyan is, hogy visszatérjünk egy pillanat erejéig, hogy felhívtak, hogy ők összeszedték zsákba, és benne vannak az extrém dolgok, csak el kéne szállítani. De mondom, én bele szeretnék nézni zsákokba. De hát minek? Hát abban csak olyan. És mondom, ha egy csecsemő holteste benne van. Igen. Viszem el a balhét. Tehát erre nem is mindjárt kapcsol. Lehet, hogy nem. Na de hogyha én elviszem azt a szemetet megnézés nélkül, mint a maffiába, vagy a szállítóba, és én nálam derül ki, hogy abban ott egy emberi fej, vagy egy kéz, vagy egy csecsemőnek a teste, hát én hogy magyarázkodok? Hát meghúzkodnak. Nem. Belenézhetek? Tú, mert véres meg, ez meg, nem baj.
1: Volt ilyen, hogy találtál olyat, amit aztán később a rendőrségnek kellett jelentened?
2: Nem volt ilyen, de olyan volt, hogy nem engedtek belenézni, és nem vállaltam, mert nem mentem el a holmikért. Nem mentem el a holmikért.
1: Ezért is kérdeztem, hogy előtted ott van-e a rendőrség, tűzoltóság, stb., mert hogy persze, akkor ők nyilván feltúrják úgy a lakást, hogy te ne találhass olyat, ami...
2: Meg inkább ők olyan jeleket keresnek, hogy mondjuk idegenkezőség van-e, vagy kizárható-e. Az látszik azért, hogy valaki elaludt a kanapén, vagy elaludt, igen, a fotelba.
1: Hát csak nem mindegy, hogy miért aludt el, hogy alkoholt fogyasztott, vagy esetleg drogot fogyasztott.
2: Vagy esetleg megmérgezték. Tehát ezért van mindig boncolás. Tehát hogyha a közterületen, akkor még az volt a törvény, hogy ha közterületen haltál meg, tehát most kilépsz itt, igen, Budapesten a stúdió előtt, összeesel, 100%, hogy felbonszolnak. Nincs appella, mert nem tudják. Tehát lehet, hogy már ittben megittad, csak, igen, ott kijött ki rajtad.
1: Értem.
2: Ezt meg kell állapítani.
1: Kávé jó volt, mert ült eszembe.
2: Majd meglátjuk.
1: Hát, igen. Remélem még találkozunk. Csalai Ákos, extrém takarító, köszönöm szépen, hogy jöttél. Jót beszélgettünk.
2: Én is köszönöm. Minden jót kívánok.
1: Köszönjük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Népich Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
4: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
3: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhat és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig úszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

2022 legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: És most
0: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.